Ez a rádió egy, itt csak igazi mai sláger megy. Ez a lendület, ami ebben az órában is jellemző lesz. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, már 2 óra után járunk. Az igazi mai slágerek között pedig a Fesboy, a folytatás a Good Life-val, aki pedig üzenne a telefon, Viber és SMS számunk 0620 311 111.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Az egyik friss kedvenc után a másik, de ez még frissebb. Nagy Bogi Dest, jó leszek újra DJ Metzger Viki remixében.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Tiesto után Alex Kenji a folytatásban, aki egyébként ugyancsak nagyon sokat játszik Las Vegasban, nem annyit, mint Tiesto, de elég sokat. Ez a dala viszont rengeteget pörög Las Vegasban, és hát igazából a világ minden pontján a nyár egyik nagy slágere. Alex Kenji és a Bumble. Ezt indítom a Rádió egyen picivel fél három előtt. Kellemes éjszakát mindenkinek!

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Bibi Rexa, Faithless, New Religion, az újragondolás, ami érkezik már is időközben, pedig bizony elérhető a David Guettával közös vadi új dala is Bibi Rexának. Nem áll meg, egymás után hozza az igazi mai slágereket, a Radio 1.hu-n egyébként azt lehet csekkolni, én pedig hozom ezt a nagy kedvencet, Bibi Rexa, teát is a New Religion, itt a rádió.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Remélem, jól telik az éjszaka, reméljük, bírjuk a melót. Én a következő órában is segítek az igazi mai slágerekkel, hogy jobban teljen az idő. Itt leszek ilyen kis jó kis aláfestésnek. Cashmere-rel többek között a Wild Ride-dal készülök tőle, de hozom a legújabbat Taylor Swift-tel és Joel Corey-tól is, a kezdésben pedig Kamrád és a Be Mine. És ezzel folytatom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Akár 50 nap munkaképtelenséget is okozhat a migrén. Világszerte 1 milliárd ember szenved tőle, Magyarországon pedig a becslések szerint több mint 1 millió ember. A WHO becslése szerint ez a második leggyakoribb betegség, ami miatt az emberek kiesnek a munkából. Az érintettek legtöbbje a migrénes roham alatt szinte egyáltalán nem képes dolgozni. A látás kieséssel járó aurás migrén ráadásul még rémisztőbb. Egyes becslések szerint a migrénnel való együttélés akár 4-szeresére is növelheti a depresszió kialakulásának kockázatát. A migrén sajnos leginkább az aktív korosztályt érinti, éppen ezért nagy kérdés, hogy az ember mennyire esik ki a munkából. A betegség kialakulásának okai még mindig nem tisztázottak, a közrejátszó körülmények pedig annyira szerteágazóak lehetnek, hogy nehéz egyetlen okra visszavezetni minden páciensnek a migrén kialakulását. Sokaknál a tartós képernyő használat okozza, másoknál a stressz, bizonyos ételek, vagy épp az erős szél vagy időjárás változások. A betegeknek ráadásul csak kis száma fordul orvoshoz, ezért nem is mindenki tudja magáról, hogy valójában a fejfájás, amivel küzd, rendszeresen visszatérő migrénroham. Magyarországon 30 fejfájás centrumban várják a betegeket. Az ottani adatok szerint az érintettek 2%-a 20-25 ezer ember kaphat ellátást évente. A lüktető fejfájás mellett sokaknál jelentkezik hányinger, akár hányás is, de zavaróvá válhatnak a fények, hangok, vagy éppen koncentrációs és memóriazavar is felléphet. Súlyosabb esetben átmeneti végtag bénulás sem elképzelhetetlen. Fontos tudni, hogy országszerte több közfinanszírozottan is elérhető centrum van, ahol megpróbálhatják enyhíteni a panaszokat. A migrén egyébként a nők körében 4-szer gyakoribb. Egyes vizsgálatok szerint a nők 18-24, míg a férfiaknak csak 6-8% a migrénes. A betegség tinédzsereknél is megjelenhet, 50 éves kor után viszont ritkábbá válhatnak a rohamok és enyhülhet a betegség.
2: Az egészségperceket hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió 1!
4: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: Ez rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a legnagyobb kedvencekkel ebben az órában is. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Most pedig arra gondoltam, hogy rádió egy DJ-t hozok, Jaminát, aki nemrég elég jó kis meglepetést okozott azzal, hogy bejelentette, hogy tovább Renivel készített közös dalt, és hát senkit nem fog meglepni. Jó le. Nagyon jó. Jamina, tovább Reni, Feel the Fire, ezt indítom már is.
1: Sziasztok, én Jamina vagyok.
2: Sziasztok, én pedig Tolvaj Reni vagyok.
1: Ez itt az új dalunk, a Feel the Fire. Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy.
3: Ez

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázsék vadió játéka pedig már ma indul. Továbbra is a foci körül forog, viszont itt most azért ez egy párharc lesz, két játékos minden alkalommal a játékban egymással szemben, és aki többet tud válaszolni, több helyes választ tud mondani a kérdésekre, az lesz a nyertes, ha nagyon ügyesek vagyunk, akár naponta 100 000 forintot is lehet nyerni. Bizony! Taylor Swift jön, ez a Vadi Új, ez Opel Light-től a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me
1: dance, dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Robotpostás jelent meg Ljubljana utcáin. Szlovénia első asszisztált robotképzésítő járművét is bemutatta már. A posta egyébként nem robotnak, hanem inkább tűnik autónak, de vagány, a Radio 1.hu-ban róla fotó is.

0: én pedig ezzel indítom a következő zenei órát. Ed Sheeran, Azizám mindjárt érkezik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Egy német startup új módszerrel gyűjt adatot a háztartási robotok fejlesztéséhez, ingyenes takarítást kínál New Yorkban, cserébe a munkát testkamerával rögzítik. A Shift nevű szolgáltatás lényege, hogy a lakók díjmentesen foglalhatnak takarítást, a takarítók elvégzik a munkát, közben pedig videó készül arról, hogyan zajlik egy valódi lakásban a rendrakás, törlés, porszívózás, vagy épp a konyha takarítás. A vállalat szerint a felvételeket nem reklám célra használják, hanem mesterséges intelligencia és háztartási robotok betanításához. A felvételeket anonimizálják, a személyes adatokat, arcokat, neveket így nem rögzítik. A feldolgozott anyagokat ezután AI és robotikai tréning adatként hasznosítják. A takarítók nem is a Shift alkalmazottai, hanem független takarítók, akiket partnereken keresztül vonnak be. A megoldás azért is érdekes, mert megmutatja, hogy mire van a robotikának most a legnagyobb szüksége, valós környezetben rögzített hétköznapi emberi mozdulatokra. A tárgyak egy lakásban mindig máshol vannak, a poharak, cipők, játékok, kábelek nem szabványos rendben helyezkednek el. Egy robotnak éppen ezért nem elég felismernie a tárgyat, meg kell tanulnia azt is, hogyan nyúljon érte, mit mozdíthat el, mit kell kerülnie, és milyen sorrendben kell dolgoznia. A Shift modellje adatüzlet, a felhasználó így nem pénzzel, hanem az adataival fizet. Hasonló logikára egyébként több más területen is van példa. Az önvezető autók fejlesztésénél a közúti kamera felvételek, illetve valós vezetési helyzetek adtak tanulási alapot a különböző rendszereknek. A humanoid robotokat fejlesztő cégek pedig szintén nagy mennyiségű, valós környezeti és mozgás adatot gyűjtöttek be, hogy a robotok ne csak videókon, hanem hétköznapi helyzetekben is tudjanak működni. Az Amazon raktári robotjai ipari környezetben tanulják, hogyan lehet árukat mozgatni, rendszerezni, sőt azt is, hogyan lehet emberek mellett dolgozni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Áger megy, regál Lili Dreamin, ami az előbb pörgött. Lili pedig ma is, héten is érkezik a World is My Radio Show-ba. De lehet, hogy ma is, ezt ugye nem tudni előre, de 17 órától ma is lesz Live Mix, rendszeresen zenél a Live Mixben. Hát valamelyik nap a héten biztos, hogy találkozunk vele. Na, most viszont, mert Gerix a folytatásban a Butterflies-t indítom picivel 4 után. Kellemes éjszakát, jó munkát, aki pedig úton van, vezessen óvatosan.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázséknál pedig ma is játék, foci VB-vel kapcsolatos játék, amivel akár 100 000 forintot is lehet nyerni, de itt most azért egy picit pengének kell lenni focis témában, mert hogy ezzel kapcsolatos kérdések jönnek, és így lehet bezseperni az ajándékot, szerintem izgalmas lesz. És hát, mondom még egyszer, naponta akár 100 000 forint nyeremény. Csak itt a Rádió 1-en, ahogy az igazi mai slágerek is csak itt a Rádió 1-en pörögnek, most Sam Fed, Rosalind és a Heart Like Mine, amit indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a fogyadásban pedig egy óriási sztár, akinek az eredeti neve Rachel Agatha Keane. És aki elképesztően nagy slágereket írt igazi állistás előadóknak, Beyoncé, a Lil Mix, Rihanna, Ellie Goulding, vagy éppen Charlie XCX is ott van a korábbi, hát idézőjeles ügyfelei listáján. Na most viszont egy olyan dal, amit saját magának írt, és óriási sláger, a művész nevén Ray, a nagy kedvenc pedig a Where Is My Husband, amit már is indítok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Átvilágítják a Budapest-Belgrád vasútvonal teljes beruházását. Első alkalommal rendezték meg a Bácska virágai néptánc versenyt. Kánikulára számíthatunk. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Teljes körülvizsgálat indul a Budapest-Belgrád vasútfejlesztés ügyében, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Áttekintik a több mint 1000 milliárd forintos projekt szerződéseit, pénzügyi konstrukciót és közbeszerzési döntéseit, és kezdeményezték a korábban titkosított dokumentumok nyilvánosságra hozatalát is. A vizsgálat egyik központi kérdése a dollár alapú elszámolás, amely az árfolyam változások miatt jelentősen megdrágította a beruházást. A miniszter szerint technikai problémák is hátráltatják az átadást, a többi között a magyar szakaszon megmaradt szintbeli vasúti kereszteződések miatt. A kormány célja, hogy minél hamarabb elindulhasson a személyforgalom a dél-magyarországi vasútvonalon. Népviseletbe öltözött fiatalok töltötték meg a Nagy Baracskai Művelődési Házat a Bácska virágai néptáncversenyen. Az első alkalommal megrendezett eseményen csaknem 60 résztvevő lépett színpadra szólóban, párosban és csoportos formában. A rendezvény célja a hagyományőrzés mellett az volt, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítsanak a környék tehetséges táncosainak, számolt be róla a Vármegyei Lap. A fellépőket háromtagú szakmai zsűri értékelte, a produkciókat élő népzene kísérte. A szervezők azt szeretnék, hogy a rendezvény a jövőben határon túli magyar közösségeket is megszólítson, és évente visszatérő eseményé váljon. Halálos baleset történt Sándor falván, egy idős férfit ütött el egy terepjáró a kijelölt gyalogátkelő helyen. A 85 éves bácsi elektromos kerekesszékkel akart áthaladni a zebrán, amikor a balról érkező autós nem adott neki elsőbséget, és elgázolta, számolt be róla a híres.hu. Az ütközés erejétől a férfi a kerekesszékkel együtt több mint 15 métert repült. A mentők hosszú időn keresztül próbálták újraéleszteni, de az életét már nem tudták megmenteni. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. Medárd ezúttal nem hoz esőt, frontmentes időre, sok napsütésre számíthatunk Kecskeméten, Baján és a térségben is. Legtöbb 30-31 fok is lehet, és a figyelmeztetés szerint magas lesz az UV-sugárzás. Éjszaka sem mérhetünk 16-17 foknál kevesebbet. Csapadék majd szerdától várható.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Akár 50 nap munkaképtelenséget is okozhat a migrén. Világszerte 1 milliárd ember szenved tőle, Magyarországon pedig a becslések szerint több mint 1 millió ember. A WHO becslése szerint ez a második leggyakoribb betegség, ami miatt az emberek kiesnek a munkából. Az érintettek legtöbbi a migrénes roham alatt szinte egyáltalán nem képes dolgozni. A látás kieséssel járó aurás migrén ráadásul még rémisztőbb. Egyes becslések szerint a migrénnel való együttélés akár négyszeresére is növelheti a depresszió kialakulásának kockázatát. A migrén sajnos leginkább az aktív korosztályt érinti, éppen ezért nagy kérdés, hogy az ember mennyire esik ki a munkából. A betegség kialakulásának okai még mindig nem tisztázottak, a közrejátszó körülmények pedig annyira szerteágazóak lehetnek, hogy nehéz egyetlen okra visszavezetni minden páciensnek a migrén kialakulását. Sokaknál a tartós képernyő használat okozza, másoknál a stressz, bizonyos ételek, vagy épp az erős szél vagy időjárás változások. A betegeknek ráadásul csak kis száma fordul orvoshoz, ezért nem is mindenki tudja magáról, hogy valójában a fejfájás, amivel küzd, rendszeresen visszatérő migrénroham. Magyarországon 30 fejfájás centrumban várják a betegeket. Az ottani adatok szerint az érintettek 2%-a 20-25 ezer ember kaphat ellátást évente. A lüktető fejfájás mellett sokaknál jelentkezik hányinger, akár hányás is, de zavaróvá válhatnak a fények, hangok, vagy éppen koncentrációs és memóriazavar is felléphet. Súlyosabb esetben átmeneti jégtag bénulás sem elképzelhetetlen. Fontos tudni, hogy országszerte több közfinanszírozottan is elérhető centrum van, ahol megpróbálhatják enyhíteni a panaszokat. A migrén egyébként a nők körében 4-szer gyakoribb. Egyes vizsgálatok szerint a nők 18-24, míg a férfiaknak csak 6-8% a migrénes. A betegség tinédzsereknél is megjelenhet, 50 éves kor után viszont ritkábbá válhatnak a rohamok és enyhülhet a betegség.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, és hát kellemes hétfőt, igen. Kellemes hétfőt. A mikrofonnál Király Tamás 5 óra után 11 perccel, június 8-a van a medárdok, a névnaposok, ugye ma oda kell figyelni az esőre is, meg mellé arra, hogy a lejlető legjobb kedvencek szóljanak, és ebben nem lesz hiba. Intézem ebben az órában is, most Bibi Rexa jön a Faithless dallal, a teljesen újra gondolt verzióban, ez a New Religion, itt a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázséknál pedig ma vadul játék indul, továbbra is maradunk a foci témakörben, viszont itt azért nagyon fontos, hogy képben legyünk focis témában, mert hogy ezzel kapcsolatos kérdések lesznek, viszont aki nagyon ügyes, aki tényleg jól pörgeti ezt a tudást, az ezen a játékon naponta akár 100 000 forintot is nyerhet. Szóval ezzel készülnek Balázsék ma reggel 6 órától. Most viszont a Sához pörög tovább az igazi mai slágerrel.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ma akár 28 fok is lehet, holnap 29, de esővel, szerdán pedig 26 és eső. Hát valahogy így indul a hét. Pár perc és a legfrissebb infok után jön a Balázsék Beston, a péntek nap legjobb pillanataival, 6-tól indul a műsor, a hírek után pedig ez a nagy kedvenc. Elsőként a Well Hello és az Apu Vedd Meg. Király Tamást hallottátok. További szép napot, kellemes hetet és jó rádiózást a Rádió 1-jel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Egy német startup új módszerrel gyűjt adatot a háztartási robotok fejlesztéséhez, ingyenes takarítást kínál New Yorkban, cserébe a munkát testkamerával rögzítik. A Shift nevű szolgáltatás lényege, hogy a lakók díjmentesen foglalhatnak takarítást, a takarítók elvégzik a munkát, közben pedig videó készül arról, hogyan zajlik egy valódi lakásban a rendrakás, törlés, porszívózás, vagy épp a konyha takarítás. A vállalat szerint a felvételeket nem reklám célra használják, hanem mesterséges intelligencia és háztartási robotok betanításához. A felvételeket anonimizálják, a személyes adatokat, arcokat, neveket így nem rögzítik. A feldolgozott anyagokat ezután AI és robotikai tréning adatként hasznosítják. A takarítók nem is a Shift alkalmazottai, hanem független takarítók, akiket partnereken keresztül vonnak be. A megoldás azért is érdekes, mert megmutatja, hogy mire van a robotikának most a legnagyobb szüksége, valós környezetben rögzített hétköznapi emberi mozdulatokra. A tárgyak egy lakásban mindig máshol vannak, a poharak, cipők, játékok, kábelek nem szabványos rendben helyezkednek el. Egy robotnak éppen ezért nem elég felismernie a tárgyat, meg kell tanulnia azt is, hogyan nyúljon érte, mit mozdíthat el, mit kell kerülnie, és milyen sorrendben kell dolgoznia. A Shift modellje adatüzlet, a felhasználói nem pénzzel, hanem az adataival fizet. Hasonló logikára egyébként több más területen is van példa. Az önvezető autók fejlesztésénél a közúti kamera felvételek, illetve valós vezetési helyzetek adtak tanulási alapot a különböző rendszereknek. A humanoid robotokat fejlesztő cégek pedig szintén nagy mennyiségű, valós környezeti és mozgásadatot gyűjtöttek be, hogy a robotok ne csak videókon, hanem hétköznapi helyzetekben is tudjanak működni. Az Amazon raktári robotjai ipari környezetben tanulják, hogyan lehet árukat mozgatni, rendszerezni, sőt azt is, hogyan lehet emberek mellett dolgozni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Hölgyeim és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Egy érdekes evolúciója van ennek a történetnek, amiről mi itt elkezdtük a Hogy vagy Magyarban beszélgetni, hogy aztán ez hova jutott ez a történet, mert ugye a Hogy vagy Magyarban, na mindegy is, hogy egy valahogy felmerült, hogy kinek van 5 lábúja, 6 ujja, és azóta ugye ez egy hete ezeket kérdezzük a hallgatóktól, hogy neked 6 ujjad van-e, vagy 6 lábújad, vagy 4 lábújad, vagy 3 kezed, mert ugye a tippelésnél, amikor mondtuk, hogy Irénke 46 éves, 6 lábúja van, ahogy utána kiveszi fel a telefont. És ugye a történetből az lett, hogy jelentkezett, hogy megtaláltuk, igazából mindegy is, egy Renáta nevű hallgatónk, aki e-mailben jelentkezett egy érdekességgel, miszerint neki egyébként tényleg 6 ujja van, 12 szám szerint. És ebből a teszti különbségből csinált ő karriert. És ami még érdekesség a történetek, ugye 24-ben a mi műsorunkban hallott arról, hogy ugye az én lábas képeimmel az OnlyFans-szel egyszer ötletére próbálunk valami pénzt csiholni, hát nem lett belőle túl sok. 5 dollár, 10 dollárt keresünk. És ő elkezdett ugye feltölteni
2: fotókat, igen.
1: Fotókat.
2: Meghallotta ezt a hírt, vagy ezt a beszélgetést, és aztán rájött, hogy hát ezzel lehet pénzt is keresni.
1: Ebből lehet pénzt keresni, csinált aztán TikTok oldalt, felfigyelt rá egy spanyol főműsoridős talkshow szerkesztője, meg is hívták, és kiderült, hogy ez a 6 ujj, ez nálunk úgy kelt életre most egy pár napja, hogy van egy hallgatónk, gyerekek, akinek viszont 12 ujja van.
2: De nem a lábán, hanem
1: nem
2: a kezén.
1: Nem a lábán, hanem a kezén. Kivel oltott fuvolázni, gitározni, többször zongorázni próbált. Hol van neki az ujja pluszban? 2 hüvelykúj, 2 kis ujj, ez mit jelent?
3: A hüvelyk és a mutató között nőtt.
1: Oldalra?
3: Mi? Ide a kettő van. Közé. Tök korrekt.
2: Ne csináld. 2 mutató ujja van. Kicsit olyan.
1: És úgy, de várj, mert ebből a képből ugye össze van mérve az ujjat, látjuk, ugye a spanyol oldal is nézegeti.
3: Ott mozgatja a plusz ujjat, látod?
2: És teljesen funkcionális, tehát hogy teljesen jól működik minden.
1: Na de várj, ezen a képen nem tudom megnézni. Ez a plusz ujj, ez a hüvelykúj felé derékszögbe lejt kifele, vagy felfele megy inkább a mutató ujj fele? Hova megy a plusz ujj? Hova nő be?
2: A mutató ujjad és a hüvelyk ujjad között így oldalt, mintha odaraknád a másik kezed mutató
1: ujjad. Kicsit párhuzamosan a mutató ujjaddal.
3: Igen. Igen.
1: Milyen előnyei vannak ennek? De most komolyan kérdezem. Milyen megkérdezünk, egyik ilyen felhívjuk.
3: Hát gyors és gépírás, ember. Hát el tudod képzelni, hogy milyen sebességgel kezeli a klaviatúrát.
1: Te plusz 2 ujj, az valószínűleg még gyorsabb írás.
3: Hát persze.
1: Hangszernél.
3: A zongoránál, jó fuvolánál nem feltétlenül, de még a fuvolánál is.
2: A zongoránál sem feltétlenül előny, mert a zongoránál van egy új rend.
3: Tehát, hogy de azt ne, az nagy... magának át kell alakítsa, de hát ez egyébként az, megvan.
1: Na de hogy teszel be plusz ujj? Hiába van plusz ujjat, ha az 5 ujjra van lekottázva.
3: Könnyebben elérsz. Hát gondoljatok bele, biztos, hogy mondjuk nagyot kell átfogni a hüvelykel meg a kis ujjal, és közötte neki még itt van egy 6. Hát bármit belejátszik bármibe.
2: Csipkét biztos, hogy könnyebben ver. Makramézik.
1: Makramézik, csipkét ver.
2: Kosárt fog.
1: És egyszer csak a

0: mész, akkor viszont... akkor viszont plusz kettővel tudsz hasítani.
1: Viszont jó poharas lennél egy étteremben.
0: Sokkal
1: többet tudsz visszahozni.
0: Furcsa tréfát űz azért néha a természet, nem? Hogy azt mondja, oké, akkor neked adok. Ezt régen azért odasorolták, hogy itt ez valami kis ezoterikus vonal volt, hogy akkor neked plusz lábujjad van, vagy plusz ujjad van.
1: Sámám.
0: Igen, sámának tituláltak.
1: Miből szeretnél egyet többet?
0: Miből szeretnék egyet többet? Hát, ez egy jó kérdés.
2: A sejtből
0: már mindig azokat már égettem.
2: És hogy hívja az ujját? Mert van ugye kis ujj, gyűrűs, középső,
0: az mi?
2: Mutató és hüvelykújjunk.
1: És a kis barátom.
0: És hova teszed? Igen. Hova teszed valójában? Igen. Na de eljussz vele egy spanyol műsorba, és keresel vele az OnlyFans-en, akkor azért ez már megérte.
1: Hogyne, persze.
0: Zongorázol, igen. Na, mindjárt megkérdezzük. Hello, Renáta, jó reggel, ciao.
3: Jó reggel, jó reggel.
0: Milyen szép evolúciót élt meg ez a hogy vagy magyar, kinek van hat láb ujja, hat ujja? Amivel utána eljutottunk hozzád, amire te kiderülhet, hogy te miattunk indítottad el az OnlyFans oldaladat.
3: Igen, ezt egy kicsit javítanám, mert ez egy fontos momentuma ennek a történetnek, hogy ugye, köszönöm szépen, ezt tényleg nektek köszönhetem, hogy ez az egész elindult az annak idején a lábképes adásatok miatt, de azt nagyon fontos megjegyeznem, hogy pont ez a lényeg, hogy igazából én nem szerettem volna ezt a vonalat erősíteni. Tehát én nem akartam az OnlyFans irányában menni, én csak arra gondoltam, hogy jó lábképek is izé, de elkezdtem a kezemről is felrakni képeket, és láttam, hogy arra nagyobb az érdeklődés, és én nem éreztem jól magam azon a lábas oldalon, tehát hogy én nem akartam ilyen irányba indulni.
0: De a kezeddel kerestél inkább... pénzt? Tehát, hogy volt pénz?
3: Hát egyébként kerestem, mert az a vicces, hogy van egy ilyen kis polidaktília, mert ezt úgy hívják, ezt a tatuiságot, egy kis réteg, akik nagyon rajonganak ezért, de nem ilyen fétis szempontjából, hanem olyan szempontból, hogy ők kíváncsiak rá, hogy te mit tudsz megtenni a hat ujjaddal, amit ők nem tudnak, mert ők nagyon szeretnének hat ujjat. És akkor így fizettek nekem $40 azért, hogy én egy percig mozgatom ilyen furcsa helyzetben az ujjaimat. Tehát, hogy ilyenek voltak, de mondom, nem éreztem...
0: Oké, tiszta, tehát nem szexuális jellege volt a dolognak. Igen, csak igen. Ők megnézték az ujjadat, aztán azt mondták, hogy persze, nem az, de nyilván. Miért nézi valaki, akinek hat ujja van? Igen. Mit tudsz megcsinálni? Tehát mi az a plusz neked akkor, amit te a hat ujja megcsinálsz, amit mi öt ujja nem tudunk megcsinálni?
3: Hát nyilván ők olyanokat kértek tőlem, hogy én használjam hüvelykújként ezt az ujjamat, mert hogy tudom olyan pozícióba állítani, mint hogy egy hüvelykúj lenne. De egyébként az életben...
1: Tehát be tudod fordítani?
3: Hát igen, igen, igen.
0: Tehát föl tudod annyira állítani, mintha derékszögbe rállna. Aha, tehát neked ez ugye a hüvelykúj és a mutatói között
3: oldalra,
0: van.
3: Igen, igen, annyira oldalra áll a mutatójam, hogy igazából le tudom teljesen.
0: És azért fizetett 40 dolcsit, hogy te küldtél neki egy perces videót, hogy bábozod az ujjaiddal.
3: Igen, igen, igen. Csak hát utána ezt nem akartam, és ezért indítottam el a nyilvános oldalaimat, YouTube oldal, TikTok, ez a 12 Fingers Girl néven indítottam ezeket az oldalakat, és ennek hatására jutottam el én most ebbe a spanyol műsorba. Egyébként még annyit szeretnék hozzátenni, mert hallgattam itt az előbb titeket, hogy a lábamon is 12 volt, csak azt lemütötték kiskoromban, hogy beleférjen a cipőbe.
0: Tehát neked 24 az, ami nekünk
3: igen,
0: 20.
3: Igen, igen. És én, tehát ez nem csak úgy jön, hanem én ezt örököltem a nagypapámtól, anyukám részéről.
0: Fatának mennyi volt? 30? Vagy ő miért? Ő is 20?
3: Anyukámnak mondjuk egyébként én azt hiszem, hogy a papámnak is 24 ujja volt, vagy lábujja. Anyukámnak egyébként érdekes, hogy neki csak... Tehát öt ujja van, de a hüvelykúja az egy perccel hosszabb, ezt háromfalangális hüvelykújnak hívják. Az is egy kicsit máshogy néz ki, de ez is a polidaktiliának az egyik fajtája.
0: Tehát akkor az egész család hoz valami vonalat, hogy a bűvész vonalon hát, azért erősek vagytok.
3: Igen, viszont a lányomnak, ő neki csak öt van. Ő sajnálja.
1: Valahol azt olvastam, hogy azért fizettek neked, hogy legózz.
3: Igen, igen, hát ne olyan
0: csinálj,
3: is volt,
0: ne hogy... Legóznod kellett a hat ujjaddal, ő nézte a másik oldalon, és utalt 30 dolcsit, hogy a 12 ujjaddal legózzál.
3: Ilyen kis figurát kellett összeraknom, igen, igen. Eleinte egyébként ebből nagyon sok pénzt kasszáltam, ezt be is vallottam meg mindent, tehát hogy teljesen jól működött, csak mondom, aztán nem volt jó azon az oldalon lenni, Úgyhogy ezt így nem...
0: Fiat, tudod, hogy a végfelhasználás már nem tudod, ő most azt, hogy nézem, hogy legózol, nem tud mit, tehát te nem csinálsz rosszat, csak hogy ő aztán ezen mit kezd, hogy mire használja, igen, ott van a tudat.
3: Igen, csak aztán, ha kiderül, hogy te most mit keresel egy FitFinder oldalon, akkor utána nem fogod tudni elmagyarázni, hogy te nem csinálsz ott semmit amúgy, tudod, szóval nem akartam...
0: Legózol,

0: Legózol az ujjaiddal, és valaki ezt meg, hát, ez megveszi.
1: Na, menjünk rá a fontos kérdésekre. Amikor igen. új személyt csinálsz, most már vesznek új lenyomatot.
0: Igen, akkor veled...
1: Ott mi van?
0: Igen, rabosításnál mennyire vagy nagy kívás neki?
2: Nem is emlékszem, mert egyszer pedig tényleg kérték, de nem, szerintem nem emlékszem már, hogy ott mi volt, vagy volt-e valami különleges.
0: És a zongoránál ez most előny, mert ugye gyerekkorban zongoráztál, abban, tehát most újra zongorázol, akkor ez nagyobbat tud fogni, nem?
2: Ez nagyon érdekes, előny is, és hátrány is, igazából előny, mert ugye vannak olyan darabok, meg részek, amikor nekem, én le tudom játszani végig, míg másnak már újat kell cserélnie, hogy le tudja játszani. Viszont hátrány, mert amikor elkezdesz zongorázni, tanulni, akkor nagyon sok gyakorlatnál ugye új rend van, hogy melyik ujjadat hova kell tenned. És ugye ez problémát jelent, és mindig így a két zeneiskolába járok most egyszerre, és akkor mindig így gondolkozni kell, hogy jó, akkor hogy csináljuk úgy, hogy neked is jó legyen, mert régen mindig kihagytuk a kis ujjamat, de hát az úgy, most ha már ott van, akkor tök jó lenne használni.
0: Hmm. Igen, ebben a spanyol műsorban is zongoráznod kellett, vagy nem kellett, hogy zongoráztál, igen, ugye? Tehát ott az igen, volt a show, hogy ezzel léptél föl, hogy zongoráztál. Igen, azt írva, hogy ez milyen vicces, valaki nem ingatlan törököl, hanem plusz 4 ujjal. Ugye? Papától, nagypapától.
3: De és mindegyik teljesen funkcionális, tehát teljesen jól működik az összes ujjal, nem kicsit bénább az egyik.
2: Nem, teljesen.
0: Az ollót hova dugod? Kérdezi, te hallgat, hogy az ollót melyikbe dugod?
2: Hát ez nagyon vicces, mert én egyébként szakmámat tekintve műkörmös vagyok, és annak idején, amikor tanultunk, akkor ezen nevettek, hogy én hogy fogom meg az ollót.
0: Egyes hármas, de... vagy egyes kettes, mint mindenki más?
2: Most nem tudom, de gyorsan meg kell próbálnom.
1: A hüvelyk ujjadat biztos belül dugod fölülre.
2: Egyes hármas.
0: Tehát van egy új az ollón, amit rá tudsz tenni az ollóra. Igen. Gumikesztyű felejtő, nem? Tehát effektíve nem tudsz.
2: Az nem, az igen. Hát a kesztyű az nagyon problémás. Tehát én most tanulok motor, tehát A kategóriás jogsit szeretnék most szerezni, és vettem kesztyűt, de hát ugye csak úgy tudom felvenni, hogy az egyik új helyére kettő ujjamat kell, hogy oda tegyem, és kényelmetlen, mert ahhoz egy kicsit nagyobb kesztyű kell, és akkor meg nem tudom úgy a gázkart, tehát rendesen.
0: És az újon számolás általánosban azért ott is tudtál villantani, nem? Tehát, hogy...
2: Jaj, hát az nagyon, igen. Nem,
0: azért ott érted, hát ott te 12-ig tudsz menni, amíg ők 10-ig mentek.
2: Hát meg tudod, amikor tanultuk a hatot, és akkor föl kellett mutatni, hogy hat ugye a kezünkkel, és én fölmutattam, akkor tanárnéni rám szólt, mert elsőbe, hát legelső pár napban úgy tanultam.
0: Mennyire bizony, mindenki két kézzel mutatott. Mondtam, hogy egy kézzel mutatom.
2: Nem jól csinálod, és én mondtam neki, hogy hát akkor tanárnéni tanuljon meg számolni, aztán anyukámat be is hívták, hogy hát akkor nem igazán.
0: Valami jó, nem oké
1: de ott is elvéreztél, hogy ez elment vadászni,
2: igen.
0: Rubik kockát mennyire hamarabb rakod ki?
2: Azt egyébként volt egy időszak, hogy tudtam rakni, de...
0: Világcsúcs közel időpont, plusz két ujjat használ. Egyébként lehet, hogy a hivatalosan el se indulhatnál. Ugye van ja, ez hát a hivatalos világ, most még 2-3 másodperc, 5 másodpercet kirakják, simán aztán, hogy nem engednek oda, tehát egyszer nem indulhatsz el.
3: De osztálytársaid hogy viszonyultak ehhez? Tehát nem szivattak, vagy szerették, vagy mi volt általában?
2: Igazából szerencsére semmilyen rossz emlékem nincs, hogy bántottak volna, vagy bármi. Annyira emlékszem, hogy a suliban mikor oda kerültem elsősként, és akkor az egész suli így jött utánam a focipályán, hogy mutassam már meg a kezem, és akkor én össze volt téve a két kezem, és mint egy kis királylány úgy sétáltam, és akkor mondtam nekik, hogyha, hát nem tudom, régen volt, már valami 50 forintért megmutatom.
3: Tehát már akkor is
1: ügyes, már akkor is nagyon jó. És később egyébként Pasi volt olyan, aki lepattant emiatt?
2: Ő nem volt. Egyetlen egyszer voltam valamilyen táborba, és akkor ott volt egy srác, de szerintem szegény, ő nem volt teljesen százas, és akkor ő annyira kiakadt ezen, hogy így ült egy széken, és fél óráig fogta a fejét, és mondta, hogy ő ezt nem viszi el. Szóval teljesen maga alatt volt, de egyébként nem sose volt így ilyesmi.
0: Azt jelenti, hogy egy kézzel kérni 6 sört a kocsmába, az elég menő. 6 sört kérek, igen. És így felmutatod érte. Szerintem azért ez így elég jó ebben a formában. Na jó, de nem is gondoltuk volna, hogy milyen érdekes evolúció lesz ennek, hogy valamikor ezt a hogy vagy magyarnál felvetjük, és aztán van-e 6 lábújad, és 3 nap múlva itt van egy hallgatónk, aki egyébként eljut így ebben a formában. Igen, hétfőn vagy kedden, hogy vagy magyaroztunk, és ott merült fel először, hogy kinek van hat lábúja vagy hat ujja. Na pénteken te meg már itt vagy valójában úgy, hogy, hogy hat ujjad van, és a lábadon is volt, csak onnan ugye leszették. Úgyhogy ez érdekes azért az evolúció meg a természet, meg hogy ez öröklődik, tehát hogy nektek valamilyen génbeli dolog van egy kicsi sérülés, hogy ez megy tovább így, hogy hat ujj.
3: De azt egyébként, ha Feri kérdezte, csak nem tudtunk rá válaszolni, akkor neked, te hogy hívod ezt a plusz ujjat? Mi az neked?
2: Hát ez nagyon vicces, mert ugye rengeteg kérdést kapok az oldalaimon, és akkor ezt mindig megkérdezik, és akkor én azt szoktam viccesen mondani, hogy imposztor, de hát amúgy nincs neve.
0: Nem, azt nem tudsz neki, mint persze. Abszolút.
2: Régen kesztyűs újnak hívtam pont ezért, mert bosszantott, hogy annak nincs új a kesztyűbe.
0: És ez fel sem merült, hogy kiskorodban lekapják? Tehát ez egy bonyolultabb műtét lett volna, mint a lábúj.
2: Hát hála jó Istennek azt mondták, hogy mivel hogy ennyire szép, meg funkcionális, inkább legyen az, hogy majd, hogyha én felnőtt leszek, akkor hagyd dönthessem el én, hogy mit szeretnék vele csinálni. Úgyhogy nagyon örülök neki, hogy nem szedték le, mert egyébként a lábamon is felesleges volt leműteni.
0: Na, tehát, hogy jól állt, funkcionált, működött, nem lógott ki, tehát, hogy teljesen fölösleges lett volna. Aha. Húzockodás jobban megy, kérdezi.
2: Hát azon most rajta vagyok.
0: Nagyon helyes, nagyon helyes. Na jól van, Renát, örülünk, hogy megtaláltunk. Teljesen váratlan ez a történet, hogy hova tud egy-két ilyen poén így menni 3-4 napon belül, hogy közben te felbukkantál itt 12 ujjal. Nagyon szépen köszi, hogy jelentkeztél. Még örülök, hogy beszéltünk. Vigyázz magadra!
2: Én köszönöm.
0: Köszönöm. Hello.
4: Volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
7: Na, mi lesz a mai program?
8: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
7: Vagyis
8: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
7: És ha rock'n'roll, akkor...
8: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
9: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
10: Maltofer rágó tabletta, vaspótló gyógyszer, vinn nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
12: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. A TCL 139 centis Eiza díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-ig, illetve a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
5: Reklámot hallottak.
6: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Megkezdődtek a vízpótlási munkálatok a Solti mellékágban, új kiállítás nyílik Kecskeméten, folytatódik a hőség. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Elindultak az előkészítő munkálatok a Solti mellékág vízpótlásáért a Duna mentén. A szakemberek a következő napokban 4 szivattyú segítségével mintegy 270 ezer köbméter vizet emelnek át a mellékágba, közölte a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság. A beavatkozás célja, hogy mérsékeljék a vízhiány okozta ökológiai károkat, és megóvják a természetes élőhelyeket. A Vízügyi Igazgatóság szerint a nyári időszakban szükség esetén többször is megismételhetik a vízpótlást, számolt be róla a Vármegyei Lap. A hosszú távú megoldás érdekében az érintett szervezetek már egy tartós ökológiai vízutánpótlási rendszer kialakításáról is egyeztetnek. Juliet címmel nyílik porcelán kiállítás Rátonyi Kinga vizuális művész alkotásaiból a Kápolna galériában. A tárlatot június 11-én csütörtökön nyitja meg Szabó T. Anna író. Az eseményen Bazsinka József tuba művész is közreműködik, írja a híres.hu. A kiállítás a porcelán és a költészet találkozását mutatja be, különleges lírai hangulatú alkotásokon keresztül. A galériában régebbi és újabb művekből összeállított háromdimenziós történet fogadja a látogatókat. Elkészült a kecskeméti fürdő 50 méteres úszómedencéjének felújítása. A munkálatok során megújították a medence végfalát, valamint új korszerű rajtköveket is telepítettek. A fejlesztés célja az volt, hogy modernebb körülmények várják az úszókat, a sportegyesületeket és a fürdő vendégeit, írja a híres.hu. A nagy medencét már ismét használhatják a látogatók. A Füles Kuvik hazai állományának felméréséhez kér segítséget a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Július végéig tart a számlálásuk, ami hozzájárul a faj hazai elterjedésének pontosabb megismeréséhez, mondta rádiónknak az Élő Környezet Minisztériumának szóvivője. Orbán Zoltán hozzátette azt is, hogy a rejtett életmódú madarat a jellegzetes hangja alapján lehet felismerni. Kánikulára számíthatunk, sok napsütéssel nem lesz front felettünk, Bács-Kiskunvár megyében legtöbb 30 fok lehet ma, a következő napokban pedig még ennél is többet mutathatnak a kijelzők. Éjszakára 11-12 fokig hűlhet le a levegő, a meteorológusok arra figyelmeztetnek, magas lesz az UV-sugárzás környékünkön is.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Rászkó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Na itt vagyunk, 6 óra után 16 perccel jó reggel kívánunk mindenkinek. 11 nap, 19 óra, 44 perc, így állunk. És nyári szünet, gyerekek, hello, yes! Feri, jó reggel, ciao.
2: Szevasztok, jó reggelt!
1: Mindjárt jön a mamma, és rohan, ledobja a táskáját, azt mondja, itt van rajta a kis kék szemüveg, Lackó már kint morog és káromkodik, úgyhogy ezt nagyon szeretjük.
2: Tehát rend van a világban, ugye?
1: Rend van, gyerekek, rend van, már jön, és itt van, úgyhogy mi is mindjárt érkezgetünk. Látom, te is motorral, én is motorral. Úgyhogy megérkeztünk.
2: Nem motorral.
1: Én védő nélkül. Sem.
2: Várjál, hol a bukós is akkor?
1: Lent hagytam a motoron.
2: Ja, jó, de jár a motor.
1: Jár.
2: Akkor így van. Rendben van minden, akkor a világ kerek.
1: Figyelj, én ezt fölakasztom mindig a kormányra. Víz van a magyarok jó indulatával. Én se nem viszem. Csak ha töltenem kell, akkor hozom fel. Én kesztyűt, bukó, én mindent lent hagyok.
2: Jó, mondjuk garázsba vagy, nem?
1: De ha lent lenné, én utcán is ott hagyom. Beülök valóban a motorra, rácsattintom. Csak nem. Én nem tudom, nagyon ezt szugerálom, hogy hát, én hiszek ebben, hogy amit úgy beleraksz.
2: Én külföldön hiszek ebben, itthon nem tudom, hogy higgyek-e benne. Bár egyébként most külföldön is volt egy eset. Képzeld, de Szarajevóba mentek magyar motorosok, fölcsattintották.
1: Láttam.
2: És levágták az összes isakot.
1: Beraktuk a közösbe, ben volt valaki, berakta a Balázs, vagy valaki. Láttam hihetetlen a videót. Lecsattintották és elvitték a bukót. Mit csinálsz, egy fejedre nem jó csattal levágott bukóval, ami neked helyet foglal, fölvenni nem tudod, nem jó rád. Hát nem tudom, igazából annyira fura ez. Jó reggel! Megjött a szélvész!
2: Hello,
1: baby! Beszáguldott, oda nézzél! Na, mi van? Jó reggel!
3: Na, mi van?
2: Na, kivel mi van?
1: Oda nézzél, rúzs feldobva, szemüveg feldobva, minden van itt,
3: minden
1: te hétfő van.
3: Már majdnem indőben elindultam, csak aztán trónörökösen felébredt reggel, úgyhogy össze kellett harabdáljam, sajnálom.
1: Jól tetted?
3: Megcsúrtáltam kicsit utolsó iskolai heteken.
1: Innen nem lehet elkésni, tudod?
2: Ezt már kibírod, mondtad neki.
1: Persze.
3: Nem szabad azt mondani, akkor megérzik, hogy vége lesz, és ja, akkor és még bátrabbak lesznek.
2: Mi?
1: Igen.
3: Na, mi a helyzet?
2: Minden a legjobb.
1: Minden oké, beszélgetünk. Hétfői élményeket osztunk meg, motorozásról beszélgetünk. Hát ilyen fiús dolgok, amíg nem voltál itt.
2: De most te behozhatod a női vonalat.
3: Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen.
3: Majd egy pillanat, azt hittem, hogy nem vagyok nő, de most de már újra nem. Nő lehetek.
1: Igen.
3: A lényeg, hogy én is a hétvégén nagyon aktív életet éltem, mert jogatáborban voltam a Tiszatónál.
1: Hát ez, én láttam a sztoridat, néztem, hogy...
3: Milyen jó hely?
2: Jógázást nem láttam, volt azt az
1: nem.
2: Is.
1: Hát jógázok voltak, de jógázást azt nem láttam.
3: Ott rogyogtattam a Tiszatónál.
1: Rogyogtatott, valami kis tavas, ilyen csendes, ilyen kis mocsaras képet tettél ki.
3: És soha életemben nem voltam még a Tiszatónál, illetve ha voltam, akkor csak így átmenőben, de nem töltöttem időt. És teljesen szinte ezek, én azt hittem, hogy egy csumpító, tudod, hogy ez ilyen, tudod, olyan, mint a Feriéké.
1: És igen, akkor, igen.
2: Mi van? Na. Húzzál már, mi
1: jól indul ez a hétfői. Hát olyan bocsaras, olyan kiszáradt. Olyan.
2: Csak igen, oda nem, az annyira nem csumpi, hogy téged oda se engednek szóra.
3: Várj. És akkor te mondani, hogy a Feri, te Feri, tudsz valamit erre a Tiszatóra, milyen helyez? Hát ez a Mennyország a Tiszató. Jaj, mondom, na.
2: Biztos szar lesz, ha a Feri mondja.
3: Hát várjuk meg. És elmentem, és képzeld el, azt gondoltam, elmondom, mik a prekoncepciók, hogy kicsi víz, rossz víz, meleg víz,
2: büdös víz,
3: víz, nagyon sok szúnyog, rengeteg ember, rettenetes, mindenhonnan beszűrődő zene. Ebből csak az egyik volt igaz.
2: A beszűrődő zene.
3: Igen, este. De az van, az igazság, hogy gyönyörű nagy ősfák, hatalmas fák, gyönyörű víz, nagyon-nagyon vadregényes az egész Tiszató, bevittek ilyen ladikokkal oda, teljesen oda a Matula bácsinak a kecójához, rengeteg látnivaló, rengeteg tennivaló, iszonyatosan gyönyörű természet, tehát rendesen így volt ilyen elérzékenyülés. Olyan volt egy kicsit, mint a Maldív, csak ilyen magyarba.
2: Pedig az, ez a magyar
1: ezt, még ezt a hasonlatot még nem hallottam. Igen. De igen. Tőled ez nincs messze pedig, mármint hogy az eredeti otthonodtól. Hát úgy útközben van, ahogy...
3: Félúton van a kettő.
1: Igen, félúton van, jössz föl, azt hinné az ember, hogy azért azt úgy megjárt. Nekem is kivaradt a Tiszató, tudok róla a programokat, meg ismerem, meg hallottam, hogy mik vannak, de nekem is kimaradt, képzeld, ez nem egy ilyen, valahogy nem annyira frekventen.
3: De képzeld el, hogy vannak ilyen lebegőházak, van rengeteg fajta program. Körbe lehet biciklizni, igen. Lehet biciklit bérelni.
1: Bringa út van körülöttem.
3: Bicikliztem a gyerekkel.
1: Vaszta mindenség itt neki.
2: Az a kör, nem csináltok le.
3: Nem nyomtuk rá a kört. figyelj, olyan dolgok voltak, hangtálazás, biciklizés, jógázás, utána elmentünk csónakázni, úgy aludt mindenki 8 órakor, mintha muszáj lett volna.
1: És jó arcok voltak a táborban? Jó arcok?
3: Mindenhol jó arcok voltak, az egész. Igen? Ha mindenhol jó arcok voltak, igen. Tehát, hogy meg az egész Tiszatón.
1: 50-es kapuzárásos milfek, akik...
3: Abszolút mértékben.
1: Házamihelyünk, Feri! Házamihelyünk!
3: Hello, népem!
1: Hello, csajok! Ti is meg vagytok ilyen, vagy nem lesz többet szex? Hát, ha mi is! Itt vagyunk!
3: Szóval nyárfának ez a szép ilyen, amire mindenki allergiás, ilyen termése hullik, olyan, mint hogyha tudod így, mint a Stranger Things-ben, tudod, hogy havazna, és közben ugye ez a glamping, ahol voltunk, ez egy ilyen camping tulajdonképpen, ilyen fancy, és ez is nagyon távol áll tőlem, ugye a campingezés, mint olyan, de hogy ez egy nagyon kényelmes kis camping, és akkor óriási fák árnyékai alatt laktok, és annyira szép volt végig az egész, mert a gyerek
2: frankon is... sátraztál.
3: Nem, ez egy ilyen kis kempingház, tudod, egy ilyen kis izé, nem
1: azért. Igen, az a glamping, ezt szorít láttam, egy Tiszató glamping, ezt láttam.
3: Igen, nagyon
1: király. Ezt dobta föl. Igen.
3: Én nem értem, hogy miért nem jobban felkapott ez az egész.
2: Tehát felkapott szerintem azért a Tiszató.
1: Nagyon ismeri.
3: Nem volt még szezon, vagy nem tudom, de fér, nagyon kevesen voltak.
1: Nincs még szezon, valószínűleg az van még, mint Balaton lemész hétvégén vannak, de még úgy nem nyáron brutál. Nyáron brutál. Tele van jó wellness hotelekkel, egyébként már a tó körül vagy, már tele az nem, de egy-kettő jó hotel, jó éttermek, milyen jó tettünk
2: is. Étteremben?
3: Voltatok abban nem voltunk ott.
1: Mondtad nekik
2: azt? Persze, egyből azt mondtam, hogy figyelj, az súlyomba.
1: Az csúcs az
3: nem
1: a hely.
3: Nem voltam a súlyomba, viszont szedtünk súlymot.
2: Láttam. Na.
3: Igen, a gyerek mondta, hogy ez jó lesz, majd a padalába rakom. Rálépnek is lábaik a ellenséges területeken. És ami nagyon tetszik, hogy mindenki ezzel a csettegővel jár. Meg van amúgy olyan része, ahol lehet mindenféle sportolni, mert nincs egy tiltás, hogy te is mehetsz a Balázsot, lehet tombolni.
1: Már mi, hogy bulizni?
2: Hát, hogy nem lehet hajózni. Vízisportolni.
1: Ja, hogy engedik a víz. Ez milyen érdekes, engedik a vízisportot, ez olyan fura nekem.
2: Engedik ugye a motoros hajókat is, jachtokat is.
1: De jóval nagyobb tavon meg nem, ennek mi az oka?
2: Természetvédelem.
1: Tehát a Tiszató is azért ökológiai.
2: Igen, de az ugye folyik. Már, hogy a Tisza keresztül bele, igen, megy rajta, és akkor azt átmossa, gondolom
3: öblítő
2: én,
3: csatornák,
2: de nem értek
3: megtudtam
2: hozzá.
3: Öblítő csatornák vannak.
1: Átöblítik a tavat.
2: Igen, aha. A miénk meg álló víz. A tiétek,
1: hát a tiétek
2: is...
1: már nem álló víz.
2: Hát
1: a tiétek
2: már csak
1: áll. Az álló.
2: Áll, igen, és nem szabad motorcsónakot használni, mert leér.
1: Igen, az
2: sajnos.
1: Az durva, igen.
3: Igen.
1: Na jól van, szóval jó hétvége volt ez a lényeg.
3: Jó hétvége volt, mindenféle dolgok történtek. Ábel Anitával ő tartotta a tábort, amúgy álltunk egyik lábunkra a másik. Namaste. Minden volt. Hála. Köszönet. Minden volt, úgyhogy igen, egy csomó minden történt. Nem mondom azt, hogy a jóga az én sportom amúgy, mert kétfajta jóga van, a dinamikus, azt szeretem csinálni, mert azt ott nem kell gondolkodni, de van ez a lassú, tudod, amikor így most akkor mire gondol?
1: Most akkor mi van? Igen, az a jó, én azt szeretem.
3: Én azt a lassú, ezt nem szeretem, én azt a gyorsat szeretem. Úgyhogy ez megy, meg a techno.
2: Ez a kettő. És átmentetek csapatni valami?
3: Ha mozgásképes lettem volna, tehát ezek után még, tehát az volt, hogy feküdtem lenne az ágyon, és mondtam a gyereknek, hogy innentől csak az fog megtörténni, amit te megcsinálsz.
2: Anyára ne számíts.
3: Rád van kiegyező a stratégia. És az ugye csak nők voltak, ez egy női tábor volt, ami szintén egy új vállalás részemről, de amúgy jó volt.
2: Ki az Isten megy, férfiak járnak jógatáborba?
1: Olyan férfiak járnak jogatáborba, akik az első este oda akarnak
2: férni valahova.
1: Valami nagyon magányos szerelmi csalódásban átélő, éppen a válláson túllévő 50-es újra formába hozom magam, és jogázni kezdek milfeknél. Ezért elmegy egy-két vadász. És levadásza. Mondd el nekem a bánatot. Mondd el nekem, mi a bánatot. Gyere a papához.
3: Második estére már is tudtam volna nemet mondani, csak fizikailag voltam képtelen rá.
1: Ezért mondom.
3: Most ha valaki ott megakadt volna mászni, én nem tudtam, azt, mindegy, csak utána majd csukodat.
1: Egy-két szerencsés vadász. Elmegy oda. A lepattanóra rámegy. És hát, ha egy jóga után elkapja a halálra ítélt milfeket.
3: De amúgy kéne csinálni ilyen táborokat, most ha kitaláltam, olyan táborok kellenének, ahol tényleg lehet ezt az ilyen, nem tudom, ezt az ilyen önfeledtséget megélni, tudod, ezt a gyermeki önfeledtséget. Aha. Hogy ne kelljen gondolkodni, hogy mit kell csinálni, hanem szervezzék meg iszabbirkózás, mit tudom én, bundáskenyérdobálózás, és hogy felnőttként oda tudj menni a gyerekkel, és hogy együtt jól tudjátok érezni magatokat, de ne legyenek ilyen gázprogramok, tudod, a kötelezőnek érzett rossz dolgok, hanem jó helyen, jó dolgok.
2: Azt csináld, amit akarsz.
3: De nem, az csak. Mennyire király, nem, hogy oda mész, és így rábízod magad mások, és azok meg így megcsinálják ezeket a jó dolgokat. Erre van szükség.
2: Megérdez kell.
3: Erre van szükség. Igen, ez egy piacér, hogyha valaki csinálja ilyen a tábort, és el fog menni.
1: Jól van. Na, akkor jó volt a hétvége. Milyen nap van? Kérdezi valaki. Tongsú szerint köszönöm, mire Bandi, mindjárt ránézünk, gyerekek. Jó, gyorsan két SMS, mit szólsz Balázs Zverevhez? Az első GS győzelmet, nem láttam, forgattam. Hidegen hagyd, megmondom őszintén, végre összejött neki, van egy nyomorúságos grenzleme. Nagy dolog, Sasa megnyerte, aztán 3 vagy 4 próbálkozás után. Mindegy, tenisz, nem érdekes.
2: Hagyja csak.
1: Tűnösebbként nem szeretem se őt, se a játékát, de örültem neki megérdemli. Nagyon sokat küzdött már ezzel a Grand Slammel, úgyhogy tök jó helyre ment.
2: Nagyon
1: igazából.
2: Nagyon sportsikerénk vannak ám nekünk is itthon.
1: Igen.
2: Emlékeztek, melyikre gondolsz?
1: Nem tudom.
2: Ja jó, azt mondja, igen.
1: Igen, mire azt gondolsz? Futball péntekem?
3: Háromszor belegugoltál a 30-ba, vagy
2: olyan. Nem én.
1: Futball péntekem?
2: Nem én. Hát volt nálunk.
1: Köszönöztek egy 2-1-et.
2: Nem, volt nálunk, ugye Törőcsik Zsófia, emlékeztek rá.
3: Igen.
2: Aki hát úgy merül, mint kevesen.
1: Na, azt nem olvastam.
2: Mindenféle rekordot megdöntött mélymerülésben, és a múlt héten zajlott a Duna Arénában a szabadtűdős világbajnokság. Ami előtt 2 nappal Zsófia eltörte a lábúját. Hát, hogy az egy
1: hogy izgibb legyen.
2: Hogy izgibb legyen, mert ugye úszonyt kell rá húzni, aztán eltörte a lábúját, az első napon az egyik versenyszámban elájult a végén, mert azt mondta, hogy ő még lent tud maradni, tud még úszni, de kiderült, hogy nem tudott. Ezek után 2 versenyszámban ismét világcsúcsot és világbajnoki aranyat szerzett.
1: Szereti a nyomást. Beszarok
2: rajta.
1: Szereti a nyomást. Szereti a nyomást. És aztán meg megnyeri.
2: Igen. Egy úszony nélkülit hozott, ahol nem kell, ugye ott úgy úszol, ahogy akarsz, a víz alatt kell maradni. Ez a lényeg. Minél hosszabban hozott ezt a monofinben, abban a nagy úszony, amiben 2 lábadat bedugod, törött lábúja, gyerünk egy ájulás után.
1: Szép.
2: Én nem
3: valami
2: tudom,
3: nagy cég szponzorálja már meg ezt a lányt.
2: Igen, valaki
3: nagy cég, írja le a Melkosára nevét, mert azért ezek olyan
1: nagyon
3: dolgok,
1: menő.
3: Amik, nagyon menő.
1: Vagy az úszonyra, igen.
3: Igen.
1: És hát csütörtökön foci világbajnokság, gyerekek. Szóval hoppa. Az van, hogy indulunk. Úgyhogy majd itt azért azokat így menni fogjuk, meg megnézegetjük, meg téteket is rakhatunk. Szeretnék egy kis pénzt keresni vele, úgyhogy amíg vagyunk, addig arról még tudunk beszélni. Azt mondja, hogy kézilabdában BL ezüstérmes a Győri Eto. Ennyi sportesemény volt hétvégén. Én ezeket annyira nem figyeltem, most megmondom őszintén.
2: Valljuk be, hogy látókörödön kívül van a női kézilabda. Na.
1: Minden női sport.
2: Ez nem volt szép.
1: Nem tudok mit csinálni, őszinte
2: ez
1: vagyok.
2: Ez nem volt szép.
1: Nem érdekelnek a női sportok.
2: De az is a birkózás se?
1: Na, azt esetleg megnézem. Strandröplabda, igen, de nem érdekel.
3: De mi nem érdekli most a Balázs?
1: A női sport
2: az úgy, ahogy van, az összes női sport.
1: Nem, egyáltalán nem érdekel a női kéz, nem érdekel a női víz. De nem a nők miatt, nem érdekel, maga a sport se érdekel. Tehát, hogy,
3: azt akartam mondani, hogy Balázs, azok a dolgok érdekli, amiből ő nem érdekelt.
1: Tehát,
3: hogy a saját sportágét ugye nem tudja most is olyan nagyon izgalommal nyomon követni.
1: Igen. Drukkolok nekik, nyerjenek, de tök jó. F1 Monaco, olasz, Pisti kereszt idén a világban, Antonelli nagyot megy.
2: Igen.
1: Szintén mondj, meséljetek. Monakóban láttam a jaktokat, meg földobott az Insta ilyen nagyon fancy videókat.
2: Hát körülbelül ugye azt szoktuk mondani Monakóról, hogy aki el tud húzni az elején, az szinte meg is nyerte a versenyt, ugye, hogyha kivéve, hogyha nem rohad le alatta a jármű. Igen, ez egy ifjús tehetsége, ő ez a fiú, és nagyon fenni rá a fogát a Ferrari.
1: Aha.
2: Hát csak azért, mert ugye akkor olasz az olasszal. És
1: jaj, nem, menjen a Ferrari.
2: De menjen.
1: Ott elátkozódik.
2: Nézzék,
1: milyen jó Hamilton most megint a Ferrari-ba.
2: Második lett, bocsánat, elnézést, második lett a Hamilton, az idén már másodjára lett második, azzal szabadatos piros autóval.
1: Talán most már 4-5 év is kap egy működőképes autót.
2: El is mondta, hogy küzdünk még egyelőre a technológiával. Hát ez van, de innen szép nyerni. Volt már ilyen a csapatunk életében, majd megint jövünk föl. Ez olyan, mint a Velencei tó. Egyszer van víz, egyszer nincs víz. Egyszer van győzelem, egyszer nincs győzelem. Ez van.
1: Ez van, gyerekek. Jól van. Megyünk is. Jó, 7:30 van. Zsülci integet, úgyhogy akkor egy kis kávé, kis reklám, kis zene, kis hírek, minden
3: lesz. Azért verekedjünk is, ha már itt vagyunk.
1: Verekedünk is egy jót. Ti jelentkeztek játékra, mi pedig elindítjuk ezt a hétfőt. Itt vagyunk nem sokára.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash? Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
0: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
4: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: És most a kérdés az ajándékfali töltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
6: Ó, ezt tudom. Június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
5: Ez az!
6: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándékfali töltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 489 forint, a nektarin kilója pedig csak 999 forint. Lidl. Igazán megéri.
7: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
8: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
7: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
8: Szállás.hu.
7: Úgy is lett.
9: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
10: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a Sweet Chili és a Cheddar Sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
11: Spórolj az Euronix nyárjár zuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, illetve a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
12: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150.000 kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11.400.000 forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
13: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig.
14: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
4: Reklámot hallottak.
15: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Biztonságosan lehet fürdőzni Bács-Kiskun vármegyében, gyalogost ütött el egy roller Kecskeméten. Idén is lesz balatoni első segélynyújtó szolgálat. Köszöntöm! Íme a részletek, Ármán Évi vagyok. Megsérült egy nő Kecskeméten, miután egy elektromos rollerrel közlekedő fiatal hátulról belerohant a horvát dömekörúton. A nő elesett és végigcsúszott a járdán, könnyebb sérüléseket szenvedett. A baleset után sokan ismét a rolleres közlekedés szigorúbb szabályozását sürgetik, írja a Dél Magyar. A tervek szerint az új szabályozás kötelező bukósisakot, korhatárt és egyértelműbb közlekedési szabályokat vezethet be az elektromos rollerek számára. Az elmúlt időszakban országszerte több súlyos, sőt halálos rollerbaleset is történt. Idén 8 kijelölt szabad strand várja a fürdőzőket Bács-Kiskun vármegyében. A strandokon folyamatosan ellenőrzik a víz minőségét, valamint a biztonsági és higiéniai feltételeket is. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapja szerint kiváló minőségű a víz Baján, a Sugovicánál, a Kiskun-Majsai szabad strandon és a Szelíditónál. Jó minőségűnek számít a többi között a Kecskeméti, a Tiszakécskei és a Kunfehértói strandi. Kalmár Patrícia, Eszter vármegyei tisztifőorvos arra is felhívta a figyelmet, hogy csak kijelölt fürdőhelyeken érdemes strandolni, mert a nem ellenőrzött vizek baleset és fertőzés veszélyt is jelenthetnek. Idén is lesz balatoni első segélynyújtó szolgálat. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei július 1-től augusztus 20-áig segítik a fürdőzőket a déli part 10 strandján, mondta rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet főigazgató helyettese, aki hozzátette azt is, hogy az önkéntesek majdnem 20 éve vesznek részt a vízi balesetek, kisebb strandi sérülések vagy súlyosabb esetek ellátásában.
2: Ezeken a strandokon minimum 2, jobb esetben 3 önkéntesünk teljesít szolgálatot térítésmentesen, és az ő feladatuk az, hogy a parton vagy a vízben szerzett sérüléseket, kagylóvágásról csípés, vagy akár rosszul lét esetén a sürgősségi beavatkozást meg tudják tenni. Kezdjék meg a szakellátást, hogy olyan fokú sérülés vagy baj van, hogy a mentőszolgálatot is kell értesíteni, vagy a mentőszolgálat kiérkezéséig biztonságban és egészségben tartsák a sérültet.
1: Medárd ezúttal nem hoz esőt, frontmentes időre, sok napsütésre számíthatunk Kecskeméten, Baján és a térségben is. Legtöbb 30-31 fok is lehet, és a figyelmeztetés szerint magas lesz az UV-sugárzás. Éjszaka sem mérhetünk 16-17 foknál kevesebbet. Csapadék majd szerdától várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió 1!
0: Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy.
3: Rádió 1!

0: hülyeség! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Itt vagyunk, jó reggelt! A zene, ami... A zene, ami legalább 4 filmnek a filmzenéje volt. Nem tudom, hány filmben volt ez, de nagyon sokba. Hogy amikor indul a Rémen, akkor erre a zenére, ugye a Tom autókereskedő, és emelik darúval a lambókat. Ez megvan?
2: Igen.
1: Tudod, és így teszik le, ott áll a Tom, figyeli, mert izé ő autókereskedő. De ez volt a Kutyám Jerry Lee-nek a zenéje is. Abba is volt.
3: Oh. Annyira tetszik, hogy annyira random referenciáid vannak a Kutyám Jerry Lee-ben.
1: Megvan a Kutyám Jerry Lee? James Belushi, ugye a végén lelövik a kutyát, de a kutya életben marad. Ez is jó. Írta valaki Koktél, abba is volt ez a zene, a Koktél van.
3: Hús, ne szeretem Koktélt.
2: Koktél lehet, gyerekek, hogy akkor ez a Tom Cruise kedvenc dala.
1: Lehet, hogy Tom szereti ezt a dalat.
2: Igen, és azt mondja,

0: Akkor kellett volna, amikor még kedvem volt hozzá.
1: Elszálltak az árak Balatonon, én mondom.
2: 80 vagyunk összesen, fejenként egy 80 millió.
0: Igen, de még alkuthattunk, te tudsz alkudni.
2: És akkor várjál, akkor ha én mondjuk beszállok 80-ra, meg a Zsül is, meg Anna is, még Viki is beszáll, mindenki beszáll, akkor mit kapunk? Tehát lesz egy külön szobánk, ahol
0: mehetünk? Üdülési jogot kaptok hozzá, ez azt jelenti, hogy 4 évente egy hétvégét eltöthettek, amikor én nem érek rá.
2: Novemberi, februári. Jó.
1: Novemberi, ez egy januári hétvége, mert január Földváron nagyon aktív. Nagyon erős.
0: Igen, igen.
1: Nagyon jó, úgyhogy.
0: Mindig írok egy SMS-t, akkor nem vagyok otthon, akkor bemehettek.
1: Igen. Úgyhogy ez van. Ja, gyerekek, igen. Ja, még valaki elküldte egyébként, Ethan Hunt, tényleg. Erre mászik a sziklán. Mission Impossible 2, ez a zene szól. De jó,
2: mondom,
1: ezt a Tom nagyon-nagyon szeret. Ugye mászik fekete pólóba, napszemekbe a sziklán, és tényleg ez a zene szól. És a másnaposokban is megjelent az Ico. Akkor ez nagyon megy. Nagyon megy ez a zene, látod?
0: Pedig nem tudtunk.
1: És most már elmondhatjuk, hogy mi is leadtuk.
0: Nagyon szeretem. És most többen írek, hogy kösz Eszter, most már nekünk is megvan tapadva.
1: Igen, ez most betapad nekem is. Kivágja a füvet a villába, ez jó kérdés. Szerzünk el?
2: Zsűl.
1: Zsűl, vállalod? Plusz egy hét? Jó, február elején is lemehetsz egy hétre.
0: Veszünk neked egy kis traktoros fűnyírót, tudod, amivel tudsz járni a tajzében, nem? Az nagyon cuki lenne.
1: Igen, az egy jó kis fűnyíró. Na jó van, gyerekek.
0: Utolsó szamurájban is erre
1: Nem, az egy komoly film.
0: Nem nézek szamurájos filmeket.
1: Tom Cruise elmegy Japánba, és szamuráj lesz. Beépül a szamurájok közé, és akkor...
0: De komoly lenni. Tehát a Tom Cruise, mint szamuráj.
2: Hát, ha jó fotózod, akkor szép nagy darab fiú. Magas.
1: Átáll a hadseregtől, és akkor kicsit szamurájkodik. Ez nem olyan, mint a farkasokkal táncoló, hogy ő is átáll a hadseregtől, és akkor indiánoskodik? Ez valami olyasmi, csak szamurájos köntösben, nem?
0: Én teljesen őszinte leszek, a toxikus férfi viselkedések közül csak is kizárólag a hegylakót szerettem.
2: A hegylakót azon nagyon.
1: Hegylakó jó.
0: És annak is volt egy nagyon jó zenéje, ami most nem jut eszembe, de majd eszembe
1: Queen.
0: Fog jutni.
1: A Queen, a Who Wants to Live Forever című. Az egy nagyon jó. De az a Christopher Lambertes hegylakó.
2: Ott, amikor meghal az első csaja, akkor szól ez a zene.
1: De jó az.
0: És akkor mindig belecsapkod a villám. Azt, amit most utólag nem tudok megmagyarázni, hogy miért van, hogy ahányszor meg, ha mindig megcsapja a villám, azt emlékeztek rá?
2: Igen. Amiben egyébként is belehalnál, de nem, ő attól él.
0: Hm? Igen, igen. Kicsit elszomorodtam, de aztán megcsapott a villám, minden rendben van.
2: Semmilyen benne Sean Connery.
1: Sean Connery tanítja, Connery. Ugye, Christopher Lambertet a hegylakóban. Ő a
0: Sean
1: mester.
0: Connery, Sean a legszexibb férfi. Volt, igen. Összeszimatoltam volna őt, és ilyen...
1: Igen, az öreg Sön azért az rendben volt. Álljátok, az Indula bakterházban is volt ezen, a Tüskevárban is, úgyhogy nagyon jó, nagyon jó film volt.
2: Matula bácsi erre pecázott.
0: A szomszédokban elestek az ablakon.
1: Igen. Mindig elpigyeregek, amikor olvassa a Coughlin levelét. Tom, szeretem a koktélt. Évente nézős nekem. Igen, a végén ugye a Brian Flanagan, a Koktélok és Álmok bárjának tulajdonosa meghal. Ugye, mert hogy öngyilkos lesz igazából. Fölvágja az erejét. A kis hajóján, hogy neki már ott van.
2: Nem, lelövi magát, nem?
1: Nem, mert fölvágja az erejét, majd tönkre megy, meg ott hagyja a csaja, meg nem tudom, és akkor ír egy levelet még a Tomnak a végén. És aztán ő megnyitja a saját bárját. Jaj, de szép, úristen!
0: És melyik annak a filmnek a címe?
1: Na mondjad!
0: Amikor Tom Cruise meg René Zellweger, és akkor Tom Cruise kiesik a bizniszből, ilyen izé volt, ilyen, tudod,
1: nagyon szeretem, tudom, Vinisd a lóvét, és a Cuba Gooding Jr. játszott benne, a Jerry Maguire,
0: és abban az a kisfiú, aki szőkefejű, ilyen szemüveges.
1: Nagyon cuki, látod, milyen felnőtt lett belőle?
0: Igen, de akkor milyen kisfiú, úristen.
1: Milyen aranyos kisfiú volt.
0: Figyelj, az a gyerek, az egy tökéletes gyerek volt, emlékeztek rá?
1: Persze.
0: Kerek szemüveget hordott.
1: Jerry Maguire is kerek szemüveg volt, felálló haja, és ő a csajnak a gyereke, ugye, igen, akivel igen. A Tom összejön, és akkor ugye egy ilyen kirúgott ilyen sportügynököt játszik valóban. Ja. Abban mindenki nagyon jó. Én azt a filmet is szeretem. Én szeretem a Tom filmeket egyébként, rá kell,
0: hogy nyáron valamiért csak ezek a filmek esnek jól, nem? Tehát
1: igen.
0: Ugye, nyárnak így ez a része.
1: Ilyen egri csillagokban is volt, a szurokfőzés közben, a Csillagok háborújában is állítólag a Yoda erre kaszabolta a Darth Vadert, úgyhogy erre táncolnak.
0: Most megtudtam amúgy a Tiszatónál, hogy az egrivár védésénél nem csak gulyáslevessel védték az egrivárat, hanem súlyommal is dobálták a becstelen törököket.
1: Igen.
2: Mert mi mindenre jó az a súlyom.
0: Igen, elég szúros.
1: Igen. Na jó, gyerekek, itt elindulunk a filmes világba, akkor soha nem állunk meg. NASCAR pilóta, mint a villám, így van, az Nicole Kidmannel film, NASCAR pilóta, mint a villám. Ez nagyon jó kis film, azt is szeretem.
0: És milyen durva, nem, hogy Nicole Kidman meg Tom Cruise mennyi időn keresztül voltak az álompár Hollywoodban. És hogy amúgy meg most, hogy utalak, hogy nincsenek együtt, meg egy nagyon random, ilyen ad-hoc páros volt.
1: De hogy nem is gondolod őket együtt, nem? Vagy nem. Valahogy egy fél méterrel magasabban.
0: Igen, igen.
1: Fejileg, ja, igen. Na jó, van, itt van a játékosunk, Gergő. Szia, Gergő, mi a helyzet?
3: Hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit.
1: Mi a helyzet? Milyen jó kedved

0: van. A pörgés.
1: Hát figyelj, hétfő reggel van, igazából megpróbáltam, még nem jelentkeztem hozzátok soha, most ilyen hétfő reggel van, jelentkeztem, és igazából teljesen már így fel is esdült így a hétfő reggelem, úgyhogy tök király minden.
2: Aha, jó, hát ez tök, hogy ilyen kedved van, meg ilyen energikus vagy, ezt mi is szeretjük. Mit csinálsz, mit dolgozol?
1: Én áruszállító vagyok. Áruszállító vagyok.
2: Áruszállító vagy.
1: Húsokat, így van. Aha. Viszem itt az országban minden. Leginkább Pesten, belvárosban, de most itt vagyok Dánszer Miklóson.
2: Jó van, áruszállító vagy, fagyott árut szállítasz éttermekben, boltokban. Kit választottál játékra, Gergő?
1: Hát Bali, téged választottalak.
2: Még meg se ittam a kávémat.
0: Még itt sincs.
1: Hát, még gyenge. Ezzel mondjuk én itt így vagyok.
2: De már itt tettem még... Annának a fél szememmel, hogy hozza a turbósító italomat, úgyhogy... Mindjárt felpörgök. Jó, Gergő, én benne vagyok. Én szeretem azokat a hallgatók, akikben van élet. Az enervált hallgatókkal nehezebben tudok mit kezdeni. Te nagyon pörögsz, úgyhogy...
0: De... Csak a játékba is így nyomd aztán.
2: Mondd ki gyorsan.
1: Most egy kicsit túlságosan is.
2: Igen? Igen.
1: Hát én nem voltam így ilyen.
2: Na jó, túl az Operencián című Tom Cruise filmet láttad?
1: Azt sajnos nem.
2: Pedig azt is nagyon szeretem. Az összes Tom Cruise jön szerintem. Mi bajom? Miért szeretem ennyire Tom Cruise? Meleg vagyok?
3: Hát igen, de...
2: Igen,
3: ez meleg. Meleg. Baj.
2: Igen, de az vagyok.
3: Kicsit meleg vagy. De miért vagyok meleg? Annyira mindannyian.
2: Hát jó, akkor mindenkiben van valami kis bi.
3: Igen, egy kis fluid, gender fluid lett ez a kicsit.
2: Gender fluid vagyok. Szeretem. A Magnóliát is nagyon szeretem. Azt például kevesen ismerik azt a filmet, abban...
3: Úristen. És az interjú a vámpírral?
2: Az nagy gyűlöltem.
0: Miért? Miért? De a Tomot gyűlölted?
2: Mert az egy ilyen szartini film, az hát olyan, mint a Twilight Zone, meg ilyen szar.
0: Hát és hogy szeretik a gyerekek?
2: Nem, soha nem szerettem. Csak arról szól, hogy Brad és Tom nagyon szép, és ezért adjunk el sok millió jegyet. A se sztori, se, az egy szar film. Az egy szar film.
3: És a Tágra nyílt szemek?
2: Tágra zárt.
3: Az...
2: A Stanley Kubrick vicces.
0: Hát, jó, de ő egy másikat nézett.
2: Ő az a Tágra nyíltat nézte. Én a Tágra zártat, a Nicole Kidman.
3: Nálam nyíregyházzal leadták a Tágra nyíltat is. Az volt a második rész.
2: A Hollywoodi és az, igen, és az Elite-ről, ahol aztán Stanley Kubrick azt már nem is érte meg, mert bemutatták, mert ugye hát
3: igen, hát
2: megölték. Eltették lábalól. Ez egy jó film. Na jól van, Gergő, vissza a filmekhez, vagy amiről szeretném, arról beszélünk. Indulhatunk?
1: Mehetünk.
0: Figyelj, járunk egy tetesé.
2: Szereted a filmeket, Gergő? Jársz moziba?
1: Bali, én járok moziba, persze, és igazából kérdezhetek?
2: Szeretnél, érzem a hangodon, hallottam, hogy te egy kérdéssel jövő srác vagy, úgyhogy hát bombázzál. Hát ott mondtál egy tiltott szót, csak szólok.
0: Hát igen.
2: Hallottam, azt mondtad, hát?
0: Igen.
2: Ki mondta?
1: Mondta?
3: Én nem hallottam semmit.
0: Ki mondtad, hogy nem?
2: Mintha kimondtál volna valamit. Mi a helyzet ezzel, Gergő? Na most mi legyen?
1: Figyelj, én...
2: Persze, csak jelzem, hogy kimondtad a tiltott szót, de játszhatunk még, ha van erőd.
1: Persze.
2: Hányszor szeretnéd még kimondani?
1: Azt szerettem volna megkérdezni, hogy ti voltatok már idén a Balin?
2: A Balin?
1: Persze, Balatonon.
2: Balatonon. Voltunk már idén a Balatonon.
1: Voltatok?
2: Aha.
1: Nem volt ideg a víz.
2: Megint kimondtad, azt tudod?
0: Most meg azt mondtad, hogy nem.
2: Most meg azt mondtad, hogy nem, és le is jelent
3: még
2: az idő.
3: Még a fekete fehéret tett bele.
2: Jó vagy, Gergő.
0: Ez nem, töcsém.
1: Nagyon.
2: Egy igen, és egy gyerekkel volt. Ezt még nem játszottuk le soha, hogy tovább mentél az igen, után tovább engedtünk, és utána kimondtad a nemet is. Úgyhogy kaptál, balról jobbról kaptál egy csicskalángot, írja a hallgatot, és aztán még rád vittem a pörgőt is.
1: Ez egyáltalán nem olyan egyszerű, mint ahogy igazából ezt hallgatni. Lehet,
2: de szimpatikus srác vagy, ezért engedtünk tovább, hogy még egy kicsit dumáljunk, mert olyan jó energiád van, tényleg.
0: Semmit nem tudtunk meg semmiről, de jó volt a beszélgetés.
2: Voltunk-e már Balatonon, elhangzott ez a nagyon fontos kérdés, így, hogy 4 hét kánikulán vagyunk túl. Teljesen váratlan. De voltunk. Rólad meg aztán legkevesebbet tudtuk meg, de nem vagy, Gergő, viszont ez megvan. Figyelj, hallgass meg, ez a tiéd.
4: Gratulálunk. Az önnyereménye 50 000 forint készpénz, illetve egy darab életre szóló kőnyomjavítási utalvány a Pilkington Autóüvegcentrum jóvoltából.
2: Hoppá, öcsi!
1: Igazából nagyon örülök, mert azt hiszek, hanem pont van egy felvelődés most itt az autóban, úgyhogy ezt szerintem ki is fogom használni.
0: De most gondolkodjál, mert ez egy életre szóló, érted? Tehát amíg csak vezetsz, addig mehetsz követ javítani. Vagyis szélvédő.
2: Mi van?
0: Életre szóló kőfelverődés.
2: Mi az, várj, de az életre szóló a homlokodban megy, az életre szóló. Tehát,
0: nem, hogy
2: az
0: amíg...
2: Az életre szóló.
3: Hát, hogy úgy csinálják, mert mindig látszódjon.
2: Ahányszor van egy kocsid, és ahányszor fölverőd.
0: Egyszer, de most ugye Gergő gondolkodhat, hogyha ez egy kiskő felverődés, még nem csináltatja meg, mert lehet, hogy majd 10 év múlva ja, lesz neki egy nagy kőfelverő.
2: Nem, azt hittem mondom, fölállja a szponzor azt, hogy ahányszor kő felverődik, ha te nálunk nyersz, annyiszor meg sem mondom, milyen biznisz ez.
3: Jó, biznisz, biznisz.
2: Biznisz, igen. Azt írja valaki az igenre, meg nemről, hogy szerintem határeset. Határeset, combosokkal meg lettek gondolva. Akkor nyertél, Gergő. Áldott, jó szívetek van. Ja, egyébként így van. Gergő, ajándékcsomag nincs, de a plusz ajándék megvan, küldjük neked, jó?
1: Köszönöm, hát köszönöm szépen.
2: Jól van, örülünk. Csak ilyen, maradj ilyen pozitív, meg jó kedvű.
1: Rendben van, köszönöm szépen.
2: Ciao, ciao.
3: Hello,
1: sziasztok. Hello.
2: Vannak hallgatók, akikkel egyáltalán nem tudok összerezegni, de Gergő jó energia volt. Egy kis vidám, nem mondott semmit, nem zavar sok vizet, nem kért sokat, nem vett el, már ez is nagyon fontos, hogy nem vett el.
3: Szeretnék válaszolni a kérdésedre, hogy meleg vagy-e.
2: Köszönöm szépen.
3: Valószínűleg ez egy olyan jel például, ami ahhoz hozzájárul, hogy azt gondoljuk, hogy igen.
2: Na igen, ja, ezt el kell ismernem.
3: Ne Gergő, hívja fel elejtődám.
2: Azonnal összerezgek a hallgatókkal, és ez valahogy jó. Jó, de jó energiá is átszott, nem éreztétek?
3: De.
0: Jó, ha már nincs nem visz, minden nap ilyen.
2: Nincs minden nap ilyen, de ha már nem visz, az már nekünk nagy előny, úgyhogy.
3: Így van.
2: Igen. Jól van, akkor egész héten van ez a kis Pilkingtonos 50 ezres nyereményünk, úgyhogy hoppácska. Hoppácska, gyerekek, hoppácska.
0: Kérdezik is a hallgatók, hogy tényleg ezért a teljesítményért fizetünk? Hát nem mi, a szponzor, gyerekek.
2: Igen, tudjátok, azt odaadjuk. Tehát a szponzor úgy, hogy az ajándékcsomagot nem kapja meg, de a sponsort egyszer megpróbáltuk átlógatni, lett belőle kalamajka meg baj, úgyhogy nem lógatunk semmit, akkor adjuk, amelyik nap van. Úgyhogy így van. Ezért így van.
3: Mi csak a dicsőséget tudjuk elvenni az emberektől, az ajándékot azt nem.
2: Bizonyám.
3: Azt viszont el fogjuk venni.
2: Azt is mondhatnám, bizomány. Na jó. Megígyam még ezt a kávét, vagy jó vagyok?
3: Szerintem nem kell.
2: Hogy érzitek, ha ezt még ledöntöm, ez jobb lesz, vagy csak rosszabb lesz?
3: Én szeretem a bekofein ezen Balást. Én szeretem.
2: De már most olyan vagyok. A bizományt kimondani, az főbejáró bűn. Ezt azonnal meg kell verni, aki ezt mondja, hogy bizomány.
0: Akkor indulunk.
2: Jaj, na jó vagy gyerekek. Oké, akkor elmegyünk hírezni, reklámozni. Kinek van még dallamtapadása, és melyik dallal? Megint?
0: Hát én most meghallgattam ugye
2: most adásban. Nekem is most lett.
0: Most tapadt, úgyhogy meg kell hallgatni még egyszer.
3: Jó, a másik, után. Amit amúgy még abban akartam dobni.
2: Tízig nyomnák az Icon-t, tudod.
3: Az Icon a jó, meg amúgy a New Order-től a Blue Monday.
2: Na erre most fingom nincs, hogy ez
3: nincs, nincs
2: meg. Hát most így, ha én énekben beugrik, de most ez így hirtelen nem ugrott be nekem.
3: Tudod, abban nincs, nincs énekhang, csak zene. És igen. Tudod, az is ugye ez az ére, ez a 80-as évek.
2: 7 óra után én nyitott vagyok egy jó kis 80-as évekre.
3: De? Na, na.
2: Blue Monday.
0: De lassú legalább.
2: Ha. Tudunk lassúzni?
0: Blue Monday, ez biztos, hogy lassú a címéből is.
2: De hétfő van, fie, Blue Monday, ez olyan, mint valami melegbár, nekem ez tetszik. Úgyhogy a Blue Monday, de jó, Blue Monday.
0: Szaxi van benne? Szaxofon?
3: Az közben van. Van, nincs benne szaxofon.
2: Lenne egy ilyen, hívják a Blue Monday.
3: Blue Monday, nagyon
2: bírom ezt a nevet.
3: Jó név. Jó név, és amúgy a szám is nagyon jó, és ha adj meg, tudni fogod, hogy mi az.
2: Igen. Látod, hogy a blue úgy angolul az az, hogy egy kicsit rossz kerül, vagy szomorú, vagy búskomor, vagy rossz hangulat van, vagy akkor vagy blue, ugye? Tehát a hangulatra mondják, hogy blue. Úgyhogy a Blue Monday az valószínűleg arról szól, hogy ilyen kis rossz kerül, szomorú hétfő. Fel fogja ezt dobni nekünk a...
0: Hát ha szomorú, nagy- akkor
3: szerintem
0: nem.
3: Nagyon jó dallama van. Jó. Egy olyan, amit ez is meghallgat, és itt a szeltelsz rá. Tudod.
2: Ne hallgassuk. Jó, és fél nyolckor Over the Rainbow, jó? Jó? Küldt egy hallgató. Jó, fél nyolckor Izrael Kamakavivo. Azon besírsz. 300 kilós nagy darab csávó.
0: Nemzeti hős lett a hapsi ebből.
2: Bele is halt.
0: Hát igen. Kicsit csulhiszta.
3: De úgy belehalt.
0: A 300 kilóba halt bele.
2: Tegyük össze, nagyon jó daltippek jönnek. 8-tól egy Bad Boys Blue. Figyelj, hát, itt ma megmegyünk. Itt ma nagyot megyünk. Over the Rainbow, az fél nyolc után. Jó? Csak ilyen dalokat adunk most. New Order, Blue Monday. 88. Nem tudom elképzelni, hogy jó legyen a dal, de borzongva várom a 7 óra után.
3: Csodálatos lesz.
2: Tényleg?
3: Nagyon fogod szeretni.
2: De ilyen kis, van egy hangulat a dal?
3: Ilyen műzenet, vagy ilyen nem tudom, hogy elkészítették, szerintem van benne, van szintivel készítették, és akkor tiri tiri tiri tiri tiri ti. Ez a...
2: Tiri-tiri-tiri-tiri-ti. Jó. Én nekem most valami jövő.
0: Tetszik.
2: Nekem ott már valami jövő.
3: Nincs meg a Blue Monday.
2: Hát nyilván meghallok, hogy egy fingom nincs.
3: Játszom pedig a telefonomról, hogy mi ez a dal.
2: Na játszom a telefonod. De már ne lődd el, inkább várjuk meg 7 óra után. Most már izgulok egy kicsit ezen a dalon. Olyan bizse, mint a karácsonyt, úgy várom, hogy ez milyen lesz.
3: Nagyon durva a lejátszási listám, most így rátekintettem, és azért van, hogy szégyeljek, teljesen őszinte legyek. Van, hogy szégyeljek.
0: Hét után nézzük már a dalokat rajta, jó? Jó, mi van még meglepi be?
3: Jó, szerintem már a borító sokat elmond a minőségéről.
2: Nagyon jó. Gyerekek, hát most századszor lemegy úgy az a dal, Kato featuring John, vagy mit tudom én.
3: Never Ending Story.
2: Az jó volt. És És az, az ráadásul a végtelen történetnek volt a filmzenéje.
3: Úristen, Atreyu!
2: Atreyunak hívták, ami a könyvben egyébként Átráskó, kikérem magamnak, annál
3: szarabb... Én vagyok Átráskó.
2: Nem, te fuhur vagy.
0: Nem lehetett, hogy... Ahogy nagy babacskét húzol az égen.
2: Neked te vagy, te nem Átráskó vagy, te fuhur vagy.
3: A fuhurok nevében szeretném.
2: Hidd el nekem, fuhur vagy te.
3: Annyira szeretem ezeket a random dolgokat, amikor az agyában vannak.
2: Fuhur vagy a sárkány.
3: De az egy nagyon jó sárkány, hogy sírtam.
2: Én imádom a könyvet, én a gyerekeknek is elolvastam. Imádom a végtelen történet, a Barnabással, Átráskóval, nagyon jó. És így Barnabás bemegy a könyvbe, és akkor ott olvas az iskolában, majd ez is a könyv szereplővé válik. Aj, de szeretem.
3: Igen, nagyon tetszik.
2: És annak volt a momója is. Volt a Momo, azt is olvassátok, hát te még el tudod olvasni a gyereknek.
3: De, pedig már nem látjuk a szemével.
2: Ez a Mihály Ende, ugye ez ő a szerző. És ő volt neki egy másik könyve, a Momo. És
3: is nagyon
0: nem ment akkorát.
2: Nem ment akkorát, de jött a Szürke Urak, egy Cassiopeia nevezetű teknőssel, és egy kisfiúval küzd az idő megállítása ellen, mert hogy nincs az embereknek ideje, és ő visszaadja az embereknek az időt. Oh. A gyereked imádná.
3: Na jó,
2: nagyon cuki könyv, az is nagyon cuki
3: és
2: könyv.
3: És ki az, aki sírt azon, hogy beszippantott a láp, a lovat?
0: A
2: lovat. Hát az ne viccelj, amikor meghal a ló.
0: Sírt a semmi,
2: a szomorúság, a szomorúság mocsara. Az a neve, hogy a szomorúság mocsara.
3: És az benned van még az a gyomorideg, amikor áll a szobrok előtt, tudod az igazság, akik látják.
2: Hogy, három szobor, és át kell menni.
3: Ilyen volt benne a suliba.
2: Igen, és én még a lónak a nevét is tudom. Valami A betűs volt a ló neve. Atreyu. Asterix,
0: nem,
2: Asterix.
0: Nem, Atreyu a filmben jó, volt
3: de nem, azt üvöltötte.
2: A lónak, ami Asterix volt, azt hiszem, vagy Asterix, nem tudom, hogy hívták a lovat, ami meghal a szomorúság mocsarába. Jaj, de szép. Megyek, most gyászolok rá, gyászolok rá egyet. Most megyek, gyászolok rá egyet.
3: Igen, és a kőember meg
2: az... gyönyörű az a könyv. Na jövünk mindjárt, gyerekek, 7 óra van pontosan. A Sülike, Feri bácsi és Balázs
4: azonnal visszatér! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: A csirke szárnya legjobb a grillen.
6: Dehogy is. A csirke málnél nincs jobb.
5: Mondom, hogy a szárnya jó.
7: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több bíz.
8: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
9: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van, és addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
10: Készülj a ropogós falatokra! A Metro heti bajnok ajánlatában a friss sert és bőrös császár 5 kg-os kiszerelésben. Kilója most csak bruttó 1499 forint. Június 8-a és 14-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
11: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100.000 forintig.
12: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
13: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
14: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
15: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 ezer belföldi szállás bomba jó áron!
14: Ugrunk egy bombát!
15: Szállás.hu.
16: Úgy is tett!
17: Spórolj az Euronics nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az Euronics.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, illetve a készlet erejéig. Euronics. Ez ennyi.
4: Reklámot hallottak.
7: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
18: Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. Jelentkezzen be most a Trendoptikákba!
16: Mindjárt itt a ballagás, és még se ruha, se ajándék. Nyugalom, a Malom központban mindent megtalálsz egy helyen. Fodrász, sminkes és a legtrendibb ruhaboltok, hogy szuperül nézzen ki az egész család. És közel 100 üzletünkben a tökéletes ajándékot is megtalálod, akár ékszert, menü, kütyüt, személyes, exkluzív vagy hasznos meglepetést keresel. Sőt, a MyWay applikációnkban még extra kedvezményeket is szerezhetsz. Hogy stresszmentes legyen a készülődés a ballagásra, Malom központ.
19: Ha jogosítványt szeretne, a Kármen Autós Iskolát keresse. Kármen Autós Iskola Kecskemét, Munkácsi utca 19. www.carmenautosiskola.hu.
20: Szokitex lakástextil. Válogass a világ legnagyobb textilgyárainak függönyei között, és közben kóstold meg tea és kávé különlegességeinket. Ha új függönyt szeretnél, akkor nálunk jó helyen jársz, mert mi méretre varjuk, és még karnist sem kell szerelned. Szokitex lakástextil és Szemiramisz kávézó. Kecskemét, Veselényi utca 10.
21: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
22: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
23: Ünnepeld a Richter Safari Park 6. születésnapját június 13-án Nagykőrösön. A kalandok egész nap várnak, a buli pedig az éjszakában nyúlik. Igazi fesztivál hangulat, safari, cirkusz, vidám park és Charlie élő koncertje vár rád. Este 17:30 után a belépő mindössze 1500 forint. Sok szeretettel vár Richter József június 13-án a Richter Safari Parkban.
24: Innovatív technológia és kiemelkedő hatékonyság. BYD Sea Lion 5 DMI és Sea Lion 7 modellek most 0% THM-mel érhetőek el a JPA autónál. A tájékoztatás nem teljes körű, az ajánlat visszavonásig érvényes. További részletek Kecskeméten, a Malomközpont P1-es szintjén, vagy a byd.jpauto.hu oldalon.
25: Az igazi komfort nem luxus. Hűtse le magát a 20 éves Bács Klíma Kft-vel.
26: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
27: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Új építésű, energiatakarékos belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük, és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com. Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
28: Reklámot hallottak.
29: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
30: Átvilágítják a Budapest-Belgrád vasútvonal teljes beruházását. Első alkalommal rendezték meg a Bácska virágai néptáncversenyt. Kánikulára számíthatunk. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Teljes körű vizsgálat indul a Budapest-Belgrád vasútfejlesztés ügyében, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Áttekintik a több mint 1000 milliárd forintos projekt szerződéseit, pénzügyi konstrukciót és közbeszerzési döntéseit, és kezdeményezték a korábban titkosított dokumentumok nyilvánosságra hozatalát is. A vizsgálat egyik központi kérdése a dollár alapú elszámolás, amely az árfolyam változások miatt jelentősen megdrágította a beruházást. A miniszter szerint technikai problémák is hátráltatják az átadást, a többi között a magyar szakaszon megmaradt szintbeli vasúti kereszteződések miatt. A kormány célja, hogy minél hamarabb elindulhasson a személyforgalom a dél-magyarországi vasútvonalon. Népviseletbe öltözött fiatalok töltötték meg a Nagy Baracskai Művelődési Házat a Bácska virágai néptáncversenyen. Az első alkalommal megrendezett eseményen csaknem 60 résztvevő lépett színpadra szólóban, párosban és csoportos formában. A rendezvény célja a hagyományőrzés mellett az volt, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítsanak a környék tehetséges táncosainak, számolt be róla a Vármegyei Lap. A fellépőket háromtagú szakmai zsűri értékelte, a produkciókat élő népzene kísérte. A szervezők azt szeretnék, hogy a rendezvény a jövőben határon túli magyar közösségeket is megszólítson, és évente visszatérő eseményé váljon. Halálos baleset történt Sándor falván, egy idős férfi ütött el egy terepjáró a kijelölt gyalogátkelő helyen. A 85 éves bácsi elektromos kerekesszékkel akart áthaladni a zebrán, amikor a balról érkező autós nem adott neki elsőbséget, és elgázolta, számolt be róla a hírös.hu. Az ütközés erejétől a férfi a kerekesszékkel együtt több mint 15 métert repült. A mentők hosszú időn keresztül próbálták újraéleszteni, de az életét már nem tudták megmenteni. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. Medárd ezúttal nem hoz esőt, frontmentes időre, sok napsütésre számíthatunk Kecskeméten, Baján és a térségben is. Legtöbb 30-31 fok is lehet, és a figyelmeztetés szerint magas lesz az UV-sugárzás. Éjszaka sem mérhetünk 16-17 foknál kevesebbet. Csapadék majd szerdától várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket! A mosolygós, serbógyilkos Ráskó Eszter!

0: egy ország issza! Biztos nem találták ki, hogy kiről van szó! De igen, bizony, ő lesz az Szevescsén Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt velünk, jó reggelt, 4-8-6.
2: Pontosan. Poros volt a zene, mi?
1: Kicsit igen, szilikózisban. A mai zenéket Fantás Ducinak ajánljuk szeretettel, igen. De egyébként írt a Duci, hogy átjött a retróról, mert a ilyen zenéket hallott most. Mindenki bírom, jó fejek vagytok, Fantás Duci írta nekünk, igen. Szóval, hogy a gyerekek, ezek a dallamtapadásos zenék, erről beszélgettünk, és most berakjuk azt, ami valakinek betapadt ma reggel, és hát ez is betapadt. Úgyhogy...
2: Két dolog nem volt igaz a zenére, egyrészt, hogy nincs benne ének, másrészt, hogy lassú.
1: Igen. Ezt soha többet nem mondtad zenét, írja valaki smiley-jel.
3: Kézzétek el, hogy nem szoktam eljutni mindig az énekig, hanem azt az elejét szeretem. Az idegrendszernek az elején tetszik az a...
1: Ja, az jó. Én még az életemben nem hallottam ezt a dalt, megmondom őszintén, gyerekek. De én bírom, hogy most kicsit más zenéink vannak. Tehát mindjárt eredt vágok, írja valaki. igen, a Konvoj vagy a Top Gun betétel. Azt egyébként sokszor adtuk, tehát hogy azért szokott nálunk menni. De egy kicsit ma mások leszünk. Dallam tapadásos zenéket játszunk, ami valakinek valamikor valahogy betapadt, megpróbáljuk megnézni.
3: A következő az lehet a tiéd, ha jól szeretnéd.
2: Köszönöm szépen, Karel Gott.
1: Egy jó Karel Gott. Gyerekek, meg fog fulladni.
3: Ne fulladjál meg.
2: Megzárjuk.
1: Ez a zene felhozta. Lehet, hogy le volt valami tapadra a mellkasomra, és ez valamit felhozott akkor nekem is így ebben a formában.
3: Főhozta,
1: igen. Azt nézem, hogy közlekedésünk nincsen nagyon, úgyhogy...
3: Már nem közlekednek az emberek.
1: Nem, nyugalom van, békesség van, egyetlen egy balesetünk van, gyorsforgalmi befelé cumi, két bömös lerohadt a kőhídon, Ricsi. Köszi, hogy elküldted. Frontálisan karambolozott a 8-ason Jánosháza után, 119-es, két autó, gyerekek a forgalmat leállították, reméljük, hogy nem annyira komoly, ha van friss 0623 111-111 az SMS számunk. Jó, dobjátok át nekünk, és akkor meg tudjuk mondani, ha van valami olyan, ami fontos. Ma a vonat alá akartam vetni magam, de annyira jó zene megy, hogy meggondoltam magam.
2: Megmentettünk valakit, akkor már megérte Eszter.
1: Megnézem a telefont, azt hittem a retro rádiót, jó szó. Ez valóban szörnyű.
3: Legalább egy kicsit összeszedtélek magatokat. Nem lehet elkényeztetni mindenféle Dua Lipával az embereket.
1: Igen. Elég volt Dua Lipából. Dua Lipa valahol most Monakóban bulizott, gyerekek, ezt tudom elmondani Dua Lipáról, ha valakit ez érdekel, hogy látták Monakóba bulizni. Ez egy jó csaj, nem? Jó csaj Dua Lipa.
3: Nagyon jó csaj Dua Lipa. Én hosszú lábai vannak. 70%-ban láb. Ezek a lányok azok nagyon sok mindent tudnak csinálni a lábakkal. Szorítófogás! Folytás!
1: A folytás az jó. Dua Lipa lenyűgözően nézett az esküvén. Hát, hogy azt láttam, akkor az esküvét láttam. Na minden nem is érdekes, ahol láttam a Dua Lipát, tessék?
2: Kivel esküdök?
1: Kallum Tatterrel? Kallum Turner.
2: Öcseim.
1: Ez a Kallum Turner. Te ha láttál már jó csajt és ronda csávot, ez a Kallum Turner.
2: A szerelem az elmossa ezeket a határokat.
1: Hogy tud fölszedni egy ilyen ronda csávot, egy jó csajt? Mit tud Kallum Turner?
3: Azért, mert ez ilyen ugly, beautiful ez a fiú, de nézd meg, van ilyen, ugye el van torzulva kicsit az orra, vagy el van itt törve, nem tudom, és meg van egy kis huncut mosolya, ez egy jó pali.
2: És mi
1: Kallum Turner, igen, jó? Ja, nem ronda, ő kifejezetten ronda,
2: Kallum,
1: tessék.
2: Mit csinál ez a Kallum gyerek?
1: Kallum Turner állítólag az óriás füleivel...
2: Tud integetni.
1: Fölépett a Cirque du Soleilbe. Figyelj, a Dua Lipa mellé nem egy ilyen csávot képzelsz el, de akkor megérted, hogy Dua Lipa nem akar a jó csávok közül választani, ezért beválasztott a nagyfülű Kallum Turner.
3: Most néztem rá a több képet, és inkább úgy néz ki, mint egy ilyen suny egér.
1: Igen, mondom én, hogy nagyon fura.
3: Kifejezetten furcsán néz ki, de viszont nagyon vastag nyaka van, az amúgy jól néz ki.
1: De tudjuk egyébként, hogy a nők sokszor választanak maguknak ronda palit, nem?
2: Mert akkor még szebb leszel mellette?
1: Hát ez egy jó kérdés. Vagy tudsz valamit, vagy jó vagy az ágyban, vagy nagy a péniszed, vagy sok pénzed van, nem tudom.
2: Vagy nem fogják elszeretni.
1: Biztonságos döntés, nem fogják elszeretni valószínűleg, igen.
3: Mondjuk
1: igen.
3: Ez pont nem az a kategória, mert a srác az elég durán ki van pattintva, szóval szerintem őt
1: igen, jól néz ki, igen. Na jó van, gyerekek. Figyeljetek ide, van egy nekem kellene most egy kis segítség. Házi állatfronton vagyunk, nyest után tovább megyünk.
3: Reggelizés közben kiderült valami a sötét titka Balázsnak. Olyan sötét, hogy erre nem is gondoltam.
1: Nem is gondoltatok, hogy a Szilárd mesélte el, hogy milyen háborút folytat az élővilággal a természetben, és mondtam, hogy akkor ebben egyezünk, mert én is harcolok. Mit lehet csinálni, gyerekek? Megvan ez a nagyobb hangya, ami ilyen nagyon gonosz, és ilyen fél centi is? Nagy lábai vannak, nagy potroha van.
2: Az arcán látod, hogy gonosz?
1: Nem néz ki jól.
2: De ez nem az, kedves. Nagyon gonosz.
1: Nagyon gonosz, nem kedves. Nem a kicsi aranyos, ami bejön a lakásba, és fölzabálja a morzsát, nem.
3: De ez ugyanúgy néz ki, mint a kicsi,
2: ez a lábadat nagy, viszi igen. el.
1: Ez...
2: Nem figyelsz, nincs lábad.
1: A házad körül serénykedik. Uh-huh. Nagyjából, mióta oda költöztünk, egy másfél éves harcban állok velük. Kiderült, hogy ezek a kis genyók, ezek szeretnek bizonyos dolgokat elhordani a házadból, ami építőanyag. Én ezt nem tudtam. És
3: vállalkozó mondják?
1: Ezek vállalkoznak.
2: De mi egy féltéglával a vállán vonul a hangyabor?
1: Igen, és mindig rátkacsint, és azt mondja, köszi, Bari,
2: most mi?
1: Ezt mi nagyon szeretjük.
3: Nem azt mondja, közben azt mondja, közfőnök.
1: Közfőnök. Nem, kiszúrtam, hogy van egy bizonyos haladási irányuk, bent ment a járólapon, vagy mi az Isten, az nem tudom, már nem érdekes, és mennek fölfelé a házon, és fölmennek a tetőre. És én fél évig csodáltam őket, hogy milyen cukik, nézd meg, vonulnak, ott laknak biztos, milyen aranyosak.
2: Napoznak,
1: jól érzik magukat. Na most nem ez történik, hanem te ezt idealizálva elképzeled, hogy milyen jó arcok. Egy barátom elmondta, hogy ezek konkrétan, ezek lebontják a tetődet.
3: De hallod magad ezt, hogy beszélgetnek, tudod? A hangját. Na gyere, menjünk a maflához.
1: Menjünk a hülyéhez. Nem fog minket kiirtani. Na jó, mondom, a harc legyen harc, elmentem Óbiba, vettem ilyen fehér port, ez ilyen hangyaírtó por, azt mondják, hogy a vonulási útvonalukat szórd le, és ha leszórod a vonulási útleveleket, soha többet nem jönnek, nagy erőkkel megköszönik.
3: Megbestenítetted őket.
2: Leszórtad? Mit csináltak a hangyák?
1: A negyedik útvonalon harcolok velük. Most konkrétan ott tart a harc, hogy megint leselkedek, hogy hova építették ki az új útvonalat, ugyanis megrágják a tetőbe a hungarocelt, 2-3 év alatt komplett tető szerkezeteket bontanak szét, iszonyat károkat csinálnak.
3: Mióta lakszott?
1: Hát egy másfél-két éve körülbelül.
2: Van még másfél éve.
1: Nem merek fölmenni a tetőre, mert lehet, hogy nincs.
2: Egyszer csak ázik a nappal.
1: Azt sem, hogy figyelem az útvonalukat, és mindig leszórok oda ilyen fehér port, nem tudom az mire jó, ahol vonulnak, röhögnek rajta, leszarják. De ahhoz hasonló, igen.
2: Nem lehet, hogy összekeverted a kettőt? És te kreatítasz neki?
1: És azt szedik. Tedd már be ezt, milyennek a nava?
3: De azt nem próbáltad, hogy csak simán körbe szólod a házadat?
1: Hát körbe még nem szórtam, mert azért ahhoz viszonylag sok port kéne venni.
3: Ja igen, tehát a kastély miatt.
1: Ne haragudj, hogy tudod, azért 4000 négyzetmétert körbe szórni.
2: Tudod, mibe kerül.
1: Tehát
3: az van, hogy a tornyot kihagyom.
1: 3-4 óra az órajárásával ellentétesen megkerülöm a házat. Az 3-4 óra.
3: Drágám, mindjárt jövök. Csak körbe szétre a házat.
1: Elmegyek sétálni, nem vigyázok, nem találok vissza akkor a kert. Tehát ez nem olyan egyszerű, hogy körbe szórni.
3: Nem kellett megkérni, nem tudom, a bejáró nőidet, tudod, az izraelieket, vagy a brazil nőket, akik ott dolgoznak.
2: Kicsit takarítsanak, kicsit szórjanak.
3: Hát egy irányba, mindenki elindul különböző irányba.
1: Egy szórják
3: az egy.
2: Tudod, mi kell? Megvan, ami téged meg fog menteni, amivel a focipályán húzzák a csíkokat. Egy olyan kis gépet, és akkor szépen
1: az ugyanaz, amivel Körbisz húzza a csíkokat.
2: Nem, ő mást húz, de igen. Jó.
1: Figyelj, nem engednek, nem mennek el. Most azt jelk a rohadékok, hogy van az ablakomon, vagy a konyhánkon egy kis ablak. És bekempeltek oda, hogy ott mennek a kövön végig. Most az útvonalok, hogy bosogatok.
2: Hát és oda integet?
1: Kis túlzás, elöblítem a tányért, fogalmazunk, azért ne túlozzunk. És az van, hogy a kövön vonulnak föl a tetőre egy olyan lehetetlen útvonal, amit azért nem szórtam le, mert nem tudom, oda nem tudom, hogy mennek föl. Figyelj, nagyon nagy harcba vagyok. Most föl fog menni a tetőre, szerzek egy létet, hogy mit szed, mit csinálnak? Fészket raknak? Szétbontják?
2: Szerintem megeszik a szigetelést.
1: Valamit szerettek a szigetelésbe, azt mondják, hogy másfél-két év alatt brutál komoly károkat okoznak, szétrágják. De
3: nagyon szeretem a gondolkodásat ezzel a témával kapcsolatban, hogy másfél éve fenn laknak ezek a
1: tetőn. Igen.
3: De úgy, hogy lehet, hogy ez egy probléma lesz. Lehet, azok már egy kolóniákat építettek ki.
2: Igen, fent egy város van.
3: Odafent, nem egy város, egy világ, egy univerzum.
1: Igen, ott egy külön univerzum.
3: Ahol nem bántanak minket, egy rezervátum gyakorlatilag. És ezzel csak így beszakadnak majd a nappalitba. Olyan súlyuk lesz.
1: Beesik az eső, tudod.
3: Figyelj, mondom, mit kell csinálni.
1: Ja.
3: Kapd el a főnököt.
1: Igen.
3: A főnöküket.
1: Gyalázza meg. Nem, menjek fel, beviszed, és egyen meg a királynőt.
3: Nem, beviszem magaddal, leültek egy beszélgetésre. Elmondom neki, hogy figyelj
2: srác. A békés egymás mellett élés
1: mellett vagyok.
2: Nem
1: akarok nektek rosszat.
3: Figyelj, ebben a településen, vagy itt ezen a településen lakik Kovács András Péter is. Szintén nagyháza van, úgyhogy szerintem...
1: Takarodjatok át oda!
3: Hajlandó vagyok adni nektek egy nagyobb összeget.
1: Ugye. Nem, a fél évem azzal telt, hogy lefeküdtem a gyerekkel, a kicsivel, és mondom, nézd meg, illatanyag alapján közlekednek, nézd meg, hogy egy sávba mennek, nézd meg, milyen aranyosak, hogy mennek a háztetőn, és tartottam ott egy ilyen David Attenborough fél évet, ami a hangyáknak a bolyba állásukról, a szaglásukról, de közben ezek már zabálták a tetődet, érted? Ezek nem állnak, ezek leszarják, hogy szereted őket. Valószínűleg ő is így beszélnek, nézd az öreg megint lefeküdt, és nézd minket, nem vagy, menjünk el mellette, biztos részek.
3: Én ezt a muflon fejét, na azok meg a fia, ha ez mind a kettő jó szívű, majd akkor majd az unokáink is emlegetni fogják a nevüket.
1: Mi a neve ezeknek a rohadékoknak, Zsűr? Mi a nevük, hogy hívják őket, és mit tesznek a tetőn?
2: Tudni akarunk minden, Gyula.
1: Fekete angyal, hiába rakod az útvonalra a fehér port, hiába öntöd, leszarják, más útvonalat találnak, nem tudod kiirtani őket. Nem
2: tudsz venni egy hangyász sült.
1: Az mi? Az, az állat.
2: Az vállalom, a nagy állat, tudod, akinek ilyen hosszú nyelve van. Én a Nyíregyházi ízében állatparkban biztos írok, van írok, az óba.
3: Írok nekik, hogy akkor egy ilyet kikölcsönöznek
2: csak egy hétre. Hétre. Egy hétre ott lakna tudod, nálad, és ő az, aki nagy nyelvével.
1: Fölfalja őket. És arra gondoltam, hogy hívok egy ilyen állat, mi ez a kis állat, rágcsáló írtás, vagy valami. Én sajnálom ezeket a dögöket. Tehát én,
3: azt ki... írják, hogy ezek valószínűleg ácshangyák.
1: Ácshangya, azt mondta valaki, ácshangya.
3: Ácshangya. És ezek a fába költöznek be.
2: A tetőn van fa.
1: Szétszedik a tetődet. Szétszedik, szétrágják. Valószínűleg
3: most írják, hogy ezek konkrétan el fogják rosszani a tetődet.
1: Persze, tudod mekkora egy ilyen dög? Ezek nem a kicsi.
3: 4 kiló darabja!
1: 4 kiló
3: akkor
1: az állat,
3: a pincsi.
1: A múltkor érted, megpróbálta fölkapni egy sas, de leszakadt a sas, nem bírta el a hangját, érted?
3: Nem szoktad hallani a napra, hogy dübögnek a napen?
1: Igen, hatalmas buli, hatalmas
2: hány éve van, másfél éve vannak? Jelenléte azonnali beavatkozást igényel, írja az
1: internet. Nekem videóim vannak, hogy bolyba másznak föl a házad, és így állok, és nézzáranyosak mennek föl egymás után. Na szakminták alapján közlekednek, gyere, Noel, nézd meg, jaj, de aranyosak, oda néz, vonulnak a hangyák.
3: Éjszaka nem használja. Nincs semmi.
1: És felmenik, és tudod, ilyen napágyakon napoznak, hallgatják a zenét, iszonyatos parti van fönt, egymást nagyon durván megcsinálják, szaporodnak. Azt mondja, aki védett állat, hát én ezt lefosom. Hát... ez egy harc akkor. Hangyaírtót nekik.
3: De most kiköltjük, hova ők hozzád, vagy te hozzájuk, mert ez nagyon fontos.
1: Na, én így vagyok ezzel.
2: Ki volt ott korábban?
1: Valószínűleg ők.
2: Na, hát akkor valakinek menni kell, az te vagy.
1: Valószínűleg ők, én nem akarom őket bántani. Nem akarom őket bántani. Egyelőre békésen figyelem, akarom, hogy vonulnak. Fogom. Hogy vonulnak.
2: Vannak kis fűrészporszerű ilyen kis kupacok fönt a padláson?
1: Teljes, nem tudom, nem mertem még fölmenni. Amit látok, a vonulási útvonal teljesen tiszta.
3: Tehát, mi van, ha a forgácsot is megeszik, hogy ne legyen nyom?
2: De okos. Okos hangja.
1: De hova közlekednek? Tehát a megy tetőt a... szereti. És de, hova... de mi a másik útvonal?
2: Hát a kaja az meg len van,
3: lendaknak,
2: biztos.
3: Nem, tehát lendaknak fönt a földbe. Nem, felemegy, zabálnak fent, és lemennek, leviszik a...
1: Tehát fölmegy enni, megkajál, arcoröhög, amíg mosogatsz, pofádba rög, és elmegy lefele.
3: Igen. Igen.
1: Ott lakik, alszik, majd visszamegy megint zabálni.
3: Igen.
1: Rohadt anyjukat.
2: Nem?
1: Jó.
3: Ez jó, kitalálták azért ezt a rendszert. Én láttam egy csomó természetfilmet, ahol például kiöntötték ezeket a hadjáratokat ólommal, és utána kiásták őket, és lehetett, hogy mennyire szerte ágazó.
1: Iszonyat durvákat építenek, igen.
3: És figyelj, nagyon-nagyon durva, lehet nem ólom volt, ez kicsit drága, de valami fémbe.
1: Aranyjal.
3: Alumíniumban. Valamivel kérdezik. És utána ezek hatalmas, ilyen 10-20 méteres kolóniák tudnak lenni. Szóval gondolj be, hogy mi van a tetőd, de mi van alatt?
1: Mi van alattam? Lehet, elhordták az alapot. Azt mondják, az ácsonya Magyarországon komoly épületkárokat okoz, nem eszi, hanem fészeképítés céljából válja a gerendákat, a tetőszerkezeteket és a bútorokat.
3: Nem tudsz nekik venni valamit az obiba?
1: Lerakok nekik egy régi butor, gyerekek, ezt tegyétek. Már próbáltam szódabikarbónával, próbáltam sóval, próbáltam, egy ilyen fehér dobozt kellett vennem. Igen, befogott a hangja, de ugyanis fölben. Ilyen fehér ekkora doboz, és így kiöntött belőle olyan, mint egy ilyen sóoldat, egy ilyen fehér színű ilyen. Hát ilyen, nincs semmi rossz szaga, meg semmi. Azzal körbeöntöttem a vonulási útvonalat. Leszarják, elhordták elvitték a fehér port.
2: Igen.
1: Arcon öltek, és elvitték a fehér
2: jó,
1: port.
2: Jó, a nagy megoldás a konyhaablakba, a mosogatás közben, hogy vonulnak, egy dezodor és egy öngyújtó.
1: Azt imádtam. Igen.
3: Szerintem azt kell csinálni, hogy az egyiket elkapod, összevered, de a többiek figyeljenek.
1: És akkor azt majd... látják, hogy csak birkózom egy hangyába, csapkodom ide-oda.
3: És elmondja majd a többieknek, azok majd tanulnak belőle.
1: Jó, ilyenkor egyébként állatkínzás követsz el, ha kiívsz egy kis rágcsálóírtót, és úgy, hogy van, megöleted az összeset?
2: Azt,
3: a rágcsálóírtó nem fog segíteni nekem, mert itt egy hangya terroristára van szükség.
1: Van ilyen rágcsálóírtás, hangyaírtás, ez kijön a házhoz.
3: De van ilyen, hogy csak hangyaírtó szakmai?
1: Nem, nem, nem, hát ő hangyaírtó, ő mindent megcsinál
2: minden,
1: neked.
2: Minden ilyesmi. Hangyacsapda?
1: Azt nem tudom, hogy mi.
2: Kics dobozka, amiben van valami számukra vonzó, bemennek és nem tudnak kijönni.
3: Nem, hát szerintem nem.
1: Nagyon jó, egy millió hangyával egy dobozba bemegy, hogy a 10
3: darabokat.
1: Hát ezzel nem vagyok előre. Figyelj, százasával vonulnak föl a házamnál. Tehát ez nem hogy a 3 darab vonul, folyamatosan jó. Vonulnak egymás után, egy fekete csíkot húzva föl a háznak a falára.
3: Mondom, segítek nektek. Szerintem legyen a bio megoldás. Mi a hangya természetes ellensége, ezt gondoljuk végig. Ki az, aki a legjobban utálja a hangyát az emberek kívül?
1: Az állatok nem bántják, állatok
3: nem. Miért a lódarazsak például nem eszik meg ezeket a nagy lóhangyákat?
1: Nem szeretik nagyon. Én néztem, se a madarak nem bántják őket.
2: Egyedül a hangyás sül. Ez az egyetlen, amit be tudsz vetni.
3: Azt írja, tessék, itt van. Kétéltűek és hüllők. Na, gekkók. Veszel 40 gekkót, rágyel a házra.
1: És elengedem őket.
3: Igen, vannak rovarok és óriás pókok.
1: Hát hát azzal az előrébb vagyok az óriás pókokkal. Nálam nekem vannak pókok, de azok ülnek lustán egy ilyen izébe, pókálóban, nem csinálunk semmit. Építs csak ebben rovarhotelt.
3: Igen, de azt mondjuk, hogy a harkályok, tehát akire számított, a varangyok, a harkályok, a fürgegyíkok, és a talajban élő pókok, illetve a fürkész darazsak. Tessék!
1: Szóljatok a Zsülnek, legyen ő a hangyás Zsül. Zsül, gyere már ki. Föl tudod nyalogatni őket nekem.
2: Jó, találtam öt természetes hangyaírtószert. Minden napra egyet ki kell próbálnod.
1: Jó, jöhet, szódabikarbonán túl vagyok,
2: egyes
1: szólok.
2: Egyes citromos hangyaírtó.
1: Igen.
2: Oké. Okay. Hangyacsapda borsavból és szódabikarbonából.
1: Az, mondom, hogy szódabikarbonán túl vagyok.
2: Borsavat nem tettél bele, haver, ez az. Sima bors. Borsozt körbe az egész házat.
1: Egy ilyen borszoróval
2: egy ilyen nagyobbal.
1: Az teljesen reális.
2: Cukorral is lehet. És mosogatószerrel.
1: Ez mind jó.
2: Ez mind jó. Aha.
1: A prediabéteszel. Aki ezeket írta, az nem küzdött még hangyával.
2: Minden napra egyet próbálj ki.
3: Szívesség, nem lehet diabéteszel fenyegetni a hangyákat. Igen. Az nem fogja őket kikészíteni. Szerintem minden... sokkal radikálisabb dolog kell.
1: Igen. Jó, hívok egy írtó, gyerekek. Ez akkor jó. Harc. Mostantól kezdve hatban állunk. Hadd üzenet neki.
3: Én meghozok neked fürkész darazsakat.
1: Jó.
3: Az amúgy egy éles stílus lenne, ha megpróbálsz bejutni a házba ki.
1: Igen, faházam van, konkrétan megették a kis rohadékok. Konkrétan elhordták az egész házat. Nagyon kemény. Na jó van, köszönjük.
3: De ez nem egy elismerés amúgy, hogy finom a házad?
1: De, igen.
3: Legközelebb létsz, és nem mézes kalácsból építkezzél.
1: Na jövünk mindjárt. 7:30 pontosan, rögtön itt vagyunk a hírek után.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
2: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
3: Autóüveg Pilkington.
4: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai 9 300 000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
5: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Az 1,75 literes Coca-Cola, Fanta vagy Sprite szénsavas üdítőital. Csak 679 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
6: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
7: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
9: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 489 forint, a nektarin kilója pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
10: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
11: Június 13 és 19 között.
10: Ez az!
11: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
0: Reklámot hallottak.
12: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
13: Nagy Idei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Hogy senki ne maradjon le, meghosszabbítottuk. Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. A kampány ideje alatt 50% szemüveglencse kedvezménnyel várjuk kedves vásárlóinkat. Személyre szabott multifokális szemüveglencséinkkel élesen láthat minden távolságra egy szemüveggel. Tapasztalja meg ön is a tökéletes látás élményét. Jelentkezzen be most a Trendoptikában, Kecskemét, Kossuth tér 6.
14: Megvetted az üdítőt a gyerek zsúrra?
15: Persze, vettem egy üveg piroska eszencia szörpöt. Elég lesz mindenkinek. Egy üvegből 12 liter üdítő lesz. Málna, citrusmix, erdei gyümölcs és narancsízben kapható. Piroska eszencia. Mindenkinek jut.
16: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
17: Finom étsz. Cordon bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finom étsz Drive, a szőlőfürtnél.
18: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
19: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
20: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
21: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
22: Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
1: Skoda.
2: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
22: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
23: Roncsautóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük.
22: Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
24: Miért hallgatják egyre

0: új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
2: Megkezdődtek a vízpótlási munkálatok a Solti mellékágban, új kiállítás nyílik Kecskeméten, folytatódik a hőség. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Elindultak az előkészítő munkálatok a Solti mellékág vízpótlásáért a Duna mentén. A szakemberek a következő napokban 4 szivattyú segítségével mintegy 270 ezer köbméter vizet emelnek át a mellékágba, közölte a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság. A beavatkozás célja, hogy mérsékeljék a vízhiány okozta ökológiai károkat, és megóvják a természetes élőhelyeket. A Vízügyi Igazgatóság szerint a nyári időszakban szükség esetén többször is megismételhetik a vízpótlást, számolt be róla a Vármegyei Lap. A hosszú távú megoldás érdekében az érintett szervezetek már egy tartós ökológiai vízutánpótlási rendszer kialakításáról is egyeztetnek. Juliet címmel nyílik porcelán kiállítás Rátonyi Kinga vizuális művész alkotásaiból a Kápolna galériában. A tárlatot június 11-én csütörtökön nyitja meg Szabó T. Anna író. Az eseményen Bazsinka József tuba művész is közreműködik, írja a híres.hu. A kiállítás a porcelán és a költészet találkozását mutatja be, különleges lírai hangulatú alkotásokon keresztül. A galériában régebbi és újabb művekből összeállított háromdimenziós történet fogadja a látogatókat. Elkészült a kecskeméti fürdő 50 méteres úszómedencéjének felújítása. A munkálatok során megújították a medence végfalát, valamint új korszerű rajtköveket is telepítettek. A fejlesztés célja az volt, hogy modernebb körülmények várják az úszókat, a sportegyesületeket és a fürdő vendégeit, írja a híres.hu. A nagy medencét már ismét használhatják a látogatók. A Füles Kuvik hazai állományának felméréséhez kér segítséget a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Július végéig tart a számlálásuk, ami hozzájárul a faj hazai elterjedésének pontosabb megismeréséhez, mondta rádiónknak az Élő Környezet Minisztériumának szóvívője. Orbán Zoltán hozzátette azt is, hogy a rejtett életmódú madarat a jellegzetes hangja alapján lehet felismerni. Kánikulára számíthatunk, sok napsütéssel, nem lesz front felettünk, Bács-Kiskunvár megyében legtöbb 30 fok lehet ma, a következő napokban pedig még ennél is többet mutathatnak a kijelzők. Éjszakára 11-12 fokig hűlhet le a levegő, a meteorológusok arra figyelmeztetnek, magas lesz az UV-sugárzás környékünkön is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai slágermely.

0: Ez nem ér, várjatok, hát csaltunk, nem volt tapadásos dal. Ájjájáj, ez csaltunk, a bamboléó, érted, Alex, nem tudom, ez sima rotációból egy Rádió 1-es dal. Haló, hát várjál. Nem tapad be senkinek semmi.
1: Na, el vagyok háborodva.
2: Hát ez nem, dobtam egy karelgottot, nem akartátok.
0: Nem figyeltünk, mint egymásnak dicsekedünk a gyerekeink sport teljesítményével, meg hétvégi dolgával, meg videókat nézegetünk. Mindenkit a saját gyerek érdekel a legjobban, de ez persze nem baj.
2: Viszont... Nézd csak, és így elfordulsz.
0: Nézd, jó, oké. Én is mutattam. De közben bekeveredett ide a korpa közé egy disznó. Hogy van ez?
1: Köszönjük?
0: Vagy egy disznó közé a korpa, vagy mindegy. Alex befúrta ide magát. Ezt nem vállaljuk, ez nem volt dallamtapadás. Erikszenről nem fogtok beszélni, nagyon durva. Fuck is Erikszen. Írjátok meg, de ne azt írt, hogy nagyon durva, írd le a történetet, és akkor elolvassuk, és beszélünk róla. Ez így nekünk azért nagyon kevés. Ki az az Erikszen, és miért kéne róla beszélni, és miért ennyire durva? Nem érdekes. Ha megírjátok, mit csinált Erikszen, és miért durva, akkor lehet, hogy beszélünk róla. Időjárásunk, Ferenc.
2: Az.
0: Köszönjük szépen.
3: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek

0: megint egy ilyen pereskedés van légitársaságokkal szemben. Ül a pasi az ülésem. Uh-huh. Ugye? És azt mondja, hogy soha többet nem lesz a régi a pénisze, mert leforrázták kávéval a repülőgépen.
1: Nem kell a víz, Zsül, gyere vissza!
0: Gyere ide, Zsül, hozd a vízforralót. Ülsz a széken, ülsz a széken, és valahogy az ölébe esett a kocsi, amin a kávét szolgálták fel, a vízforraló, ami forró kávé volt, és leforrázták a nadrágján keresztül a 41 évesnek, a férfinak a péniszét. Tavaly decemberben a Virgin Atlantic járatán Las Vegasból tartott Heathrow-ra, és az ölébe ömlött a forró kávé.
2: Tehát égési sérülések.
0: Farmeron keresztül.
2: Igen.
0: Nadrágon keresztül.
2: Szá, persze.
3: Attól függ, hogy ki csinálta a kávét, mert nagyon sokfajta kávétársaság van, és van, ahol tényleg nagyon forró. De szerintem de ez most ilyen reptéri kávé, nem?
0: Ez, reptéri
2: ez
0: kávé...
2: már a repülőgépen volt.
3: Repülőgépen.
0: Nem? Igen, ez a repülőgépen történt, persze.
2: És ott ugye nagyon forrónak kell lenni, mert mire végigérsz, akkor kihűlne, tehát még az utolsónak is ihatatlanul forró. A farmer nadrágos sztori meg azért veszélyes, mert hogy még tovább melegíti a felületet a farmer nadrág.
0: Az nem védi meg?
2: Hát nem. Hát azt mondja, az másodperc a tátás.
0: Előtte volt a tálca, ott volt a pohár, hozták a kávét, beleöntötték a poharába, de nem vitték el a tálcát, ezért a pohár beleesett az ölébe, és a forró kávé az a lágyékára esett, elviselhetetlen fájdalmat érzett, nem sietett a gép a segítségére, a személyzet 20 percbe telt, míg valaki hozott neki hideg vizet a megégett, felhólyagosodott testre hűtéshez, és az, hogy ott ültem a csuromvizes széken, hoztak égés elleni krémet, és bekenték a péniszemet, illetve bekötözték. Wow! Azért ez milyen odaadott jó embeszek. Fájdalomcsillapítót és pizsomát adtak neki.
3: Pizsomát?
0: Pizsomát átöltöztették, és aztán a repülőtéren orvosi ellátást kap, de nem történt meg, semmit nem foglalkoztak vele, azt mondta, hogy egész életére ott marad a nyom.
2: Hát az látszik, az égett bőr, azt figyelj.
0: Az megmarad.
2: Hát ha át kell ültetni például a bőrt, mert olyan is van, akkor megmarad az, hogy körbe, ahol
3: de akkor miért tudja visszaszívni magába?
0: A kávét?
3: Nem, a péniszét. Tehát, hogy ezt úgy kell kitalálni. De az egész pénisz biznisz rosszul van kitalálva. Azt kell csinálni, úgy kell csinálni, mint a technisnek a nyakát. Hogyha veszélyben érzi magát, akkor teljesen eltűnjön. Nem csak az a golyók, hanem a pénisz.
0: Akkor visszamegy, igen, mint a technisnek a feje.
3: Igen, ezt fel kell jelenteni a teremtőnek, hogy ezt rosszul találta ki. Igen. De nem lenne vicces, hogy egyszerűen...
0: Igen, veszély van abban a pillanatban, mint a technisnek a feje behúzódik a páncélba, és eltűnik.
3: Igen, nem most kapjátok.
2: Az a baj, hogy nálunk ugye a hideg vízre húzódik vissza. Ez meg forró volt. Lehet, hogy még így ki is nyúlt a kis kuki.
3: Azt nehezen tudom elképzelni, hogy erre így azt mondaná, hogy
0: nagyon durva, mert azt mondja a csávó, hogy kihatással van az eset az egész életére, emiatt fel kellett adniuk párjával a gyermekvállalási tervüket. Ez létezik.
3: Hát, ha ilyen érzékeny marad utána, tud ilyen vathús nőni rá, meg ilyenek.
0: Ne csináld, nem lehet többet gyereket, mert leforrázták a péniszedet egy kávéval.
2: Nem, hogy nem lehet gyereket, hát nem tud kufircolni többet.
3: Mert tud, a súrgódást nagyon fáj neki a
0: húz. Most éreztem meg, hogy ez mi. Ha Niki Lauda füle eszembe jut, akkor kicsit látom a férfit magam előtt.
2: Ugyanaz, csak lent.
0: Atya úr is.
3: De nem lehet ezt kicserélni, azt a bőrt valamire, egy sárpelynek a tokájára?
2: De az átültetés is fáj. Meg hát,
3: de
2: után, kicsit, de meg nem lesz
3: ki kell
2: olyan.
3: Bírni, de utána már jó lesz.
0: De azt írja Virgin Atlantic, figyeld, elnézést kérünk a férfitől, amit a fedélzeten át kellett élnie, és ígérjük, a légútas kísérőket kiképezzük az italok biztonságos kiszolgálására.
2: Jó fejek.
3: Ezek kívül kapni 600 kilométert légi.
0: Igen. Nyilván egy 5 évig elhúzódó per, és aztán a végén nem tudom hány százezer dollár kártérítés. De mit érsz vele egyébként, ha
2: egyébként nem működik
3: elég
2: a
3: elég fontos dolgot vettek el tőle. Igen.
0: Igen. Nektek van olyan sérülésetek, ami gyerekkorból idézhető? Tehát ránézel és tudod, hogy hol történt, mi történt, milyen kinek a nagypapája, milyen cseresznyefán voltál föl, hogy varták össze, és hol voltál, és milyen táborban, és milyen nagymamában. Mindenki mondhat egy ilyet, tessék. Te mondtál valamit a vaginádról.
3: Epeműtét, 2010.
2: Az már gyerekkor.
0: Túl zabáltam. Neked mit van? Látható?
2: De neki csak lelkisérüléseim
3: vannak.
2: Főleg
3: lelkisérüléseim vannak.
0: Nem mondtad, hogy egy forró csörögefánk nem okozott egyszer valamit.
3: A belsőségmés. Csak belül lehet látni. Az arcon látszik, hogy itt van egy, hogy a macska lecsúszott a radiátorról, ami alatt feküdtem.
0: Gyerekkorban?
3: Nem, ez is tavaly volt.
0: Ez tavaly volt. Nincs egy gyerekkori horzsolásod, egy vámésod,
3: de. Nekem töréseim voltak. Az a baj, hogy töréseim volt. Mindenemet eltörtem. Volt, hogy négy lábujjamat eltört egy üveglap, ami ráesett. Tehát leválasztott.
0: És azok ilyen kalapácsújjaid vannak?
3: Addig is azok voltak.
0: Papucsba úgy néz ki, mint a kapaszkodnál?
3: Igen, én kapaszkodó súlyai vannak.
0: Téged nem lehet fölökni.
3: Neked nagyon hosszú lábujjai vannak. Igen.
0: Bárki neked még nem tud fölökni, mindig kapaszkodnak a lábujjai.
3: Erkéről még visszafogok rajta.
0: Olyan, mint a denevér.
3: Igen, igen.
0: Lóksz érted az erkéről, de nem esel le.
3: Igen, könyök,

0: Kömet is eltörtem, aztán ugye térdemet is be kell gipszelni, aztán volt. Tehát én nekem ilyenek voltak inkább.
1: Az meg nem látszik.
2: Jó, neked mi van a gyerekkorból, tessék?
1: Tessék, mai napig látszik, itt ez a kör. Megvan?
2: Igen, az új begyeden mutatod a körmöd alatt.
1: A körmöm alatt, ugye az igen? Első új begynél, a mai napig érzéketlen a dolog, mert anyukám úgy gondolt, hogy jó ötlet lesz odadobni felém a nagykést, már nem azért, hogy megöljön, hanem hogy krumplit kell pucolni.
2: És dobta a nagykést.
1: Én meg alányultam, tudod, de csak így, hát nem úgy dobta, mint ahogy azt elképzeljük, hanem így csúsztatta az asztalon, én meg oda nyúltam, és így... Ezt levitte, visszahajtottuk, rákötöztük. Azóta érdéketlen itt.
2: És ott ide is ment. Oda most beleszúrhatnék egy körzőt?
1: Menj, hozz egy körzőt, Gyula!
2: Tényleg full érzékeny?
1: Full.
0: Menj, csukd be a szemed, és add neked, és mondd meg, hogy mikor kapja be.
1: Jó, mikor nyalogatjátok már.
2: De ez nem jó. Én szeretem ezeket a gyerekkörülésre. Ránézel a tested, és tudod, hogy a nagymamámmal voltam itt, a nagypapámmal ezért elesett a létráról, ott álltam alatta. Ezek ilyen szeretemsebb helyek, nem? Hogy így van egy emléket hozzá.
0: Igen, vannak ilyen nagy horzsolásai, azok vannak, de azok mind ilyen tanyázásokból, van biciklizés próbálkozás, illetve nekem azért áll így az ujjam, nem tudom, látszik-e, mert kosárlabdával, nem, focilabdával kosárlabdáztunk, és akkor út belenyúltam.
1: Végre normálisan helyre tették.
2: Kiegyenesedett a kis ujjad.
0: Igen.
1: Középiskola kollégiumból van a két, a nagy lábúja meg a mellette lévő között két ilyen folt, mert éjszaka gyufát tettek közé, és meggyújtották. A mai napig ott van. Nagyon szerettem.
0: Ezt apámmal is csinálták, amúgy
2: ez
0: akkor
2: minden normális laktanyában, kollégiumban ezt csinálják, igen. Zsűl, mit van gyerekkorban? Ott...
1: Herpes.
3: Nekem el...
2: Csak azért rögünk, mert behozott Laci egy pikádot. Behozott egy pikádot.
1: Na mesélj, Gyula, ne, hova szúrjuk?
2: Nem beszélek vele többet, ha nem szúrod bele váratlan a Feri újbegyébe, ugye, amikor nem figyel. Csak én... Nein!
0: Nem tudom, melyik
1: ujjad?
0: Melyik az a középső?
2: Tényleg érzéketlen?
1: Itt, igen.
2: Szad már bele akkor gyorsan.
0: De egy gyors vércukot nézzük.
1: De várjál, ha a bőrén átmegy, azért ott már érzékeny.
2: Mint a Bud Spencer filmen.
0: Tehát késztől csak így üzlet.
2: Szúrd meg. De Laci is milyen készség, és azonnal behozza a pikádot. Nézd, hogy még azonnal fia hülyeségre az a vehető, kis sétált és behozott egy pikádot.
0: Fájdalom, azt szeretem, jövök.
2: Ugye, Zsül, mit van? Tessék?
3: Nekem gyerekkoromban eltörött a bal csuklómnál, és rosszul föltöztetett, tehát ez egy kicsit fölfelé áll itt a végén.
1: Tényleg van
2: benne. Van egy ilyen kis dolga
1: kezelő.
3: Ez egyenes, ez egy kicsit fölfelé.
2: Nagyon durva.
3: A szemöldököm még az, hiszem, az egyik.
2: Az a nagyapád, az nem az, csak az Gábor is. Az egy kicsit Gábor is. Nem
3: ott kővel dobtak ennyit, hogy az ő az volt.
2: Semmi köze hozzá, csak Gábor is a szemöldököd egy picit. Ezek ilyen jó sérülések, én ezeket szeretem.
0: Na mondjad igen. Neked, mit van?
2: Nekem fűrészelés, akadályverseny, gyerekkor, vizesfa, megfogod a fát, és ahogy fűrészelsz, el kell fűrészelni, szakadó esőbe fűrészeltetnek gyerekeket. Az a feladat. Milyen hülyék ezek? Lenyúlsz jobb kézzel, megtámasztod a fát, ballal tolsz egyet a fűrészen, és abban a pillanatban csontig vágod úgy a kezedet, hogy három öltés itt van, látod, ott van összeöltve. Úgy kinyílt, mint az Alienbe, tudod, amikor így kijön az, ami az arcodra ugrik, így szétnyílt a kezem, láttad a csontot. És egy fekadoki varta össze. A mai napig emlékszem, hogy azt mondta, hogy érzed az ujjam? Pedig itt van. Feka volt a doki.
1: Azt hittem azt, hogy mind megfogtok halni.
2: A Vörösvári úti STK-ba egy feka doki mit csinált a 90-es években?
0: Hát valószínűleg Deniszt.
2: Igen, most de Denis faterja volt. Nagyon durván összevarta. Anna, mit van?
4: Itt van egy, nagyon sok minden van, de itt például ez megmutatható, itt van egy vágás, egy ilyen kis fehér, nagyon kis semminek tűnik, de ez egy húsvágóbárd.
2: Húsvágóbárd,
4: rozsdás ráadásul. Föl volt akasztva, képzeld el, egy konyhaszekrény oldalára, egy százas szögre. Ugye a bárdban van egy lyuk, a húsvágóbárd, akkor ott föl lehessen akasztani.
2: Igen.
4: Meg így lehajolta. Leálltam, és a fejemmel levertem, és ahogy esett, ráesett a kezemre, és majdnem levágta a kezemet.
2: Ne csináld, ennek ilyen súlya van. Csontig ment,
4: igen, így, hát itt ez a rész így lógott, és tudod, az a vér, amikor ilyen, ez a fekete színű, ilyen írdatlan, tehát így nem tudtam, hogy fogtam egy konyharuhát, így rászültöttem, és nem mertem megszólalni, mert mondom, bennülnek a szobába, és mondom, úristen, mondom, csuramerő vér volt minden.
2: Azt hiszem, Anna viszont.
4: Majdnem,
2: és az, hogy nincsen szőrakarodon, az Csernobil?
4: Az, igen, az egy sugár. Nem.
2: Az 86? Nem, csak nem. Nem úti?
4: Hát semmit nem látom. Ez
2: ott
4: a
2: van, ott van, látszik.
4: Igen.
2: Ezek cukik, ezek a bibik. Igen. Ezek aranyosak. Hogy ránézel és tudod, hogy valamilyen távolba voltál.
0: Ököllebb bevett a gyüveget. Ez a másik oldalon pedig összeverekedtem.
1: Na, mesélj arról a sebről, ami nem megmutatható, az hol van.
4: Hát ugye volt egy császármetszése, meg volt egy nőgyógyászati műtéte.
5: Ja, jó,
4: hát
5: de fontos. Megöltem
0: a buritán, mert nem hiszlek el.
5: Gyerekkori emlék.
4: Az is ott van. Hát gyerekkoriból rengeteg síbalesetem volt, ugye sieltünk a Mátrába, hát a lábam az viszonylag rossz állapotban van.
2: Anna nagy síelő volt, ezt kevesen.
1: Magyar bajnok.
2: Nagy síelő volt, gyerekek.
4: Túlzás.
1: Második.
4: Ez
0: túlzás, de nálatok jobb vagyok.
1: Az biztos.
4: Hát abból nagyon sok van azért. Tehát a láma az egy kis térkép, a kis emlékeim birodalma.
2: De hogy megmarad? Mennyi gyerekkori emléket felejtesz el, nem? De a sérülés az akkor olyan trauma, hogy arra tudod, ránézel a karodra, a lábad, és tudod, hogy az hol, kivel, mikor. De a bátyámére
0: szoktam sokat gondolni, mert kapott egy motort, és ez egy rózsaszínű cross motor volt, ami fiúként egy elég durva bevállás volt, de nagyon tetszett neki, és akkor megkapta ezt a motort, és nem hajtotta vissza a támasztóját. És megakadt a kerítés, hogy elhasolt vele. És de várjál, és semmi olyan nem lett, de hogy felállt, beletérdelt a visszapillantót a körbe. És az összes, tehát amit el tudsz képzelni, ez beleállt a térdébe, tudod, ezek az apró szilánkok, tudod, így hát szerintem ez így nem lesz jó, és akkor utána összevarták neki, meg kiszedegették be azért, de az, figyelj, azt soha nem fogom elfelejteni, mint egy sűn úgy nézett ki a térde.
2: Nem volt igazán jó gyerekkorod, ha nem ültél STK-ba, ha nem vartak rajtad valamit, ha nem tört el valami, ha nem horzsoltad csontig, tehát valahogy ez természetesen is volt.
1: Van, anyád, és senki nem szirkuszolt
2: rajta. Jó, oké, na, a kis betadin, jó van, mennyi, aztán ezért csinál,
0: figyelj,
2: tovább.
0: Nekem az volt, ez a ilyen családi legendáriumban, hogy nem tudom, 4-5 éves lehettem, és vérzett a mellbimbóm, képzeljétek el. Vérzett a mellbimbóm. Nem, ugye elmondom, hogy mi volt a sztori, és az a lényeg, hogy anyám jött, hogy mi történt, atya úristen, miért van? És én pontosan tudtam, mi történt, hogy a szijámi típusú macskánkat abuzáltam, aki hát így magamhoz öleltem, meg elstartolt, és pont így megkarmolt egy a mellbimbómat, de azt nem hagyott ilyen külső remnyomat, csak így elkezdett ott vérezni. És anyám azt hitte, hogy ez valami, tudod, ilyen halálos ítélet, tehát végig bementünk a kórházba, hogy én végig egy büdös szót nem mertem szólni. Ott ültünk, hogy 8 órán keresztül a folyosón. Igen, és akkor mondták, hogy na, akkor veszünk egy kis vért, akkor így oda szizek, csak a macska karmolt. De akkor 8 órája ott ültünk, tudod. Így azért, tehát amikor tétje lett a dolog, akkor mondtam, hogy amúgy jól esik ez a kis kettesben töltött idő, édesanyám, majd a hűvös folyosón.
2: Gyerek idő.
0: Igen, de akkor anyám fejében minden végig ment, hogy ez valami nagyon ritka rák, ilyen véres mellbimbók, és a többi, és a többi.
2: Három éves korom a szomszédlányal fát vágtunk baltával. Én fogtam a fát, innen puszilag, Szandi. Három éves korban, gondolod, de mi lett abban? A bal lábfejemen egy balta vágási ág van, a kilógó érre játszottam 15 évesen, Jani Zalából. Szemmel felakasztottam magam a bicikli szerelő kampóra. Olyan volt a szemgolyóm, mint a piros biliárdgolyó. De hogy minden gyerek mellett ott van egy védőangyal, nem? De mondd meg, hogy olyanokat élsz túl, amit elvileg nem szabadna, de valahogy megmenekülsz.
0: Az unokahúgom jött le a lépcsőn, és az egyik válfa ugyanígy beállt a szemébe. Tehát a válfának az a kampója, beakadt a szemébe, hogy hogy csináltam mai napig senki.
2: De hogy elesett, és megbotlott, és beleakadt a kampó?
0: Ott megkapaszkodott benne, fel volt akasztva egy a korlátra, megkapaszkodott benne, és valahogy így lett egy ilyen lendülete, hogy elakadt a kap, és felakasztott egy a szemébe.
2: Jézus, és nem folyt ki a szeme.
0: Semmi olyan nem lett, de...
2: Atya Isten, a sógorom kerítésen akadt fel a herezacskójával, volt vidámság a kórházban. Több tetanuszt kaptam, mint amennyi kólát hittem. Tényleg, és akkor itt a tetanusz az megvan.
1: Bizony.
2: Segben nagyon fáj, izomba bele, bam, mindenre tetanusz, mindenre tetanusz.
0: A legfontosabbat felejtettem elmesélni, a fogaimat. Bocsánat, nem kijelentő, de gyerek fogaim vannak, kicsit az ománcon látszik, hogy nem olyan szépek. Ez azért van, mert 2 évesen 2 marék legóval leindultam a lépcsőn. Tehát mind a két kezemben volt 2 marék legó, és van egy csiga lépcső a házunkba.
1: És a legót pedig nem engedjük el.
0: Nem engedjük el, úgyhogy a második lépcsőn ugye rosszul léptem, és legurultam a lépcsőn, ráharaptam a lépcsőfokra, visszatolta a felső fogsoromat. És elájultam. Kérdeztem, hogy amúgy elvittetek a kórházba, hogy nem kellett, jobban lettél.
2: Elmúlt a beszédhibán. Azóta tökéletesen artikulálsz.
0: Miért hadarok? Akkor ennyi idő volt elmondani a doktornak, hogy mi történt vele.
2: Figyeljetek, a múlt héten még kiköpött egy legoldalabot. Kiköpött egy piros katonát. Mondta ezt honnan?
0: És mindenkinek nagyon szív fogsorannánk, és kérdeztem a pátyát, hogy nektek miért nincs ilyen fogatok, mint nekem? Mert nem indultunk egy 2 marék legóval a lépcsőn.
2: Na jó van, gyerekek, jók ezek a gyerekkori sérülések. 8 óra pontosan, itt vagyunk mindjárt a hírek után.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Srácok, engem nem zavar a cash.
2: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
3: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
1: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
4: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
5: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
4: Akkor irány az Érdi Autócentrum, Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100 000 forintos wellness utalványt.
5: Veri az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
6: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
7: Autóüveg Pilkington.
8: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 000 forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
9: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 000 kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 400 000 forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
11: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
10: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
12: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a győri édes dörmi piskóta csak 129 forint, az Apenta Plus izotonik mindössze 379 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
13: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
14: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 000 kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készleterejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
15: Spórolj az Euronics nyárjár zuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronics.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169 900 forint június 10-éig, illetve a készlet erejéig. Euronics. Ez ennyi.
0: Reklámot hallottak.
16: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
17: Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. Jelentkezzen be most a Trendoptikákba!
18: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Június 8-án újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
19: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autoüvegkft.hu.
20: Készülj a nyárra! Nézd be az Aqualink medence áruházba, és szerezd be mindent, ami a kerte és a nyaraláshoz kell. Kész medence, gépészet, fűtés, medenceporcívó, kerti játékok, trambulin. Nyaraláshoz pedig szepteszka, pumpa, sátor és strandcikkek. Aqualink medence áruház, Kecskemét, Batthyány utca 21. aqualink.hu.
21: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
22: Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
23: Skoda.
24: Tökéletes otthon Lajos Mizse szívében. Energiatakarékos, földszinti kertkapcsolatos, saját igényekre szabható új otthona várja a Juhar lakóparkban. Saját kert és belvárosi kényelem, magas műszaki tartalommal, zárt udvarral, garázsokkal, befektetésnek vagy saját részre a Gomép vadonatúj lakópartjában a Juharban. Részletek a juhar.gomep.hu weboldalon. Gomép, a sokoldalú építő.
25: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten, a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
26: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvelyi pH zavara? Vitagin C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
27: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
28: Innovatív technológia és kiemelkedő hatékonyság. BYD C-Lion 5 DMI és C-Lion 7 modellek most 0% THM-mel érhetőek el a JP Autónál. A tájékoztatás nem teljes körű, az ajánlat visszavonásig érvényes. További részletek Kecskeméten, a Malomközpont P1-es szintjén, vagy a byd.jpauto.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
15: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
29: Biztonságosan lehet fürdőzni Bács-Kiskunvár megyében, gyalogost ütött el egy roller Kecskeméten. Idén is lesz balatoni első segélynyújtó szolgálat. Köszöntöm! Íme a részletek, Ármán Évi vagyok. Megsérült egy nő Kecskeméten, miután egy elektromos rollerrel közlekedő fiatal hátulról belerohant a horvát dömekörúton. A nő elesett és végig csúszott a járdán, könnyebb sérüléseket szenvedett. A baleset után sokan ismét a rolleres közlekedés szigorúbb szabályozását sürgetik, írja a Dél Magyar. A tervek szerint az új szabályozás kötelező bukósisakot, korhatárt és egyértelműbb közlekedési szabályokat vezethet be az elektromos rollerek számára. Az elmúlt időszakban országszerte több súlyos, sőt halálos rollerbaleset is történt. Idén 8 kijelölt szabad strand várja a fürdőzőket Bács-Kiskunvár megyében. A strandokon folyamatosan ellenőrzik a víz minőségét, valamint a biztonsági és higiéniai feltételeket is. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapja szerint kiváló minőségű a víz Baján, a Sugovicánál, a Kiskunmajsai szabad strandon és a Szelíditónál. Jó minőségűnek számít a többi között a Kecskeméti, a Tiszakécskei és a Kunfehértói strand is. Kalmár Patricia Eszter vármegyei tisztifőorvos arra is felhívta a figyelmet, hogy csak kijelölt fürdőhelyeken érdemes strandolni, mert a nem ellenőrzött vizek baleset és fertőzés veszélyt is jelenthetnek. Idén is lesz balatoni első segélynyújtó szolgálat. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei július 1-től augusztus 20-áig segítik a fürdőzőket a déli part 10 strandján, mondta rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet főigazgató helyettese, aki hozzátette azt is, hogy az önkéntesek majdnem 20 éve vesznek részt a vízi balesetek, kisebb strandi sérülések vagy súlyosabb esetek ellátásában.
30: Ezeken a strandokon minimum 2, jobb esetben 3 önkéntesünk teljesít szolgálatot térítésmentesen, és az ő feladatuk az, hogy a parton vagy a vízben szerzett sérüléseket, kagylóvágásóval csípés, vagy akár rosszul lét esetén a sürgősségi beavatkozást meg tudják tenni. Kezdjék meg a szakellátást, hogy olyan fokú sérülés vagy baj van, hogy a mentőszolgálatot is kell értesíteni, vagy a mentőszolgálat kiérkezéséig biztonságban és egészségben tartsák a sérültet.
29: Medárt ezúttal nem hoz esőt, frontmentes időre, sok napsütésre számíthatunk Kecskeméten, Baján és a térségben is. Legtöbb 30-31 fok is lehet, és a figyelmeztetés szerint magas lesz az UV-sugárzás. Éjszaka sem mérhetünk 16-17 foknál kevesebbet. Csapadék majd szerdától várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, Viki, Laci, Rázsko Eszti, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
1: 8 óra után 13 perccel ilyen dallam tapadásos zenéket játszunk ma, csak azért, mert valakinek ez beragadt. És hát az van, hogy igen. Ja. Szóval, hogy Beverly Hills Zsaru Axel Foley, ugye meghallod és tudod, hogy ez is mi.
2: Visszajött a ruházat a divatba, nem tudom, észrevettétek-e.
1: Na, mi jött vissza?
2: Ezek az ilyen Beverly Hills Zsarus cuccok. Tehát most újra, ezt hagyják most a nagyok. Hát keresd rá, hogy néztek ki annól Beverly Hills Zsaruban.
1: De szerettem azt a kabátot, Axel Foley-n, úgy de jó, volt olyan kabátom, illetve hát nem volt, csak kölcsön volt, igazából nem volt rá. Nem volt rá pénzünk, így van. Tegnap kétszer járt Budapesten az Antonov gép, kaptuk SMS-ben, köszönjük szépen. Tudjátok, ez a nagyon nagy hajtóműves, sok hajtóműves, nagyon nagy, a világ legnagyobb ilyen teher szállítója, katonai gépe.
3: Teherszállító, mit vittünk ki?
1: Hova vittünk, mit hozott? Hova? Mit vittünk, nem tudjuk, hogy mit csinált itt az Antonov. De egyet lebombáztak az oroszok, azt hiszem. A legnagyobbat bombázták, és egy kisebb, egy kisebb jött most?
4: Ez az Antonov 124-es,
1: aha.
4: Az most járt nálunk, a 225-es, a Mirja, az a 6
1: azt bombázták le.
3: Mi van, Zsül, te
1: tudod, vonatok, mozdonyok, repülők, tudod.
4: A repülőket imádom.
3: Hogy hívják őt, akit lebombáztak?
4: Mirja.
1: Az a Mirja, az a nagyon nagy.
3: Nagyon nagy.
1: Az volt a nagyon nagy. Igen, és egyben én is láttam a fotókat, baromi jól néz ki. Tehát ez az valamik egy három hajtómű, és tudod, ilyen lefele megy a szárnya egészen durva. Na, gyorsan egy pici közlekedés még. Összeütközött két autó az M3-as 41-es közúti lehajtónál, Vásárosnamény közelében, teljes az utzár, köszi. M1-es Budapest felé Győr mellett, 133-as kilométernél furgon utánfutóval szaladt a pálya melletti járóban. Jó, csak le van zárva egy sáv, ezeket ne küldjétek, csak a nagy baleset, nagy zárás, ezek érdekelnek minket igazából. Jó, ha van friss, akkor 0623-111-111, ez az SMS számunk, ha van friss, akkor küldjétek. Na, mi pedig találtunk, sokszor jön velünk szembe ilyen történet, most Eszterrel jött szembe egy nehéz sorsú család története, és hát naponta tudnánk 100 ilyet csinálni, de valahogy mindenki, ha megérinti egy-egy történet, akkor valahogy ezt behozza, Eszter most úgy döntött, hogy ezt behozza, ezt nagyon jól, és megpróbálunk egy kicsit segíteni, mert hogy egy anyukáról, meg a gyermekéről van szó, ugye? És nagyon nehéz helyzetben vannak.
2: Én erre a történetre körülbelül 4 hónapja szereztem tudomást, mert akkor tudták, hogy mi fog történni, és az elmúlt 4 hónapban így próbáltunk neki segíteni minden úton, ami nem a rádió, tehát ismerősökön keresztül, meg ő is minden megpróbált, amit lehetett, beadta minden önkormányzathoz, meg ahova kell ezeket a kérelmeket. Az a helyzet, hogy egy gyermekét egyedül nevelő anyuka, akinek a gyereke egy ilyen speciális szükségletű gyermek, mert van egy ilyen idegrendszeri problémája, ami miatt nem lehet vele utazni. Tehát, hogy nem tolerálja egyáltalán az utazás folyamatát, mert annyira befogadja.
3: De nem, hogy nyaralni, hanem, hogy rövid távon nem, se.
2: Nem arról van szó, hogy nyaralni kell, hanem azt, hogy nem tud mondjuk a Blahalúza térről eljutni a Szélkámán térre, mert befogadja az összes ingert, ami éri, és hát annyira elfeled az idegrendszer, hogy teljesen ilyen gyakorlatilag így addigra összeomlik.
1: Aha.
2: És ugye ez egy nagyon nehéz anyaként egy ilyen gyereket alapvetően szerintem jól menedzselni, mert ugye ma az intézetek nincsenek, vagy az intézmények nincsenek erre berendezkedve. Nagyon kevés helyen fogadnak ilyen nagy, hát törődési igényű gyermekeket. Tulajdonképpen 2 ilyen intézmény van, és az egyikbe sikerült csoda módon bejutni, ami egy óriási dolog, ezt azért, aki ilyen gyermeket nevez, pontosan tudja, hogy mekkora feszültség, mekkora munka van ebben. Igen ám, de ez az iskola, ez nem ott van, ahol laknak, hanem attól jóval távolabb, és itt jön a nehézség része. Hogy ezzel egy időben a lakás, amit béreltek egy nagyon jutányos 120 ezer forintos áron, azt felmondták, és kilakoltatják őket onnan.
1: Úgyhogy tehát a főbérlő felmondta egyszer
2: igen,
1: csak a
2: igen, igen, eladják a lakást, és felmondták neki, és ugye ő akkor kezdett el segítséget kérni, mert azt érezte, hogy hát a gyerekkel neki ugye napi 24-ben ott kell lenni, foglalkozni kell vele, nincsen semmilyen segítsége, emellett nyilván dolgozni sem tudsz. És amit tud dolgozni, azt nyilván az belefekteti a lakás árába, vagy az albérletbe. És itt az van, hogy ez a lakás az 15. éve, tehát ideig nem tudtuk máshogy megoldani ezt a dolgot, ezért kell, hogy a hallgatók segítségét kérjük, itt őt most ki fogják lakoltatni, és az lenne az ideális, hogyha tudnánk neki találni egy olyan lakást, ami közel van az iskolához, mert mert ha már benn van az iskolában, az ott már jó lesz, meg ott megvannak a speciális eszközök, amivel fognak tőle foglalkozni.
3: Meg viszont, akkor anya tud dolgozni, nem?
2: Meg, és pontosan ez a cél, ez a cél, és ez a legnagyobb vágya ennek a hölgynek, hogy végre tudjon dolgozni, mert ez most ugye egyáltalán nem lehetséges.
1: Hát itt nincs sok időnk, egy hét van igazából. Egy hét van, ugye? Mert hogy 8-a van, 15-én teszik ki gyerekkel együtt. Azért ez is milyen kemény, nem? Ha. Ugye próbálkozott csomó olyan lakást kapni, önkormányzati lakást nem kaphat, 5 évig a kerületbe kell lenned, akkor kaphatsz, csak akkor igényelhetsz. Hogy mennyire én nincs erre a rendszer felkészülve egyébként.
2: Én mindenkit, akit is megfelhívtam, és próbáltam segítséget kérni, az a helyzet, hogy annyira a speckótól egyszerűen nem kapcsolódik egyik halmaz a másikhoz. Tehát, hogy vannak emberek, akik egyszerűen egy partvonalon maradnak, mert nem jön össze. És én azt gondoltam, hogy ilyen nincs, de most ebben az esetben végigéltem, hogy de van.
1: Na mindjárt fölhívjuk akkor Renátát, jó, hogy elmesélje nekünk, és akkor megkérdezzük, hogy mi az, amiben gyorsan tudnánk mi most neki úgy segíteni, hogy hát ha megoldódik, vagy egy hallgatónk esetleg felajánl neki egy lakást, vagy valaki hallja, nem tudom, az önkormányzatnál, vagy a kerületnél, mert ugye, hogy itt nem arról van szó, hogy ő ebbe a kerületbe, vagy erre a helyre szeretne költözni, speciálisan csak ide kell, hogy menjen, mert itt van az iskola,
2: igen,
1: ahol ugye, hát felvették
2: minél
1: nagy
2: kell nehezen. Iskolához, hogy minél kevesebb inger érje őt, amíg beér az iskolába, hogy ne legyen ebből még egy plusz munkája, vagy egy plusz feszültsége. Az igazság, hogy én láttam róla a videókat a kislányról, hogy milyen, amikor elindulnak valahol, és milyen, amikor mondjuk egy 15-20 perc utazás után, ahogy ő van érzelmileg meg az idegrendszere, és ez nagyon kemény, srácok, ez nagyon kemény.
3: 0-24-es felügyelet az ilyen.
1: Uh-huh. Ez egy ilyen idegrendszeri túlterheltség, nem? Hogy 20 perc utazástól úgy elfárad, hogy így leolvad, vagy összeolvad a gyerek, mondhatni. Tehát, hogy egy ilyen nagyon...
2: Nem tudja kiszűrni. Tehát nem tudja kiszűrni az ingereket, az ajokat, mert mindent befogad úgy, ahogy van, és ez teljes mértékben ugye lefárasztja.
1: Azt a mindenit. Na, itt van velünk Renáta. Szia, Renáta, jó reggel, ciao.
5: Sziasztok, jó reggelt.
1: Na, hát sok történet közül akkor eljutottál hozzánk. Itt az Eszter már elmondta, hogy hosszú ideje próbálkozik. Mi az, ami most neked a legnagyobb segítség lenne? Várj, kezdjük onnan, ez a 15-e, ez tényleg ez a határidő. Tehát itt nagyjából egy hetünk van ezt a dolgot megoldani. Jól mondtuk.
5: Igen, nagyjából, de ez, tehát a június vége.
1: Június vége, amíg te ebben az albérletben maradhatsz. Aha.
5: Igen.
1: Mi az, ami segítene neked, vagy miben tudunk segíteni?
5: Hát most ez a lakhatás kérdése, ugye az, ami elsődleges az iskola miatt, ami nagyon-nagyon fontos, hogy ugye ez az iskola mellett közvetlen lehessen, csak hát ugye ennek leginkább anyagi akadályai vannak. Mert ugye ilyen gyermek mellett hallottam egy-két mondatot, mert hogy a munkavilága az egy ilyen távoli dolognak tűnik, mert azt tudni kell, hogy ez így szépen hangzik, hogy milyen problémák vannak, de a hétköznapokban ez, hát ez egy olyan túlélő túra tulajdonképpen a gyerekkel, amit nehéz átadni így szavakban. Tehát a szülőnek tényleg csak arra megy el az egész napja, hogy valahogy életben tartsa a gyereket, és ez most, hogy 7 éves, ezt már így ki is tudja mondani sajnos. Ami egyfelől jó, mert hogy érzelmileg érett annyira, hogy ezt meg tudja fogalmazni, másrészt pedig ott vagyunk, hogy sír, és ordít, hogy anya segíts, és akkor én pedig tehetetlenül nézem, mert más nem tudok csinálni, mint hogy biztosítani, hogy ott vagyok, és valahogy ezt is túléljük. És akkor így sincs vége a történetnek, mert amint ez lezajlik, tehát egy ilyen másfél-két órás összeomlás, akkor ott van, hogy akkor ezeket az idegrendszeri alapokat valahogy, tehát hogy meg kell tartani, tehát újra építi tulajdonképpen önmagát, ami meg azért nem igaz, mert hogy nem egy normális idegrendszeri állapotból esik ki, hanem eleve nem is úgy működik, ahogy egy átlagos gyereknek, tehát egy folyamatos külső motorra van szüksége a létezéshez tulajdonképpen.
1: És akkor ez egy ilyen tünet együttes tulajdonképpen, egy ilyen idegrendszeri fejlődési zavar, így lehet ezt diagnosztizálni, hogy ebben...
5: Igen. Tehát az idegrendszer vele született rendellenessége, és akkor ez egy hatalmas skála, hogy ez kinél mi és hogy néz ki, de hát ez több diagnózist még rá lehet aggadni, ez folyamatos kutatás alatt van a mai napig is, hogy minél több eszközzel tudjunk neki segíteni.
1: Hogy mi is ez pontosan. Ez a lokáció, azért a lokációt szűkítsük, ugye a Hanna 7 éves, nagyon keveset kell, hogy utazzon, mert nem bírja, és ez ugye tehát a második kerület, ugye így mondhatjuk,
2: igen,
1: hogy ez a lokáció.
2: Oda választották ezt az iskolát, igen, mert...
1: Berakták a második kerületbe az iskolát, de hát van legalább egy ilyen intézmény, tehát az segítene nektek, hogy a második kerületben valahol közel a sulihoz, ugye? Csak hogy szűkítsük egy kicsit a kört.
5: Igen, és ugye itt a közelség az, ami a kulcs szó, mert nagyon sokat gondolkodtam, hogy mennyit bírna, míg mi az a távolság, ami belefér, és arra jutottam, tehát hogy az óvodával adott esetben mondjuk egy egész napot lenyom, és ez elég ahhoz, hogy megsemmisüljön teljesen az idegrendszere, akkor nem fog beleférni az iskolában még magasabb elvárások és még nehezebb megfelelések közepette, mert hogy ezek a gyerekek ugye viselkednének valahogy, de mivel annyira okosak és be akarnak illeszkedni, ezért minden energiájukat ott helyben felemésztik, és ugye ezért van ez a jelenség, úgyhogy gyakorlatilag ebben van a kulcs, igen, hogy reggel az iskolába be tud-e épp elmével tulajdonképpen jutni, vagy pedig már felemészti az utazást, az erőt, mert akkor nem fog működni.
3: Bocsánat, tök mindegy, hogy mivel mész, ugye, tehát ha autóval vinnéd, gondolom az nincs, tehát tömegközlekedtek, de ha autóval viszed, az is ugyanezt a hatást váltja ki.
5: Hát valószínűsítem, igen, nincs autóm, tehát ezt nem tudtam igazából így tesztelni, hogy az mennyire, hogy ott mennyire, mert ott is ugye zögykölődik, megállunk, megy jobbra-balra, dudál ez, baleset történik, hirtelen be kell fékezni, zajvédő fülessel együtt is ez ilyen, hát necces inkább úgy mondanám, de ehhez sokat kellett volna tesztelgetni, igen.
1: De egy autó az például segítség lenne, vagy most fontosabb a lakhatás? Tehát mi az, amiben tudunk segíteni? A lakás lenne leginkább, egy autó lenne a segítség? Mi az, ami neked segítene?
5: Hát a lakhatás. Aha. Mindenképp, igen.
1: A lakhatás, tehát ez egy második kerületi lokáció, és ugye hát ott hát az a baj, ott viszont horror még az albérlet is. Tehát ott az ember látja az albérlet árakat, az
3: hát úgy kezdődik, az egész... 3 hónap kaució, ugye? 2-3 hónapot, azt ki kell csengetni, gondolom, az sincs meg.
2: Plusz nagyon jó lenne, hogyha egy ilyen idegrendszerű gyermeknek lenne a saját szobája. Igen. Tehát, hogy már csak azért is, hogy meg lehessen, vissza tudja nyugtatni magát, legyen egy bázisa, tudod, ahova haza tud jönni, és ezt mindannyian tudjuk, hogy milyen fontos, amikor már nem kell maszkolni.
1: Igen,
2: tudod,
1: igen.
5: Hát neki egyébként orvosi előírás is, tehát a mozgás, és akkor itt keveredtünk némileg problémába, mert most egy ilyen egyszobás kis panellakásban élünk, és akkor a trambulin kötelező lenne, mert az ágyrácsot már szétugrált a minden tiltás ellenére. Ugye évekig tiltottam, míg nem értettem meg az ő működését. És a hintázás is ennek egy alapköve, de hát fizikailag képtelenség volt megoldani, ezért a játszóteret használtuk, ahol viszont szintén ugye lakótelep lévén rengeteg gyerek van, és kontraproduktív volt az egész. Tehát, hogy élvezte a mozgást, mert szüksége van rá, viszont a környezeti ingerekből jövő mindenféle egyéb dolgot viszont nem tudja kezelni, akármennyire is szeretné.
1: És 15-e után neked fogalmad nincs, hogy hova mentek? Ötlet sincs?
5: Hát nincs, megmondom őszintén, mert hogy ez egy lehetetlen helyzet.
2: Én azt mondom, hogy tekintve, hogy ugye ez nagyon megfoghatatlan, nagyon nehéz olyas valakit keresni, akinek van egy lakása a második kerületben, amit fel tud ajánlani, és szerintem az lenne a legeslegjobb, ha megpróbálunk összegyűjteni annyi pénzt Renátáéknak, hogy ki tudjanak bérelni egy lakást, ami megfelelő a gyereknek, és mondjuk szerintem az egy jó cél, hogy mondjuk egy éves lakbért így gyűjtsünk össze, ha ez egy lehetőségünk, és akkor közben a Renáta tud újra tervezni. És abban bízom, hogy hát esetleg a megfelelő emberekhez is eljut ez a dolog, akik tudnak neki jól segíteni. De itt szerintem az elsődleges dolog az, hogy a Renáta amúgy is nagyon-nagyon stresszes életét, legalább így a fundamentumaiban meg tudjuk támogatni, hogy amiatt ne kelljen aggódni, hogy hol fognak aludni. Mert szerintem ez mindannyiunknak az igénye, hogy ez egy stabil háttér.
1: Tehát azt mondta, hogy ne lakást keressünk, vagy keressünk, hogy közben legyen mondjuk valamennyi pénz, amit összegyűjtünk, hogy abból, ha nincs felajánlás vagy lakás, akkor viszont ki tudjon egyet bérelni.
2: Hát szerintem egy emberre rátenni egy ilyet, hogy az ő lakását adja oda ingyen hosszú időre, az egy sokkal riskibb, vagy egy rizikósabb szituáció, mint hogyha lenne pénzük kibérelni egy lakást, nem? Tehát, hogy,
3: ne zárkózzunk el előle, de annyira kicsi valószínűség, hogy van valakinek egy üresen álló lakása, amit most szívesen egy évre odaad, tehát ha van ilyen, azt have fun, akkor nagyon örülünk neki, és nagyon köszönjük, de az Eszter, amit mond, hogy a kauciót, meg az egyéves bérleti díjat, ha mi most összetudjuk rakni, a hallgatókkal együtt, az egy belátható cél.
2: Igen, az nagyon szuper lenne, esetleg az önkormányzattal valaki tudna segíteni. De ezek az önkormányzati lakások, ugye ezek különböző feltételekhez vannak rögzítve, tehát nem kaphat akárki, csak így lakás, mert szükség van rá, és ugye emiatt is maradtak ki Renátáék a szórásból.
1: Oké, tiszta Renáta, neked van bármilyen elérhetőséged, akkor bankszámla, amit föl tudunk tenni, már én itt látok valamit beírva, akkor ez te vagy, tehát ez egy valid szám, ami itt van.
5: Igen.
1: Aha. Jó, akkor legyen ez, amit az Eszter mondta, hogy első körben azért mi ezt így beraktuk az éterbe, mert sose lehet tudni, hogy ki esik be, akinek van kapcsolata az önkormányzatnál, hallja valaki, aki döntéshelyzetben van, de közben mi elindítjuk azt a vonalat, hogy akkor megpróbálunk neked gyűjteni, amivel ha meg nem is oldjuk a dolgot, de lehet, hogy egy évre, másfél évre, két évre azért úgy leszel biztonságban, hogy most a következő egy hétben nem azon kell görcsölnöd, hogy hova mentek, hanem egy pici lélegzetvételnyi időt kapsz, és van mondjuk egy éven át gondolni.
2: Hogy... rengeteg költség egy ilyen gyerek, tehát azért gondoltuk, hogy mennyi terápia, mennyi fejlesztés, mennyi ráfordításra van szükség alapból, és hogy a Renáta azt azért nagyon hősiesen csinálja csendben évek óta, úgyhogy nincsen segítsége, és szerintem amúgy, hogyha esetleg kapnánk egy lakást, ezt a pénzt amúgy is rá lehet költeni erre a gyerekre minden további nélkül, tehát hogy azt gondolom, hogy ez nem csokira fog menni ez a pénz.
1: Jó. A kerületen belül tudunk egy kicsit csak úgy szűkíteni, ha jól tudom, akkor ez ilyen Pasarét nagyjából az a környék, ugye? Tehát, hogy ott csak, hogy még szűkítsem, az első kelet azért jó nagy, tehát ez a Pasaréti út, Hüvösvölgyi út, Pasarét, tehát nagyjából ez a környék kellene nekünk. Úgy nagyjából így tudjátok elképzelni a második kerületet. Jó, ha valaki esetleg tud segíteni. Akkor nekünk a Facebook oldalunkon, a Balázsékon fönt van minden adat. Mindjárt fent lesz,
2: igen,
1: jó?
2: Laci már dolgozik,
1: Laci dolgozik rajta nagy erővel. Feltesszük, és akkor megnézzük, hogy állunk. Jó, Renáta, ezt tudjuk így első körben.
2: Jó, én is teszek bele ebbe a közösbe.
1: Jó, abszolút, akkor próbálunk egy kicsit neked segíteni, és hát kitartás, akkor rajta tartjuk ezen az ügyön így a figyelmünket, és tényleg próbálunk segíteni. Jó, hősies küzdelem, amit csinálsz, nyilván nagyon sokan vannak így, ezt majd megírják, de hát nem tudunk. Mindig mindenkinek. Jó, Renáta, nagyon drukkolunk, akkor beszélünk lehet egy hét múlva Julival, Eszterrel, Annával, hogy állsz, hogy mi a helyzet.
5: Nagyon szépen köszönjük.
1: Jó, kitartás, akkor beszélünk. Mégis fölrakunk mindent a Facebook oldalra. Köszönjük, vigyázz magadra, vigyázzatok magatokra. Szia, Renáta, ciao, ciao.
3: Sziasztok.
1: És hányan vannak még ebben a helyzetben, nem? Hogy dolgozni nem tudnak menni, mennyi az albérlet, a nevelés, segéllyel együtt se jössz nagyon ki belőle, bármennyi is az, hogy ez egy nagyon nehéz vállalás.
3: És milyen nehéz ezt egyébként a külvilág elé tárni. Hogy Renáta ugye ebben a sztoriban már nagyon régóta benne van.
1: Nagyon régóta
2: csinálja. Én 4 hónapja tartom vele a kapcsolatot. Igen. 4 hónapja próbáljuk jobbról, balról. Már minden irányba elindultunk, és az annyira durva, hogy olyan akadályokat gördít elé az élet mindig, és a Renáta egy ilyen nagyon intelligens nő, egy ilyen finom lelkű nő, nem erőszakos, nem tényleg túl szeretné élni ezt a gyerekével, kapott egy ilyen nehéz csomagot, egy csodálatos anya, érted? Egy ilyen harcos, és akkor. Ezt hogy lehet máshogy megoldani? Amúgy
3: sem, hogy mész előre, és igen, minden nap óriásit harcolsz.
1: Igen. Fönt van minden, jó? Fönt lesz, adjatok pár percet, nagyon köszi, hogy már most keresitek a bankszámlaszámot, mindjárt földobjuk a Balázsék Facebook oldalán, nézzük meg akkor elsősorban, hogy így, hogy tudjuk, jó? Megcsinálni a dolgot. Lehet, hogy az iskolának majd még valaki ide mondta, hogy az utcát esetleg mondjuk be, de mondom, szűkítettük a környéket, az a környék ott van.
2: Még a kerületi labba is a feladat hirdetés.
1: Édesem, tényleg?
2: Minden keresztül ment már, amit ahova lehet írni, akinek lehet írni, mindenhova jelentkezett.
1: Na, hát ha akkor tudunk neki segíteni. Jó, mindjárt föl lesz minden adat, és akkor mondjuk a dolgot. 8:30 pontosan itt vagyunk mindjárt rögtön a hírek után.
0: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával, az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
8: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
9: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Elindult a Pepita Boom. Szurkoljunk együtt! Vásárolj június 18-ig és nyerj értékes ajándékokat! Lego focis újdonságok és világbajnok Lego árak várnak. Rengeteg ajánlat az egész családnak. Irány a pepita.hu.
11: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
12: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
13: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, illetve a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
14: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
15: Reklámot hallottak.
16: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: Reklám.
17: Nagy Idei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Hogy senki ne maradjon le, meghosszabbítottuk. Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. A kampány ideje alatt 50% szemüveglencse kedvezménnyel várjuk kedves vásárlóinkat. Személyre szabott multifokális szemüveglencséinkkel élesen láthat minden távolságra egy szemüveggel. Tapasztalja meg ön is a tökéletes látás élményét. Jelentkezzen be most a Trendoptikában, Kecskemét, Kossuth tér 6.
18: Finomít, Cordon Bleu, rántott hús, Flecken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomít Drive, a szőlőfürtnél.
19: Vágj bele most, fizes később. Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az újháznál.
20: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
21: Újra Shopping Week Kecskeméten, a Target Centerben. Vásárolj június 4-e és 13-a között. Regisztráld blokkodat online, és nyerd meg a közel 50.000 forint összértékű nyeremények egyikét. Sőt, ha június 13-án kilátogatsz a kis Tesco-hoz, megpörgetheted a szerencsekereket garantált ajándékokért. Részletek www.shoppingweek.hu.
22: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
23: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
24: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
25: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezd a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjenicascade.hu.
26: Házépítésben gondolkodsz? A LEGO Home a generált kiviteleződ Kecskeméten és vonzás körzetében. Szakmai tapasztalat, árgarancia. Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, LEGO Home, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
27: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát. facebook.com/Rádió 1 Gong.
28: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
29: Mert

0: zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
2: Átvilágítják a Budapest-Belgrád vasútvonal teljes beruházását. Első alkalommal rendezték meg a Bácska virágai néptáncversenyt. Kánikulára számíthatunk. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Teljes körülvizsgálat indul a Budapest-Belgrád vasútfejlesztés ügyében, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Áttekintik a több mint 1000 milliárd forintos projekt szerződéseit, pénzügyi konstrukciót és közbeszerzési döntéseit, és kezdeményezték a korábban titkosított dokumentumok nyilvánosságra hozatalát is. A vizsgálat egyik központi kérdése a dollár alapú elszámolás, amely az árfolyam változások miatt jelentősen megdrágította a beruházást. A miniszter szerint technikai problémák is hátráltatják az átadást, a többi között a magyar szakaszon megmaradt szintbeli vasúti kereszteződések miatt. A kormány célja, hogy minél hamarabb elindulhasson a személyforgalom a dél-magyarországi vasútvonalon. Népviseletbe öltözött fiatalok töltötték meg a Nagy Baracskai Művelődési Házat a Bácska virágai néptáncversenyen. Az első alkalommal megrendezett eseményen csaknem 60 résztvevő lépett színpadra szólóban, párosban és csoportos formában. A rendezvény célja a hagyományőrzés mellett az volt, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítsanak a környék tehetséges táncosainak, számolt be róla a Vármegyei Lap. A fellépőket háromtagú szakmai zsűri értékelte, a produkciókat élő népzene kísérte. A szervezők azt szeretnék, hogy a rendezvény a jövőben határon túli magyar közösségeket is megszólítson, és évente visszatérő eseményé váljon. Halálos baleset történt Sándor falván, egy idős férfi ütött el egy terepjáró a kijelölt gyalogátkelő helyen. A 85 éves bácsi elektromos kerekesszékkel akart áthaladni a zebrán, amikor a balról érkező autós nem adott neki elsőbséget, és elgázolta, számolt be róla a hírös.hu. Az ütközés erejétől a férfi a kerekesszékkel együtt több mint 15 métert repült. A mentők hosszú időn keresztül próbálták újraéleszteni, de az életét már nem tudták megmenteni. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. Medárt ezúttal nem hoz esőt, frontmentes időre, sok napsütésre számíthatunk Kecskeméten, Baján és a térségben is. Legtöbb 30-31 fok is lehet, és a figyelmeztetés szerint magas lesz az UV-sugárzás. Éjszaka sem mérhetünk 16-17 foknál kevesebbet. Csapadék majd szerdától várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: reggel. Itt vagyunk, 3.9 lesz pontosan, 2 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, mindjárt rakunk mindenfajta elérhetőséget, jó, úgyhogy még egy kis türelmet kérünk, mert itt még vártunk egy-két fontos adatot, meg dolgot, ami kellett ahhoz, hogy ki tudjuk rakni ezt a posztot. Itt már többen kérdezitek, hogy hol van, köszi, hogy érdeklődtök, ugye próbálunk segíteni. Renátának, bocsánat, igen?
1: Kérdeztem azt, hogy mi van, és rám vicsorgott.
0: Igen, László dolgozik, csak még itt fotót csinálja. Vártunk Renátától, hogy küldjön valamit, elküldte, volt egy kis bonyodalom, fennforgás, de megoldottuk. Ugye Hanna 7 éves kislánynak is szeretnénk segíteni egy kicsit, és ugye itt a lokációt kérdeztétek, második kerület Pasarét, Törökvészi út, itt tudunk, vagy itt keresünk esetleg kiadó lakást, vagy valakit, aki tud segíteni. Ugye, hát itt elmondta Renáta, hogy miről van szó, egy hét múlva ki kell költözni, van egy speciális nevelési igényű kislány, 7 éves, még egy nagyon cuki gyerek, és hát egy beteg idegrendszerrel, érzékeny idegrendszerrel, egyfajta idegrendszeri fejlődési zavarral született, nagyon nagy küzdésvel az élet, és kirakták őket most az albérletből, és hát próbálunk Renátának segíteni.
1: Igen, a kondíciója az, hogy nem bír az utazás, tehát neki az iskolához a lehető legközelebb kellene költöznie, hogy egyáltalán ne nullázódjon az idegrendszer, amire bejött az iskolába, mert ez alapvetően nagy kihívás lesz neki, és szeretnénk, hogy az anyukájának lenne ez a segítség, hogy nem kell otthon tanulni a gyerekkel, hanem iskolába járhatna, és emellett ő tudna dolgozni.
0: Igen, úgyhogy így van, mindjárt kint lesz minden adat. Arra gondoltunk, hogy pénzt gyűjtünk, és ha nem sikerül lakást találni, akkor legalább ő tud bérelni valamennyi ideig, és akkor van egy

0: Osztok simán rá tudtok keresni. Nézni, persze. Ez nem kell Facebook.
1: Igen, igen. Tehát ez
0: nem kell probléma. Facebook oldal. Igen, abszolút. Jól van, időjárásunk. Vape úr, mondjon valamit.
2: Jungle Boogie.
0: Köszönjük szépen.
3: Jungle Boogie. A Vape rovar riasztó és rovar.
0: Vape úr, jön velünk tovább, oda nézzél.
1: Én most a tisztatóhoz elvittem magammal.
0: Vape úrt.
1: Vape úrt. És kézzétek, egyáltalán nem volt el szükség, mert egy darab szúnyog nem volt.
2: Egy na azért, mert vitted a vapét, nem. Látták a táskádból kilógva. De a tisztatóra
1: gondolsz, nem arra gondolsz, hogy rengeteg szúnyog van?
2: De mondom, látták kilógva a vapét a táskádból, így mentek el.
1: Ennyi, tud, így tartottam magam, mint a keresztet az ördögűzőben.
0: Igen. Na gyerekek, itt közben eljutott hozzánk egy másik poszt, csak így ránéztünk arra, hogy mi van akkor, ha egy híresség, vagy egy celeb, vagy egy közszereplő kutyát vásárol magának, vagy kutyát intéz, és ránéztünk erre a posztra, hogy változott-e valamit a hangulat az országban, esetleg jobb állapotban vagyunk-e, pozitívabban látjuk-e a jövőt. Ugye arról van szó, hogy Tilla vett egy kutyát, és ő ezt teljesen normálisan kiposztolta az ő Facebook oldalára, miszerint ugye új családtag érkezett, és a kezében fog egy ilyen, hát egy ilyen tenyésztett, ilyen fajta kutyát.
2: Rántott hús. Igen, van már neki egy ilyen dubika, ugye?
0: Igen, dubika.
2: Az életét, és akkor most, hogy ne legyen mindig magányos, mert nem az, mert nyilván Tilláik ott vannak, de most lett még egy ilyen kutyája.
0: Lett egy társa, igen. 34 ezer lájkkal sikerült ezt a posztot zárni, ami teljesen ártalmatlan. 991 hozzászólással, 170 megosztással. És hát az internet népe felhördült, hogy mi az, hogy egy celeb kutyát vásárol magának. Gyerekek, beleolvasgattam ezekbe a posztokban, mert Laci mutatta. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy azért itt hangulatilag, meg hogy is mondjam, csak hozzáállásban, azért olyan nagyon-nagyon sokat nem változott a dolog. Figyelj, ízekre szedik a Tillát azért, mert kimert tenni egy kutyás posztot, ahol
2: de
0: ő...
2: De nem akármilyen kutyás, hát
0: nem akármilyen kutyás, ez a baj.
2: Ez a baj!
0: Ezzel van itt a baj, ugye? És akkor kirakott, hogy új, de jó, milyen jó, nézzétek meg, új családtag, bővült a kutyánk. Figyelj, az a komment áradat...
1: Bővült a kutyánk.
0: Bővült a kutyánk, két kutyánk lett. Az a komment áradat, és az a fajta fröcsögés, az semmit nem változott. Én mindig is tudtam, hogy a Facebook azért az a hülyék olvasztó tégelye, de itt azért komoly, komoly idegrendszeri problémák vannak az ügyben, hogy milyen hatás vált ki belőle, ha valaki posztol egy kutyát.
1: Ez a kutyák, az mindig is egy ilyen marginális terület volt.
0: De mitől ennyire érzékeny?
2: Hát akinek van kutyája, az ugye mellé áll a dolognak, de itt most majd megosztóbb a sztori, mindjárt mondom, akinek nincs kutyája, az meg azért tudja támadni. De itt most még a kutyások is neki mentek szegény Tillának a kutya típusa miatt.
0: A kutya típusa miatt alázzák kommentekben.
1: De mert ez valamilyen külön tenyésztett kutya?
2: Hát ez a baj, hogy ugye ez nem tenyésztett kutya igazából, hanem ez egy ilyen, illetve most már ezt tenyésztik, mert rohadt nagy divat lett. De ezt a kutya fajtát senki nem ismeri el a világon, tehát ennek megfelelően ez egy keverék kutyus, ugye, bár nagyon aranyos, meg nagyon szép kutya, de azt szokták mondani, hogy vagy válasz magadnak ugye egy mehelyről kutyát, ments meg egyet, vagy ha már fajta tisztát akarsz venni, akkor vegyél tényleg fajta tisztát, ő nem az. Ő egy keverék kutya, és valószínűleg majd 10-15-20 év múlva ő is egy hivatalos kutya lesz, de egyelőre nem, és azzal támadják a Tillát, hogy ezzel támogatja ezeket a fajta embereket, akik megélhetési célok miatt.
0: Igen! Kutyabűnözők!
2: Kutyacsinálók!
1: De ez minek a keveréke ez a kutya?
0: Labra meg valami más. Ezt nem fogjuk tudni.
1: Labra Dudli?
0: Bonyolult, igen. Nem csak designer kutyák vannak a világon, tele vannak a menhelyek. Csak gondoltam, szólok. Szaporítást támogatod ezzel, nem az etikus tenyésztés. Sajnálom, hogy nem látod át. Óriási csalódtam benned, hogy ilyen kutyád van. Tudnál egy emberbe csalódni, hogy milyen kutyája van?
2: Attila egy szardarab lett. Végeztem vele én is. Jó voltak a kis ézénboziai, amiket csinált.
0: De most már
2: elhatárolódom, érted?
0: Pénzorientált, direkt szaporításban részt vállalsz? Elkeserít, hogy a celebek ezeket ellenőrizetlen hátterű, direkt kever, több százezres kutyákat veszik, mint a cukrot. Okos ember nem vesz ilyen semmi Dudli kutyát. Vagy fajta tisztát, vagy kihoz egy keveréket egy menhelyről. Gratulálok, hogy támogatod a szaporítókat. Designer keverék. Ha nem lenne rá igény miattad, és az ilyen olcsó celebposztok miatt, akkor az utca sarkon osztogatnának ilyen. Bravo!
1: Bezzeg egy jó kubasz.
0: Mikor ér véget a drága designer keverék kutyák korának vége? Pusztulj!
2: Igen, tehát, hogy
0: elhiszed.
2: Tehát a baj az, hogy tulajdonképpen ezzel lehet vitatkozni, hogy ezeknek a kommentelőknek igaza
0: van. Mi bajuk van az embereknek?
2: Megint a stílus.
1: Az nagyon kemény a stílus.
2: Igen, egyébként el lehetne mondani, hogy ez rossz a kutyáknak, el lehet mondani bármit, de ez, hogy akkor most már gyűlöllek, Tilla, egy utolsó alak, vagy mert ilyen kutyát vettél.
0: Miért szaporított keverék? Miért nem mentett keverék? Vagy fajta tiszta kutya genetikailag szűrt szülőkkel? meg visszakövethető családfával. Mi van? Azt sem értem, hogy mit mond. Hát, hogy nem mindegy, hogy milyen kutyája van. Mit támogat ezzel?
2: Hát, mert rohadt drágán

0: adják, és érted? Mi van? És egy celeb kiáll ezzel a kutyával.
1: És akkor mi van, ha drágán
0: akkor Sanyika karancslapújtőn meglátja a Tilla képét a interneten, és azt mondja, hogy ő is akar ilyet, érted?
2: De ez az első olyan dolog, amit csinál egy híres ember, és visszatetsző az emberek szemben. Ezzel húzta ki a gyufát. Mert az,
0: és ráadásul Tilla meg gondos jó gazda.
1: Nem szóval mindegy, hogy fajta tiszt, nem is értem. Azért, mert valaki kikever egy ilyen kutyát, és ő ezt eladja, és ez az emberek megveszik, és ebben a kutyában kevés van, és az elég elkérte összezefőt, hogy legyen neki ilyen kutya. Az a kutyának nincs rossz dolga ettől. A kutyát szeretik, a kutyát
0: igen,
1: jó helyen van.
0: Igen, csak akkor elkezdik ezt tenyészteni, érted?
1: És akkor mi van?
0: Mert ez nem tenyésztés, ez szaporítás, ez pénzügyi...
1: Miért a francia buldog tenyésztés, röfög, zörög, hibás, úgy hozták létre, hogy genetikailag teljesen selejt, hulladék, imádott szeretet. Hány olyan kutya van már a földön, amit valahogy kitenyésztettek, érted?
0: Na, és... hát ezt nem akarják az emberek, hogy ez a lista ez szaporodjon.
1: És akkor beír az okos, hogy pusztuljon el a Tilla a kutyájával hát, együtt, mert egyébként ő a szaporítottat veszi. Mert egyébként a többi kutya az magától jött létre? A 80%-a most kapható kutyáknak?
2: De ők most már okosabbak, mert most már ők tudják, hogy ez tudatos gondolkodás, és most már nem szabad ilyet csinálni. Most már ne a múltból merítkezzen, hanem a jelenben legyél benne, és akkor gyere, itt van Bodri, és akkor ez sokkal jobb lesz. És amúgy megértem, és amúgy etikailag tökre igazuk van egy csomó szempontból, hogy ott az a rengeteg kutya, akiket szeretni kell, meg gondoskodni róluk, és ez teljesen rendben van, de hogy azért szerintem ez egy elég durva határátlépés, hogyha valakinek az életét követeled azért, mert választott magának egy kutyát.
1: Ez a megrendbentő.
0: Igen, egy picit ezt túltolták.
2: Igen, igen, tehát hogy ezt most így lehetne sokféle, nem tudom, szempontból vizsgálni ezt a dolgot, de még mindig az elég, hát nem tudom, könnyednek tűnik ez a dolog, nem?
1: Tehát... Aha, de akkor itt tulajdonképpen itt összeraktak két típust.
0: Igen.
1: És azt jó drágán lehet eladni.
0: Így van, ez egy keverék. Kutya és... nincs szabályozva, gondolom én nem értek
1: hozzá. És azért
0: hozzá,
1: szaporítják, hogy guba legyen.
0: Ahogy legyen sok guba, mert ez drága kutya.
1: Aha.
0: De drága kutya...
2: Van egy vállalkozás, hogy lettem Balázs.
1: Én most kezd tetszeni a dolog. Ja, értem.
0: És nem ismerik el ezt a kutyafajtát egyelőre.
2: De kik?
0: A kutyafajta elismerő bizottság.
2: Á, azok nagyon-nagyon rémes népség, úgy hallottam.
0: Tehát utána... nincs a PPC.
2: Például amúgy a dalmatákhoz születek, csak kérdezem. Na, ott mi volt? Egy fekete, meg egy fehér kutya?
1: Ott mit raktak össze, hogy ez pöttyös lett? Az magától úgy létrejött, hogy pöttyös lett? Éppen hány kutyát raktak össze a 19.-20. Században, hogy valamilyen fajtát létrehozzanak, az keverék lesz, amit pénzért tudnak szaporítani. Azért ez nem egy új
0: hát
1: dolog.
0: Ez igen, kesztelési célú kutyák lettek, meg ilyen aranyos kis tündérbogyók, ami egyébként nem jó semmire, de ma már nem is kell, hogy jó. Érted? Nem? Tehát régen az volt, hogy azért csináltak tacskót, hogy a kotorék ebbként be tudjon menni a róka után a lyukba.
1: Igen, létrehozták kicsi, hosszú, vékony,
0: befér a lyukba. De ma a kutyának már nem ez a funkciója.
2: Miért nincs még kígyó mintás kutya amúgy?
0: De nagy van. Ezt szerintem előttünk a lehetőség.
2: Egy anakonda tacskó.
0: És így menne.
2: Egy anakonda tacskó kis lábaival, hogy szaladna, te jó Isten!
1: És én most összerakok két kutyát, és azt elkezdem szaporítani, és eladom 1 millióért, akkor engem megölnek, hogy összeraktam két fajtát, amit nem lehet összerakni.
0: Hát valószínűleg igen. Mert hogy ahogy a francia buldoggal elmondtad, hogy nagyon nagy divat lett, mindenki azt akart venni, elkezdték túltenyészteni, és egyébként egy picit azért azt valljuk meg, ezt te magad is mondtad, hogy életképtelen egy picit a francia buldog. Tehát úgy vesz levegőt, hogy mindjárt meghal. Aha. Nem?
2: Igen, tehát nem a... Értem, de nagyon nagy...
1: Igen. Meghullik a szőrem minden. De én attól nem vehet, most egyszerűsítjük, értem, hogy keverék, meg a keverék maffia, meg a mit tudom én, de én nem vehetek, tehát az egy érv, hogy ne vegyek kutyát, mert tele vannak a menhelyek. Tehát, hogy csak használt autót vehetek, nem vehetek újat.
2: Te igen.
1: Csak kérdezem, tehát, hogy az
2: te egyenlőre csak leasingeled a kutyákat.
1: Dököljek én meg, hogy merek egy új kutyát venni, hogy bemennék, és a menhelyes kutya is nagyon jó, de én szeretnék egy szaporítottat venni, akkor nekem meg kell halnom.
0: Hát, ha rendesen szaporítottat veszel, ha rendesen szaporítottat veszel, olyan tenyésztőtől, aki figyel arra, hogy mondjuk évente csak egy alom legyen, és ne rögtön jöjjön egyik a másik után a pénz miatt, akkor valószínűleg jót teszel.
1: Jó. Én egy olyan kutyát szeretnék. Az új biznisz kutyát fog keverni.
2: Nekem nagyon tetszenek a menhelyes kutyák, mert azok is tulajdonképpen úgy vannak keverve, hogy tudom, félig úgy néz ki, hogy egy mosómedve, félig úgy néz ki, hogy bernáthegyi. Na, tehát egy ilyen nagyon random. Az igazság, hogy szerintem sokszor okosabbak amúgy a keverékek, mint a sima kutyák, tudod, mert hogy kétfajta genetika ötvöződik bennük.
1: Igen, kétfajta ág keveredik össze.
2: Igen, és azok ilyen rafkós kutyák.
1: Ne támogassuk a szaporítókat, írja valaki.
0: Aha.
1: Nagyon sok gond van ezekkel a túlszaporított kutyákkal, szerencsétlenek szenvednek annyira betegek. Aha, ezt mondjuk aláírom, igen. Tilla kutyáját 30 éve kitenyésztették Ausztráliában. Most akkor ezt
0: ez egy 30 éves kutya.
1: Na most ezek az ausztrálok összerakták ott 30 éve, érted, mint a legót, akkor ezzel most már így nem értem valójában, hogy mi a beteg. Azt mondja, láttál már szételet ketrecben tartott szaporított állatokat? Biztos, hogy nem. Az összes mocsok most lopni fogja a szülői kutyákat, horror körülmények között tenyésztik őket. Gondolkozzak. Hát én gondolkozom. Én meghallgatok bárkit, de hogy itt a fejét követelik, mert nem menhelyes kutyát hozott el. Ráadásul szaporította. Aha. Nekem ez inkább a ventilálásról szem, mint a kutya utáni valódi érdeklődés, vagy féltés. Tehát, hogy ez a vették kutyát, nem menhelyes, dögöljél meg. Nem, szaporított kutya, pláne dögöljél meg.
2: Igen, mi értem, mi van mögötte, hogy mi az indulat, csak azt nem értem, hogy az emberek miért gondolják, hogy ezt megengedhetik maguknak, hogy mert azzal, hogyha így fejezett ki a véleményedet, igazából saját magadról adsz egy nagyon durva leírást, nem pedig az üzenetet nem fog eljutni. Ezt meg lehet úgy is fogadni, hogy szia Tilla, szerintünk neked nagyon fontos társadalmi szereped van, ezért szeretnének megkérni, hogy esetleg van rá módod, akkor a két fajta tiszta kutya mellé még egy harmadik menhelyet is tegyél be, mert nagyon jó fog tenni a közgondolkodásnak, ha látják, hogy te is ilyen irányba mozdulsz el. Ez egy normális üzenet, de az, hogy szakadjon ki a belette, kígyó kutya! Az nem biztos, hogy működik. Tudod, srácok, hogy így ez van, és tudom, hogy sok indulat maradt még meg a választásokból.
1: Szerepként legalább ne reklámozz a keverék kutyák szaporítását. Nagyon cuki kutyus. De ő egy keverék! Ennyi!
0: Ugye?
1: Érted? Hát így is ezzel tele. Hát beolvastad, nem hittem, elmondom. Emberek, mi van veletek?
2: Jó, ugye én szeretném kompenzálni ezt a bűnt, küldjetek nekem kutyákat.
1: Tegyek egy macskás képet ma. Tegyek egy macskás képet ma.
2: Az én macskám keverék.
0: Jó, nekem az összes az.
2: Az imacskám keverék, ott Nyíregyháza Sóstón egy Maine Coon macska kandúr elkapott egy utcalányt. Wow. Egy utcalányt, ez egy kis testű, de nagyobb budás.
0: Fizetett érte, vajon?
2: Ott nem volt pénz, ott
0: nem volt, csak szerelem volt. Füllet erotika.
2: És már 14 éves. És még mindig olyan, mint a új lenne. Ugyanolyan rossz.
0: Nem használt.
2: Nem használt.
1: Két mentett kutyám van, soha nem vásárolni kutyát, nem kellett volna kitenni. Na, ez a baj. Ez a baj, hogy mindenki a saját igazságát fröcsögi. Attól miért ne vehetne valaki kutyát?
2: Jó, minden mentett kutyás embernek...
1: Vehet kutyát, gyerekek, ez nem így működik a világ.
2: Minden mentes kutyás embernek küldünk most egy labradort. Most már megvan a címetek, megy a labrador. Fajta tiszta lesz! Nézd a szemébe és mondd azt, hogy nem tudod szeretni őt!
1: Igen, teljes dráma. Meg ez egész Facebook közeg teljes dráma egyébként. Szerintem meg tök jó. Igen, tehát az, hogy valójában, hogy milyen kutyát vesz, ez egy részletkérdés. De azután, hogy látod, hogy ápolja, hogy neveli, hogy szereti, hogy jól tartja, hogy mozog vele, hogy posztol róla, hogy a természetben van, nem fontosabb? Nem ad többet egy kutyás gazda, aki bánik a kutyával,
2: mint milyen kutyájával. De igen, fontos az, hogy az ember jól bánjon a kutyájával, szerintem ez nagyon fontos, meg nyilván azért, hát Tilla is benne van a korba, kell neki a szeretet.
1: Valószínűleg ez van. Gyerekek, fölnőttek, kirepültek.
2: Igen. Üres a fészek.
1: Igen, ő még szeretne valakiről
2: gondoskodni.
1: Jó vele sétálni, jó vele menni, persze, el kell látni, tehát ez is lehet.
2: Hogy
1: ez...
2: Nem lehet, hogy amúgy csak szerelmet keresett a kutyáján, és ez a kutya lesz az... Gyerekházasság! Atya úristen! Nagyon furcsa dolog.
0: És innentől kezdve tök mindegy, hogy Tilla egyébként a legjobb gazda a világon, mert foglalkozik a kutyájával. Neki vége, érted?
1: Ja.
0: Tehát kirakott 5000 posztot, ahogy kutyaiskolába viszi, ahogy együtt vannak, ahogy semmi. Játszanak, ahogy sétálnak. Mi itt mindent most már érvényét vesztett el. Tilla egy áruló lett.
1: 30 éve Ausztráliában kitenyésztett keverék kutya, támogatja a keverék
2: paffját. Viszlát a pokolban, Tilla!
1: Szaktanári!
2: Szaktanári!
1: Nem veletünk, tényleg. És még ha van igazság is, ebben biztosan nem értek a keverék kutyákhoz, de ez az indulat, ez számomra továbbra is teljesen értetlen. Emberek, vett egy kutyát. Ennyi történt, valójában vett egy kutyát. Hát egy...
2: Te kutya!
1: Igen. Na jól van, jövünk mindjárt, és
2: szerintem játszunk. Vegyük el tőle, el tudjuk venni Tilát a kutyáját?
1: Keresen, megvegyük el. Tudjuk, hozzuk, tudom,
2: ide, majd ide fogjuk
0: hozni. Legyen stúdió kutya belőle.
2: Stúdió kutya.
1: Igen. Na jövünk mindjárt. 9 óra van pontosan, gyerekek, itt vagyunk a hírek után.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash? Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
3: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
4: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek Ford.hu.
6: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
7: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
6: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
8: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a győri édesdörmipiskóta csak 129 forint, az Apenta Plus Isotonic mindössze 379 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
9: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónusz adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
10: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
11: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédőjavítás vagy csere? Keres minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
12: Autóüveg Pilkington.
13: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
14: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 000 kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11.400.000 forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
15: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
4: Reklámot hallottak.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
16: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az újháznál.
17: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
18: Finomít, Cordon Bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomít Drive, a szőlőfürtnél.
19: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
20: Brill Kft. Kecskemét. Halasi út 32.
21: Skoda.
22: Megvetted az üdítőt a gyerek zsúrra?
21: Persze. Vettem egy üveg piroska eszencia szörpöt. Elég lesz mindenkinek. Egy üvegből 12 liter üdítő lesz. Málna, citrusmix, erdei gyümölcs és narancsízben kapható. Piroska eszencia. Mindenkinek jut.
23: Megsérült a fényezés az autódon? Javítsd ki saját magad! Autó és motorkerékpár festékek, színkeverés, spraytöltés és gyakorlati tanácsadás a Paint Brothersnél. Gyere be hozzánk! Paint Brothers autófényezési szaküzlet. Kecskemét, Szent Miklós utca 22. 22.
0: Megújul a budai utcai piac vasárnapi vására. Június 14-től híres kosár néven folytatódik a korábbi Bohém piac rendezvény sorozat,
1: amely délelőtt 8-tól 12 óráig várja önöket.
0: A már megszokott minőségi kézműves termelői portékák és a családias hangulat mellett a szezonnyitó esemény programja a Levendula köré épül. Vásároljanak tudatosan, támogassák a helyi közösséget. Részletek a Kecskeméti piac Facebook oldalán.
2: A tanév vége zárul, a nyár lehetőségei kinyílnak. A Plazma Center pedig segít, hogy a lehető legtöbb érvényt gyűjthesd össze. Életed 5. plazmaadásától kezdve érvényes diákigazolványod felmutatásával, minden egyes látogatásod alkalmával, plusz 2000 forint juttatással háláljuk meg, hogy a szünidő alatt is szakítasz időt az életmentő segítségnyújtásra. Nagyon sok szeretettel várunk egész nyáron. A részletekért és időpontfoglalásért irány a plazmacenter.hu oldal.
5: Idén július 9 és 11 között vár téged is Lakitelek Tősfürdőn az Altárfest, a térség legegyedibb underground zenei fesztiválja, ahol jobbnál jobb zenekarok csaptak a húrok közé a színpadon. A rendezvényen több mint 30 fellépő húzza a talpalávalót. Igazi buri hangulat és közösségi élmény az autós kempingben. Szerezd meg a bérletet minél hamarabb. Irány az Altárfest. Varázsolt felejthetetlenné a nyarat.
24: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu. Reklámot hallottak.
25: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
26: Megkezdődtek a vízpótlási munkálatok a Solti mellékágban, új kiállítás nyílik Kecskeméten, folytatódik a hőség. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Elindultak az előkészítő munkálatok a Solti mellékág vízpótlásáért a Duna mentén. A szakemberek a következő napokban 4 szivattyú segítségével mintegy 270 000 köbméter vizet emelnek át a mellékágba, közölte a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság. A beavatkozás célja, hogy mérsékeljék a vízhiány okozta ökológiai károkat, és megóvják a természetes élőhelyeket. A Vízügyi Igazgatóság szerint a nyári időszakban esetén többször is megismételhetik a vízpótlást, számolt be róla a Vármegyei Lap. A hosszú távú megoldás érdekében az érintett szervezetek már egy tartós ökológiai vízutánpótlási rendszer kialakításáról is egyeztetnek. Juliet címmel nyílik porcelán kiállítás Rátonyi Kinga vizuális művész alkotásaiból a Kápolna galériában. A tárlatot június 11-én csütörtökön nyitja meg Szabó T. Anna író. Az eseményen Bazsinka József tuba művész is közreműködik, írja a híres.hu. A kiállítás a porcelán és a költészet találkozását mutatja be, különleges lírai hangulatú alkotásokon keresztül. A galériában régebbi és újabb művekből összeállított háromdimenziós történet fogadja a látogatókat. Elkészült a Kecskeméti fürdő 50 méteres úszómedencéjének felújítása. A munkálatok során megújították a medence végfalát, valamint új korszerű rajtköveket is telepítettek. A fejlesztés célja az volt, hogy modernebb körülmények várják az úszókat, a sportegyesületeket és a fürdő vendégeit, írja a híres.hu. A nagy medencét már ismét használhatják a látogatók. A Füles-Kuvik hazai állományának felméréséhez kér segítséget a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Július végéig tart a számlálásuk, ami hozzájárul a faj hazai elterjedésének pontosabb megismeréséhez, mondta rádiónknak az Élő Környezet Minisztériumának szóvivője. Orbán Zoltán hozzátette azt is, hogy a rejtett életmódú madarat a jellegzetes hangja alapján lehet felismerni. Kánikulára számíthatunk, sok napsütéssel nem lesz front felettünk, Bács-Kiskunvár megyében legtöbb 30 fok lehet ma, a következő napokban pedig még ennél is többet mutathatnak a kijelzők. Éjszakára 11-12 fokig hűlhet le a levegő, a meteorológusok arra figyelmeztetnek, magas lesz az UV-sugárzás környékünkön is.
24: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádió műsorok etalonja, az üvegre tapadva Nyíregyháza humor titánja, Tirpákia koronázatlan királynője, Ráskó Eszter! A körközetén a kapuzárásra fittyet hányó,

0: folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
1: Na itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek 9 óra után, 14 perccel, gyerekek. Gyönyörű idő van, ez nem tart sokáig, nem akarom senkinek a kedvét venni, de jön valami kis csúnyácska. És a hét második felében ilyen 21 fokra hűlünk vissza, eső is esik egy kevéske.
2: Nagyon jó, ezt mondták a múlt hétre is, hogy tudod. Embertelen eső lesz, már így vártuk, így néztük Velencén, 3 csepp így leesett, az
1: igen. Igen. Kérdezi valaki, hogy úgyis a számla-száma lényeg, visszatérve ugye még a segítségre. Így van, tehát most az a legfontosabb, kint van egyébként már minden fontos információ, egy órával ezelőtt beszéltünk ugye egy anyukával, aki nagyon nagy bajban van, és kiraktuk az elérhetőségét, és Renáta mindent elmondott, ami hasznos lehet, de közben itt már mindenféle dolog intéződik, úgyhogy reméljük, hogy összejön nekik egy, vagy egy nagyobb összeg, vagy valamilyen lakás is tudunk segíteni.
3: Nagy nyugalom lenne szerintem nekik, igen, ha lenne egy kis anyagi biztonságuk, mert aki ismeri ilyen embert ki ilyen helyzetben, az pontosan tudja, hogy nincs annyi pénz a világon, ami elég lenne.
1: Abszolút, ezért is kezdtünk gyűjteni, igen. Iráni háborúval fogtok-e még foglalkozni? Fogunk, most éppen látjuk, hogy igen, Jeruzsálem, meg Tel Aviv megint légtérzár. Fogunk majd, meg ránézünk, hogy mi a helyzet. Reméljük, hogy ők is elmennek most egy kicsit nyári szünetezni, talán föloldják a blokádot, és akkor lesz egy kis nyugi. De nyilván ezek a kérdések, ezek állandóan visszajönnek, ezek a témák, ezek folyamatosan ismétlődnek. Hazai energetikai ügyekkel is foglalkozunk, benzináremelés, benzinstopp, hormutiszoros, ez mindig vannak ilyenek, ezek így vissza-vissza jönnek, főleg ha van aktualitás. Egyelőre nem látjuk, hogy olyan nagy változás lenne most. Szoros nem nyílt meg, nem tudjuk, hogy ez hosszú távon egyébként pontosan mit jelent, de ennek a hatásaival sokszor foglalkoztunk.
2: Pedig az elnök úr nagyon mondta, hogy 3 nap alatt vége lesz, vagy egy nap alatt, már nem is tudom mit. Az biztos, hogy ez elmúlt.
1: Az elmúlt.
2: 3 nap.
1: Az már kicsit elmúlt, igen.
3: Egy nagyon érdekes, igen, perspektívát küldtek a Tilla kutyájával kapcsolatban.
1: Na.
3: Amúgy, hogy aki ilyet ír neki, az viszont ne vállaljon gyereket, hanem fogadjon örökbe.
1: Ja, egyébként ez is így van.
3: Ez egy nagyon érdekes, ez ugye? Hát, ja, hogy amúgy tényleg, na, ezzel mi a helyzet ilyenkor, hogy a gyerekből megkiül a saját? Fogja tiszta?
1: Igen. Hány gyerek vár az örökbefogadásra, ugye?
3: Igen.
1: Közben akkor, hogy te mersz vállalni egy sajátot, akkor aztán te most akkor nem tettél ezért. Igen, mert hogy ugye egy ilyen tenyésztett kutyát fogadott örökbe, vagy egy ilyen szaporítottat, azt mondják, hogy nagy különbség van a tenyésztett meg a szaporított kutya. Így van, azért ez nem biztos, hogy feketén egy.
3: Nem hiszem, hogy szaporított kutyát veszem, hogy Attila, szerintem neki ennél több esze van, meg hát szerintem a pénztárcája is megengedheti neki, hogy bárhonnan vegyen.
1: Lehet,
3: ezt a kutyát, ezt neki egy randevún találkoztak a kutya szülei egy hegyoldalban, ahol egy
1: kis kosárból megterítettek.
3: Igen. Egy húsgombócot közösen elfogyasztottak.
2: Francia pezsgőt ittak utána, és szerelem.
3: Így van, és amúgy kórházi körülmények között születtek, igen, bábával.
1: Igen, de majd ennek a tenyésztete, meg mindenféle állattartási dolgoknak. Utána járunk egy kicsit, mert azért sok érdekes dolgot kaptunk, tehát nyilván erre nem látunk rá arra, mi se, hogy itt mi a különbség, a szaporítás, hogy szaporítják ezeket a kutyákat, sokszor milyen körülmények között nőnek föl, lehet, hogy fogunk vele foglalkozni a héten egy kicsit, hogy ezt jobban körbejárjuk. Nyilván iszonyatosan nagy piac van, és iszonyatosan sok kutya, meg állat szenved
3: emiatt.
1: Az jó. Úgy, csak te a Balatonban, mert ez már Kozsó is sajátította.
3: Igen. Kozsóval ketten fogunk ebbe a bizniszbe belefogni, és majd ott valahol ott a Fonyódi kikötőnél lehet majd átvenni őket.
1: Na mi a helyzet, Anna? Pattintsálj ide valaki, mondd a helyzetet, mi van, mi történik?
4: 2 darab játékos lesz adásban, és 100 000 forint a nyeremény, és focival kapcsolatos, és csodálatos, és egész héten ezt fogjuk játszani.
1: Az egész világ futballázban még nézegetetek hétvégén ilyen menő videókat, hogy érkeznek meg a világsztárok a különböző Memphis-i, meg nem tudom milyen stadionba, azért az nagyon menő. Innen megjön a Messi, hát egy helikopterrel leszáll a Ronaldo. Itt jön egy, mit tudom én, milyen játékos, irdatlan menőn érkezget mindenki. Mert ugye nem inkább a csapatával jön, van, aki külön érkezik, helikopterrel, magángéppel.
2: Annyira utálják a többieket?
1: Hát, vagy edzőtáborból jön, vagy a saját csapatából jön, nem tudom.
3: De valakit lóvá hoznak, vagy ilyesmi, amilyen igazán stílusos.
1: Volt olyan is,
3: volt,
1: igen.
2: És volt egy ember, akit pajzson.
1: Igen.
4: Ülék ballonnal, mindennel. Egymásra kell licitálni, tudod ki, hogy érkezik. Hát azért az nem mindegy.
1: De hogy azért itt nagyon sok világsztár van egy helyen, gyerekek. Van, akinek az utolsó világbajnoksága, a Messi, a Ronaldo, érkezik a Van Dijk, ott van a Salah. Tehát olyan neveket hallasz azért, úgy így, azért azt mondta, hogy ez így rendben van. Helikopterrel láttam leszállni egy jakt mellett a Ronaldót, hogy ő külön megérkezett egy helikopterrel. Hát mégse csak úgy megjön ő a portugálokkal, hát megérkezik a csapathoz a helikopterével. Jó lesz ez? Kíváncsi vagyok azért. Én nagyon focit nem nézünk, de azért egy VB meccset csak megnézünk, nem?
3: Hát csak az íze véget.
1: Hát azért erre ránézünk. valamire. Nem? Mit szóltok
2: hozzá? Közös nézés? Közös meccs akár. Nézés?
3: Olyan rég csináltunk együtt valamit, amúgy igazán nézhetnénk egy meccset együtt legalább.
1: Én tudok egy éttermet, ahol lenne egy asztal nekünk, és oda el tudunk menni meccset nézni, csak...
3: Én tudok nagyon idegesítő
2: nincs
3: lenni tévénk. Egész végén.
1: Nincs tévétek?
2: Nincs tévé.
1: Pár éve ott néztünk ebét.
2: Azt direkt azért hoztam egyet, de már eladtam.
1: Tényleg? Nem, nincsen tévé az étteremben?
3: Nincs. Nézzük a laptopomon.
2: Hú, de jó lesz, így 80 körbe üljük.
3: Nagyon jó kis laptopon van, 13 colos.
2: Akkor jöhet.
1: Keresd már egyszer a kurászó csapat érkezésére, ezt többen írják, hogy ők hogy érkeztek meg. Ugye elmondom nektek, ugye erről beszéltünk, kint vannak a világbajnokságon, nagyon szeretjük őket, figyelemmel kísérjük az ő pályafutásukat, a csoport sorsolásukat, a meccsüket, minden. 155 ezeren vannak az országban, mint Szombathelyen. Nagyon szeretem ezt a sztorit. És összehozták a világbajnoki kvalifikációt. Nyilván másak voltak, meg máshogy kell kijutni, meg más a csapatok erőssége, ezt mindig elmondjuk. Na, de ők megérkeztek egy szombathelyi városból. Érted? Kint vannak a világbajnokságon. Hát ez már önmagában egy nagyon kedves történet. Van egy közép-amerikai ország, ahol ők megérkeznek úgy, hogy 155 ezeren vannak, és onnan kijutnak. Önmagában ez már egy nagyon-nagyon jó sztori, nem? És megérkeznek, de nem láttuk, hogy milyen busszal érkeztek. Tehát ha valaki linkelni tudja a cikket, akkor arra gyorsan ránézünk.
2: De nem meg...
1: Figyelj, nem hiszed el.
2: Egy régi csőrös busz, gyerekek. Júj, de menő.
3: Ez amerikai olyan... iskolabusz.
1: Igen, amerikai iskolabusz. Képzeljetek, ami sárga, ugye kéken érkeznek meg ők egy busszal.
3: És velük az oldaládat van valami zenei aláfestés, amit nem hallunk szerintem.
1: Igen, szenzációsak. Szenzációsak. Gyere, hangot nézzük meg, hogy jönnek. Verik a busz oldalát. Csillökölnek a buszból, és verik a busz oldalát. Hát nem szenzációsak?
3: Szuki.
1: Elképesztően jó arcok.
3: Nem csak neki fogunk szurkolni, nem?
2: Ők valószínűleg először vannak VB-n, ugye?
1: Hát, de utoljára az biztos. Megszűnik az országuk, mire újra világbajnos elkerülhetnek.
3: Én nagyon szeretném ezt, hogyha ők tudod, teljesen amatőr felkészülési folyamatok után megvernének egy nagy csapatokat.
1: Igen, tehát Cristiano Ronaldo megérkezik helikopterrel egy jacht kikötőbe, míg a kuraszói válogatott busza, az meg megérkezik egy ilyen kék csőrös busszal, úgyhogy verik a busznak az oldalát.
3: Különben én csalódtam Cristiano Ronaldo-ban emberileg.
1: Na mit csinál?
2: Hát ugye vonattal jött?
3: Hát ugye jöhetett volna vonattal is, jöhetett volna, nem?
1: Hát persze, érkezhetett volna vonattal. Na de jó, egy Cristiano Ronaldo a gyerekek helikopterrel kell megérkezni, nem? Tehát most hogy érkezzen
3: meg? Hát attól függ, hogy magyar Facebook kommentelő vagy-e, ez a perspektíva kérdése. Mert hogy most lehet, hogy te ezt gondolod, de hát majd én majd megmondom neked.
1: Hogy ne érkezzen meg helikopterrel?
3: Igen, emberileg.
1: Na én ezt szeretem, ezt a Ronaldo sztorit. Eleve még, hogy ott van, azért ez nagyon jó.
3: Hány éves most amúgy?
1: 40-41 körül valahogy így van. Nem nagyon szoktak már ennyi idősen világbajnoksága játszani.
3: Már Vénkandúrnak számít?
1: Hát 5. vagy 6. világbajnoksága, ahol gólt szerezhet. Hát ez önmagában már. Uha, németekkel játszanak? Jajjaj, nagy bajban van. A kuraszó nagy bajban van.
3: Mikor lesz a meccs? Na, azt írjuk be a naptárunkba, mert akkor...
1: Azt nézzük meg, azt nézzük neki, meg valahol.
3: Küldjük neki az energiát. Vasárnap.
1: Igen. Ja, először vannak világbajnokságon, azt olvasom.
2: Micsoda öröm lehet
1: először ez. Jutott a ki világbajnoksága.
3: Pedig ihatnánk kuraszót, azt nem narancslébe kell tenni? És akkor izé? És akkor lesz az a
2: fura íz? De akkor izé. Ígyunk a meccs közben kuraszót iszunk.
3: Az annyira jó lenne.
2: Németország kuraszó.
3: Meg a swimming pool koktél, és az is nagyon jó.
1: Ha bármilyen alkoholos ital jól esik, úgyhogy
3: nekem nagyon rég nem ittam, szerintem, hogy éve kb.
1: Na gyerekek, itt van velünk Dani. Szia Dani, jó reggel, ciao.
5: Sziasztok.
1: Hello Dani, de honnan beszélsz te Dani?
5: Kocsiból.
1: Ja, kocsiból, de nem kihangosítón.
5: Nem.
1: Jó, most egy kicsit javult a vonal. A VB-s játékunkra jelentkeztél.
5: Igen, így van.
1: Kinek drukkolsz a világbajnokságon?
5: Hát így, hogy nincsenek innen a magyarok, így Portugáliának.
2: Hát
5: miatt.
1: Portugáliának megcsinálhatná azt, ami Messinek sikerült ugye 4 éve, de így erre van, kicsi az esély.
5: Így van.
2: Azaz?
1: Hát, hogy világbajnokra Maradona után ugye Messi vezette világbajnokságra az argentin válogatottat, ők a címvédők, segítek. 4 éve nyertek, talán a franciák ellen 11-esekkel, ugye?
5: Igen. Igen.
1: Hát azért, mi van vele? Oda nézzél!
2: Ezekre ráolvasol ilyenkor?
1: Nem, azért, figyelj azért, amikor a 11-es párbaj volt, a franciák el azért, és ott a Messi rúgta a 11-est, és utána letérdelt, és imádkozott, hogy berúgja a társ, azért az sokakban megmaradt. Szóval portugál drukker vagy, ezt mondod?
5: Hát, én annak szorítok, hogy Ronaldo nyerje meg, mert az a pályafutás megérdemelni. Úgy, ahogy Messi megérdemelte, igen. Úgy megérdemelni Ronaldo is.
1: Ja, hát igen, nem feltétlen esélyes a portugál válogatott, de megnézzük. Jani itt van velünk, hello Jani, jó reggelt!
6: Szervuszok! Petrovics János vagyok.
2: Hello János!
1: Még a hangotok is egyforma. Honnan beszélsz, Jani?
6: Én most úton vagyok, mert én kamionsofőr vagyok, és Brno felé tartok éppen.
1: És kihangosító vagyunk, vagy nem? Vagy csak ilyen a vonal?
6: Mindjárt kihangosítót levetem.
2: Jó, az segít.
1: Jó, azt vedd le. Az egy kicsit könnyebb
2: onnan
1: lesz.
2: Veszed le.
1: Na figyeljetek. Három darab kérdésre kell válaszolni, jó? Aki tudja alá, mindenki mondhat egy tippet, jó? És nyilván megnézzük, ki az, aki közelebb van, és aki a három kérdésből többre jól válaszol, az viszi. Viszi a 100.000 forintos ajándékunkat, jó?
6: Jó, rendben.
1: Ez ilyen tippelős játék. Jó? Előtted van, Ferko?
2: Persze.
1: Na, itt szól az első kérdés.
2: Hanyadik foci VB lesz a 2026-os torna? Két tipp. Dani, mit mondasz?
1: Gyorsan kell mondani.
2: Hanyadik foci VB ez? Gyerünk, Dani.
1: Mondjál valamit, nincs telefonhasználat, nincs ChatGPT, mondani kell valamit, lejár az idő.
2: Oké, okay, Jani.
5: 23.
1: De nem ér telefonozni. Szerinted hányadik?
2: Jani?
6: 26-os.
1: De miért nem mondod be a 23-at? Hát hallott, hogy megtapsoltam. Meg már hülye vagyok, mert én meg megtapsoltam előre.
2: Oké, okay, jön a következő kérdés. Hanyadik alkalommal rendezik meg a foci VB-t három ország közös rendezésében? Jani, mondd a választ.
1: Gyorsan. Hányszor volt ilyen, hogy három ország rendezi egyszerre? Tessék?
6: Harmadik.
2: Igen, Dani, gyorsan?
6: Negyedik.
2: Oké, akkor Jani viszi, mert ez az első ilyen alkalom.
1: Nem volt még ilyen.
2: Egy-egy az állás, gyerekek. Na most jön. Figyelj csak, Dani, nem fogunk várni, tehát azonnal mondanod kell a választ.
6: Jó.
2: Az elmúlt 5 világbajnoki döntő közül hány dőlt el hosszabbítás után? Tehát 5 világbajnoki döntő hosszabbítás után hány dőlt el?
1: Sietik el?
6: Kettő.
2: Jani, szerinted mennyi?
6: 3.
2: 4 dőlt el, tehát Jani vitte el az ajándékot.
1: 4 volt eddig. 5 világbajnoki döntő közül 4 hosszabbítás volt. Az milyen?
2: Kemény.
1: Igen, az milyen. Jól van, akkor Dani, tőled elbúcsúzunk. Köszi a játékot, vigyázz magadra.
6: Köszönöm szépen.
1: Janikám, ügyes voltál, nehezen indultál, de ügyes voltál. Mutatjuk, hogy mit nyertél. Figyelj.
7: Gratulálunk. Nyereménye 100.000 forint a Vegas.hu jó voltából.
2: Öcsém.
1: Mit lehet ezzel csinálni? 100.000?
6: Örülök, nagyon örülök. Köszönöm.
2: Ez cash. Kes.
1: 100.000 cash.
2: Ezt megkapod, cash.
1: Azt a mindenség.
3: A vastag borítékot várhatod most akkor. Nem?
6: Nagyon jó.
1: Mi lesz a sorsa, Jani? Mit csinálsz vele?
6: Hát a családra fogom költeni.
1: Rendes gyerek vagy te.
6: Van otthon mindenhova van költés.
2: Családra fogom költeni, egyedül élek.
1: Elköltöm a családra.
6: Van feleség, 2 gyermek, de ők már nagyok, hát hiába. Nőnek a gyerekek.
2: Ezek olyanok.
1: Ha nőnek a gyerekek, akkor mi megnyugodtam. Jó van. Vigyázz magadra, küldjük a pénzt, jó?
6: Köszönöm szépen!
1: Ciao. Jó van, szóval nőnek a gyerekek, ők már kirepülnek. Megnőttek, úgyhogy asszony pajtira majd elköltjük. Na jól van, oké. Ezt a Vegas felajánlást igazából én is fizettem.
3: Benne van mindenjünk pénzre.
2: Aki ebbe belelépett, az benne van.
1: Gyerekek, most egy kicsit mindenki ebbe benne van. Hát most akkor az miért baj, tessék? Hát most így közösen adunk egymásnak.
3: Közösségi ez a finanszírozás.
1: Igen, közösségi finanszírozásból adjuk az ajándékot. Na jól van, szóval, hogy a VB-s kérdéseket nézzétek át, minden nap ilyen focis kérdések lesznek, és mi csajos jelentkezésnek is nagyon örülnénk. Imádnánk, ha egyszer lenne egy csaj, aki sok mindent tud a VB-ről, és helyre tenni a nagyképű foci szerető fiúkat. Úgyhogy csajok is jelentkezzenek játékra.
3: Jó, nem én, de valaki, aki ért hozzá.
1: Mikor tippelünk a VB-re, legalább egy végeredmény, de minek leír egy borítékba, majd fölbontjuk, megünnepeljük, dobáljuk a nyertest.
2: Én kész vagyok, én bármikor tudok.
1: Bármikor tippelsz egy nyertes?
2: Én kuraszóra tippelnék.
1: Zseniális.
2: Tartom egy tízessel.
3: Én azt mondom, hogy a kuraszó benne lesz a legjobb 10-ben. Na, mit szólsz?
2: Nagyon jó. Nagyon jó, de most nyertest kell mondani.
1: De nem baj, de most 10-ben fogadunk egymással?
3: Igen.
2: De itt most már a második körös fogadás.
1: Jó, én teszek rá egy kilót, hogy nem.
3: Jó, én 50.000 forintot teszek arra, hogy Balázs el fogja felejteni, kire fogadott.
2: Jó, ez a harmadik fogadás.
3: Ír fel létszés fogadásom.
2: Egy percen belül.
1: Én felteszek 2 kilót arra, hogy nem kapom meg tőled az 1 kilómatot.
3: Én már elutaltam a 2 kilót a Renátának. Jó? De megoldotta.
1: Fogadjunk félmillióba, hogy fogsz tartozni 6 kilóval.
3: De most még kurva vizet hordani, Balázs? Mit akarsz?
1: Jó, akkor 50 rúgó, tessék, nem viszem félbe, tehát 50 rúgó, hogy nem lesz benne, tessék.
3: Nem, én azt kérem, abba fogadjunk, hogy süss nekem egy tortát, ha gyerek.
1: Jó.
3: De a kezeddel, jó. És akarom látnod videót, de okay. Tortát kérek.
1: Jó, tortát kérsz? Igen. Jó, lehet ez a torta, ez egy málnás epres mascarpone-s torta?
3: Bármilyen torta lehet. Csak azt látjuk,
1: lehet ez egy friss eszenet berkenyével.
3: Könnyű.
1: Friss eszenet berkenyű és málnás mascarpone és torta esetleg.
3: Azt akarom látni, hogy bemész a Lidlbe.
1: A berkenyés torta a kis ujjamban van.
3: Igen, akarom, menjél be a Lidl Aldiba, és vegyél meg mindent, és otthon a kis konyhában.
1: A kurasszó bejut az első 10-be, kapsz tőlem egy linzer alapú zselés, gyümölcsös.
3: Na, sokat valami, kér, sokat, nem mondj sokat, figyelj! Ha nekem egy piskót alapra rájönted a pudingot, meg az is jó, de látni akarom, hogy te csináltad.
1: Jó, jó, lesz róla a videó, jó, jó, jó. De nincs valami reális, amire ez a kurasszó első 10-be, az teljesen irreális. Tehát az nagy.
2: Igen, fogadjatok valami olyanba, amit biztos, hogy el fog bukni.
1: Mondd azt, hogy a németek benne lesznek az első 3-ba. Én tartom, hogy nem, annak van valamiféle realitása. A kurasszó nem fog bekerülni az első 10-be, nem jut tovább.
3: De vagy ki nyerte meg legutóbb?
1: Az argentinok.
3: Az argentinok, jó. Jó.
1: Megvédik a címüket, tessék. Ha megvédik, kapsz egy tortát, ha nem védik, akkor 50.
3: De nem védik meg.
2: Igen, az kemény fogadás.
3: Nem védik meg az
2: argentinok. Első 3-ba végeznek.
3: Nem, én arra
1: tippelek. De mindenki, miért nem csütött csak simán egy tortát? De
2: igen.
1: Most komolyan mondom, mit szivattok? Szerintem az első 30-ban nem lesz bent argentina. Jó, oké, hozom a tortát. Tehát, hogy mondd ki, hogy akarsz egy tortát, nem egyszerűbb, mint egy.
3: De nem, én azt akarod, te csinálsz meg. Nem,
1: akkor argentin első 3?
3: Az argentinben nem, az argentinok nem fogják megnyerni, ne erre szavazok.
1: Jó, ha az argentinok nem nyernek, kapsz tőlem egy saját kezüleg sütött tortát.
3: Köszönöm szépen,
1: Okay.
3: Felírtuk.
1: Jó, na jövünk mindjárt fél 10-en pontosan. Magyarország

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
3: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
2: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
3: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: A csirke szárnya legjobb a grillen.
5: Dehogy is, a csirke mellnél nincs jobb.
4: Mondom, hogy a szárnya jó.
6: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
7: Budapestre érkezik a Mercedes-Benz Art Collection. Május 28-ától a Merlin Színházban ingyenesen fedezheted fel a Powerlines kiállítást, ahol a művészet, az energia és a mobilitás találkozik. Ez nem egy klasszikus autós kiállítás. Ez egy külön világ, amit látni kell. Lépj be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest élményébe. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
8: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
9: Elindult a Pepita Boom. Szurkoljunk együtt! Vásárolj június 18-ig és nyerj értékes ajándékokat! Lego focis újdonságok és világbajnok Lego árak várnak. Rengeteg ajánlat az egész családnak. Irány a pepita.hu.
10: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
11: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, illetve a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
0: Reklámot hallottak.
6: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Biztonságosan lehet fürdőzni Bács-Kiskunvár megyében, gyalogost ütött el egy roller Kecskeméten. Idén is lesz balatoni első segélynyújtó szolgálat. Köszöntöm! Íme a részletek, Ármán Évi vagyok. Megsérült egy nő Kecskeméten, miután egy elektromos rollerrel közlekedő fiatal hátulról belerohant a horvát dömekörúton. A nő elesett és végigcsúszott a járdán, könnyebb sérüléseket szenvedett. A baleset után sokan ismét a rolleres közlekedés szigorúbb szabályozását sürgetik, írja a Dél Magyar. A tervek szerint az új szabályozás kötelező bukósisakot, korhatárt és egyértelműbb közlekedési szabályokat vezethet be az elektromos rollerek számára. Az elmúlt időszakban országszerte több súlyos, sőt halálos rollerbaleset is történt. Idén 8 kijelölt szabad strand várja a fürdőzőket Bács-Kiskunvár megyében. A strandokon folyamatosan ellenőrzik a víz minőségét, valamint a biztonsági és higiéniai feltételeket is. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapja szerint kiváló minőségű a víz Baján, a Sugovicánál, a Kiskunmajsai szabad strandon és a Szelíditónál. Jó minőségűnek számít a többi között a kecskeméti, a tiszakécskei és a kunfehértói strand is. Kalmár Patrícia, Eszter, vármegyei tisztifőorvos arra is felhívta a figyelmet, hogy csak kijelölt fürdőhelyeken érdemes strandolni, mert a nem ellenőrzött vizek baleset és fertőzés veszélyt is jelenthetnek. Idén is lesz balatoni első segélynyújtó szolgálat. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei július 1-től augusztus 20-áig segítik a fürdőzőket a déli part 10 strandján, mondta rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet főigazgató helyettese, aki hozzátette azt is, hogy az önkéntesek majdnem 20 éve vesznek részt a vízi balesetek, kisebb strandi sérülések vagy súlyosabb esetek ellátásában.
2: Ezeken a strandokon minimum 2, jobb esetben 3 önkéntesünk teljesít szolgálatot térítésmentesen, és az ő feladatuk az, hogy a parton vagy a vízben szerzett sérüléseket, kagylóvágásóval csípés, vagy akár rosszul lét esetén a sürgősségi beavatkozást meg tudják tenni. Kezdjék meg a szakellátást, hogy olyan fokú sérülés vagy baj van, hogy a mentőszolgálatot is kell értesíteni, vagy a mentőszolgálat kiérkezéséig biztonságban és egészségben tartsák a sérültet.
1: Medárd ezúttal nem hoz esőt, frontmentes időre, sok napsütésre számíthatunk Kecskeméten, Baján és a térségben is. Legtöbb 30-31 fok is lehet, és a figyelmeztetés szerint magas lesz az UV-sugárzás. Éjszaka sem mérhetünk 16-17 foknál kevesebbet. Csapadék majd szerdától várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk, jó reggelt, 3-4-10 lesz pontosan 5 perc, mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Kiderült, hogy itt nagyon sok hallgatunk vív háziállatharcot.
1: Hát nem, hogy te vívsz háziállatharcot, így kezdődött.
0: Egy áldáscsata zajlik másfél éve köztem, és az ácshangya, megtudtuk, hogy ácshangyák között, amik elhordják és megeszik a tető szerkezetedet. Különböző praktikus tanácsokat kaptunk, hogy lehet leszámolni ezzel. Erről beszélgettünk, hogy nem egyszerű néha kertes házban lakni. És gyerekkori sérülésekről is beszéltünk, egy férfinek repülés közben leforrázták a heréjét. Ezzel azért mi férfiak azonosulni tudtunk, és arról beszélgettünk, hogy ha a saját testedet végignézed, akkor milyen gyermekkori sérüléseid vannak, vagy milyen gyerekkori sérülésed van, amiről azonnal eszedbe jut, hogy hol történt, kivel történt, ki csinálta, mit csinálta.
1: Pedig nem volt szép emlék, de ma már.
0: De ma már megszépült.
2: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
0: Most az az útvonalok, hogy bosogatok.
1: Hát és oda integet?
0: Kis túlzás, előblítem a tányát, fogalmazunk, azért ne túlozzunk. És az van, hogy a kövön vonulnak föl a tetőre egy olyan lehetetlen útvonal, amit azért nem szórtam le, mert nem tudom, oda nem tudom, hogy mennek föl. Figyelj, nagyon nagy harcba vagyok. Most föl fog menni a tetőre, szerzek egy létet, hogy mit szed, mit csinálnak? Fészket raknak?
1: Szétbontják? Szerintem megeszik a szigetelést.
0: Valamit szerettek a szigetelésbe, azt mondják, hogy másfél-két év alatt brutál komoly károkat okoznak, szétrágják. De
3: nagyon szeretem a gondolkodásat ezzel kapcsolatban, hogy másfél éve fenn laknak ezek a
0: tetőrök. Igen.
3: De úgy, hogy lehet, hogy ez egy probléma lesz. Lehet, azok már egy kolóniákat építettek ki. Oda fent, nem egy város, egy világ, egy univerzum.
0: Igen, ott egy külön univerzum.
3: Ahol nem bántanak minket, egy rezervátum gyakorlatilag. De ezzel csak így beszakadnak majd a nappalitba. Olyan súlyuk lesz.
0: Beesik az eső, tudod.
3: Figyelj, mondom, mit kell csinálni.
0: Ja.
3: Kapd el a főnököt.
0: Igen.
3: Beviszem magaddal, leültek egy beszélgetésre. Elmondom neki, hogy figyelj,
1: a békés egymás mellett él.
0: Nem akarok nektek rosszat.
3: Azt írják, hogy ezek valószínűleg ácshangyák.
0: Ácshangya, azt mondta valaki, ácshangya.
3: Ácshangya. És ezek a fába költöznek be.
1: A tetőn van fa.
0: Szétszedik a tetődet. Szétszedik, szétrágják.
3: Valószínűleg most írják, hogy ezek konkrétan el fogják rosszani a tetődet.
0: Persze, tudod mekkora egy ilyen dög? Ezek nem a kicsi.
4: 4 kiló darabja.
0: 4 kiló
4: akkor meg palota pincsi.
0: A múltkor érted, megpróbáltam fölkapni egy sas, de leszakadt a sas, nem bírta el a hangját.
3: Nem szoktad hallani a napjában, hogy dübögnek a napen.
0: Igen, hatalmas buli, hatalmas
1: buli van föl. Másfél éve vannak? Jelenléte azonnali beavatkozást igényel, írja az
0: internet. Nekem videóim vannak, hogy bolyba másznak föl a házal, és így állok, és
1: nézzáranyosak
0: mennek föl egymás után. Na szakminták alapján közlekednek, gyere, Noel, nézd meg, jaj, de aranyosak, oda néz, vonulnak a hangyák.
3: Éjszaka nem használja? Nincs semmi.
0: És felmenik, és tudod, ilyen napágyakon napoznak, hallgatják a zenét, iszonyatos parti van fönt, egymást nagyon durván megcsinálják, szaporodnak. Azt mondja, aki védett állat, hát én ezt lefosom.
1: Hát
0: ez egy harc akkor. Hangya írtott nekik.
3: De most kiköltözött hova? Ők hozzád, vagy te hozzájuk? Mert ez nagyon fontos.
0: Na, én így vagyok ezzel.
1: Ki volt ott korábban?
0: Valószínűleg ők.
1: Na, hát akkor valakinek menni kell, az te vagy.
0: Valószínűleg ők, én nem akarom őket bántani. Nem akarom őket bántani. Egyelőre békésen figyelem, akarom, hogy vonulnak. Hogy vonulnak?
1: Vannak kis fűrészporszerű ilyen kis kupacok fönt a padláson?
0: Teljesen, nem tudom, nem mertem még fölmenni. Amit látok, a vonulási útvonal teljesen tiszta.
3: Tehát, mi van, ha a forgácsot is megeszik, hogy ne legyen nyom?
1: De okos. Okos hangja.
0: De hova közlekednek? Tehát a megy tetőt a... szereti. És de, hova... de mi a másik útvonal?
1: Hát a kaja az meg lenn van,
3: lendaknak,
1: biztos.
3: Nem, tehát lendaknak a földbe. Nem, felemegy zabálnak fent, és lemennek, leviszik a...
0: Tehát fölmegy enni, megkajál, arcoröhög, amíg mosogatsz, pofádba rög, és elmegy lefele.
3: Igen.
0: Ott lakik, alszik, majd visszamegy megint zabálni.
3: Igen.
0: Rohadt anyjukat.
1: Nem?
0: Jó.
3: Ez jó, kitalálták azért ezt a rendszert. Én láttam egy csomó természetfilmet, ahol például kiöntötték ezeket a hadjárátokat ólommal, és utána kiásták őket, és lehetett, hogy mennyire szerte állt.
0: Iszonyat durvákat építenek, igen.
3: És figyelj, nagyon-nagyon durva, lehet nem ólom volt, ahogy kicsit drága, de valami fémmel.
0: Arannyal.
3: Alumíniumban. Valamivel kérdezik. És utána ezek hatalmas, ilyen 10-20 méteres kolóniák tudnak lenni. Szóval gondolj be, hogy mi van a tetőd, de mi van alatt?
0: Mi van alattam? Lehet, hogy elhordták az alapot. Azt mondják, az ácsonya Magyarországon komoly épületkárokat okoz, nem eszi, hanem fészeképítés céljából válja a gerendákat, aha, a tetőszerkezeteket és a bútorokat.
3: És nem tudsz nekik venni valamit az obiba? Vagy tudod, hogy
0: lerakunk nekik egy régi butor, gyerekek, ezt tegyétek. Már próbáltam szódabikarbónával, próbáltam sóval, próbáltam, ilyen fehér doboz kellett vennem. Igen, befogott rajta, de ugyanúgy fölben. Ilyen fehér ekkora doboz, és így kiöntött belőle olyan, mint egy ilyen sóoldat, egy ilyen fehér színű ilyen. De nincs semmi rossz szaga, meg semmi. Azzal körbeöntöttem a vonulási útvonalat. Leszarják, elhordták a fehér port.
1: Igen.
3: Tessék, itt van. Két éltűek és hüllők. Na, gekkók. Veszel 40 gekót, rágyel a házra.
0: És elengedem őket.
3: Igen, vannak rovarok és óriás pókok.
0: Hát azzal az előrébb vagyok az óriás pókokkal. Nálunk nekem vannak pókok, de azok ülnek lustán egy ilyen izébe, pókálóban, nem csinálunk semmit. Építsak ebben rovarhotelt. Neked mit van? Látható?
1: De neki csak lelkisérülései vannak.
3: Nekem főleg lelkisérüléseim vannak.
0: Nem mondtad, hogy egy forró csörögefánk nem okozott egyszer valamit.
3: Az arcon látszik, hogy itt van egy, hogy a macska le

0: Tudom, nem úgy dobta, mint ahogy azt elképzeljük, hanem így csúsztatta az asztalon, én meg oda nyúltam, és így ezt levitte, visszahajtottuk, rákötöztük. Azóta érzéketlen itt.
1: Oda most beleszúrhatnék egy körzőt?
0: Ne, ja, hozz egy körzőt, Gyula!
1: Tényleg full érzékeny?
0: Full.
1: Ugye, Zsül, mit van? Tessék?
2: Nekem gyerekkoromban eltörött a bal csuklómnál, és rosszul föltöztetett, ez egy kicsit fölfelé áll itt a végén.
0: Tényleg van
1: benne. Van egy ilyen kis dolga
0: kezelő.
2: Ez egyenes, ez egy kicsit fölfelé.
1: Nagyon durva.
2: A szemöldököm még az, az egyik.
1: Az az a nagyapád, kicsit, az nem az, az, az, igen, az csak az Gábor Gyics. Az egy kicsit Gábor Gyics, nem semmi.
2: Ott kővel dobtak ennyit, hogy az ő az volt.
1: Semmi köze hozzá, csak Gábor Gyics a szemöldököd egy picit. Ezek ilyen jó, jó sérülések, én ezeket szeretem.
3: Na mondjad igen. Nekem, mit van.
1: Nekem fűrészelés, akadályverseny, gyerekkor, vizesfa, megfogod a fát, és ahogy fűrészelsz, el kell fűrészelni, szakadó esőbe fűrészeltetnek gyerekeket. Az a feladat. Milyen hülyék ezek? Lenyúlsz jobb kézzel, megtámasztod a fát, ballal tolsz egyet a fűrészen, és abban a pillanatban csontig vágod úgy a kezedet, hogy három öltés itt van, látod, ott van összeöltve. Úgy kinyílt, mint az Alienbe, tudod, amikor itt kijön az, ami az arcodra ugrik, így szétnyílt a kezem, láttad a csontot. És egy fekadoki varta össze. A Vörösvári úti STK-ba egy fekadoki, mit csinált a 90-es években?
3: Hát valószínűleg Deniszt.
1: Igen, valószínűleg Denisz faterja volt. Nagyon durván összevarta. Anna, mit van?
4: Van egy vágás, egy ilyen kis fehér, nagyon kis semminek tűnik, de ez egy húsvágóbárd.
1: Húsvágóbárd.
4: Húsvágóbárd, rozsdás ráadásul. Föl volt akasztva, képzeld el, egy konyhaszekrény oldalára, egy százas szögre. Ugye a bárdban van egy lyuk, a húsvágóbárd, akkor ott föl lehessen akasztva.
1: Igen, igen, igen.
4: Meg így lehajoltam. Fölálltam, és a fejemmel levertem, és ahogy esett, ráesett a kezemre, és majdnem levágta a kezemet.
1: Ne csináld, de neki ilyen súlya van.
4: Csontig ment, csuromerő vér volt minden.
1: De hogy megmarad? Mennyi gyerekkori emléket felejtesz el, nem? De a sérülés az akkor olyan trauma, hogy arra tudod, ránézel a karodra, a lábad, és tudod, hogy az hol, kivel, mikor.
3: Én szoktam sokat gondolni, mert kapott egy motort, és ez egy rózsaszínű cross motor volt, ami fiúként egy elég durva bevállás volt, de nagyon tetszett neki, és akkor megkapta ezt a motort, és nem hagyotta vissza a támasztóját. És megakadt a kerítésbe, hogy elhasalt vele. És de várjál, és semmi olyan nem lett, de hogy felállt, beletérdelt a visszapillantó tükörbe.
0: És
3: az összes bele, tehát amit el tudsz képzelni, ez beleállt a térdébe, tudod, ezek az apró szilánkok, tudod, így hát szerintem ez így nem lesz jó, és akkor utána összevarták neki, meg kiszedegették be azért, de az, figyelj, azt soha nem fogom elfelejteni, mint egy sűn, úgy nézett ki a térde.
1: Atya Isten, a sógorom kerítésen akadt fel a herezacskójával, volt vidámság a kórházban. Több tetanuszt kaptam, mint amennyi kólát ittam, tényleg, és akkor itt a tetanusz az megvan.
0: Bizony.
1: Segben nagyon fáj, izomba bele, bam, mindenre tetanusz, mindenre tetanusz.
3: A legfontosabbat felejtettem elmesélni, a fogaimat. Bocsánat, teljesen az ománcon látszik, hogy nem olyan szépek. Ez azért van, mert 2 évesen 2 maréklegóval leindultam a lépcsőn. Tehát mind a 2 kezemben volt 2 maréklegó, és van egy csiga lépcső a házunkban.
0: És a legót pedig nem engedjük
3: nem engedjük el. Úgyhogy a második lépcsőn ugye rosszul léptem, és legurultam a lépcsőn, ráharaptam a lépcsőfokra, visszatolta a felső fogsoromat. És elájultam. Kérdeztem, hogy amúgy elvittetek a kórházba, hogy el nem kellett, jobban lettél.
1: Elmúlt a beszédhibát. Azóta tökéletes. Balázsék! A Rádió Egyen! Na gyerekek, még gyors naphallgatója. Eszter is itt van, csak
0: átül.
1: Valamit szerkeszt, valamit csinál, de nem baj. Gyerekek, mindent lehet. Átült egy kicsit Laci helyére. Ott valami.
0: Szívem, a javában itt voltál.
3: Dolgozni kell az adminisztrációt, meg kell csinálni, hogy magától nem készül el.
1: Szaktanári! Igen, itt sietni kell, közben hívjuk még a naphallgatóját, mindenki sűrűen forog.
3: Addig intézzétek innen, intézzétek.
0: Ej, de jó volt!
1: Itt te mindenségitek, ide jó vagy. Minden itt neki.
5: Tudtam, hogy jó lesz.
1: Hát tudtad, mi is tudtuk, hogy te jó vagy. Nagyon jót írtál nekünk. Aha. Nagyon jó, tehát ugye a hangyák kapcsán itt elmeséltünk egy történetet, hogy én küzdök most a hangyákkal, és ez elég komoly harc, mert kérdez, egy ilyen ácshangja, és elhordja a komplet tetót. Ugye te írtad nekünk, hogy szóljatok Gyulának, legyen ő a hangyás Zsül.
5: Ez... Hangyás Zsül, pontosan így van. És szóltál neki legalább?
1: Igen, szóltam
0: igen,
1: neki.
0: De sajnos nem vállalja.
1: Nem vállalja egyelőre. Nem
0: azt
1: vállalja.
0: Mondja, hogy kisebb a nyelve, mint a hangyás Zsülnek.
1: Igen.
5: Ez jó. Jaj, négyszer vagyok a napjátékos, és csak most vettem föl így, hogy Balázsék.
0: Jó, de eddig még sosem mondtad.
5: Nem sosem, 2 éven belül.
1: Nem menekülsz az ajándékcsomag elől, előbb-utóbb odaadjuk neked. Tehát most már viszont fölvetted, úgyhogy vedd át az ajándékcsomagot, küldjük, jó?
5: Aranyos vagy, köszönöm. Mit kell mondanom, mit kell tennem? Amúgy Sándor vagyok.
0: Szervusz Sándor, semmit, le kell tenned a telefont, Anna fog hívni.
1: Rám 10 éve nem mondta senki, még az anyám se, hogy aranyos vagyok, úgyhogy ez most olyan jól esett. Ez...
5: Aranyos vagy,
1: ez hallgató szájából még

0: Nem hangzott el az én irány, mert aranyos vagy, Balázs. De köszönöm, jól esik. Kapod az ajándékcsomagot.
1: Hogy mondjam.
0: Igen, igen, ezt kértem, hogy légy aranyos hozzá le. Köszi, csáó, vigyázz magadra.
1: Sziasztok, hello,
0: hello. Csáó, csáó,
2: csáó. Eszter, holnap jössz?
0: Holnap is Eszter van. Holnap Eszter van, aztán Juli is érkezik majd, úgyhogy itt váltások vannak, kérem szépen, akkor mi is 6 órakor.
3: Jövünk, és de aranyosan gyere holnap.
0: Én aranyosba jövök holnap is. Puszi mindenkinek, sziasztok, ciao.
4: Na,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis
3: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
4: Már országosan elérhető a Rossmann Express átvétel. Rendelj online, és akár másfél órán belül átveheted csomagod az általad választott üzletben. Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Online rendelés, bolti átvétel. A legjobb kombináció. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
5: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
6: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
7: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
6: Akkor irány az Érdi Autócentrum, Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100 000 forintos wellness utalványt.
7: Veri az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
8: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a 2. típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
9: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
10: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
0: Reklámot hallottak.
11: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
12: Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. Jelentkezzen be most a Trendoptikákba!
13: Csobbanj az idei strand szezonba a Gyulai Várfürdőben. Próbáltad már? Ha igen, akkor azért, ha nem, akkor azért strandolj a Gyulai Várfürdőben. Kalandozz, csúszdázd egy hatalmasat, pancsolj a családdal együtt a fantasztikus élményekkel teli vízi gyerekparadicsomban. Gyulai Várfürdő, a hely, melynek minden cseppje vár.
14: Innovatív technológia és kiemelkedő hatékonyság. BYD C-Lion 5 DMI és C-Lion 7 modellek most 0% THM-mel érhetőek el a JP Autónál. A tájékoztatás nem teljes körű, az ajánlat visszavonásig érvényes. További részletek Kecskeméten, a Malomközpont P1-es szintjén, vagy a bvid.jpauto.hu oldalon.
15: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Június 8-án újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
16: Na, mit kérsz inni, kicsim?
17: Van baracklé, hoztam azt a drága buborékosat, vagy csináljak egy szörpöt.
18: Anya, csak egy pohár csapvizet kérek.
17: Biztos? Nem kérsz bele egy kis...
18: Nem, köszi. Csak egy pohár csapvizet kérek.
19: Ez egy tiszta döntés. Bácsvíz. Megbízható minőség minden cseppben.
20: Reggelente egyre több hajszál marad a párnán. Erős hajhullás, zsírosodás, viszkető fejbőr vagy korpásodás. Ne takargasd, kezeld az okát. Az Elixir Klinika bőr- és hajgyógyászati magárendeléssel, valamint Kecskemét leginnovatívabb hajgyógyászati eszközparkjával várja pácienseit. Professzionális diagnosztika, személyre szabott kezelés, látható eredmények. Foglalj időpontot még ma. Elixir Beauty. carmenautosiskolák.hu.
1: Ha jogosítványt szeretne, a Kármen Autós Iskolát keresse. Kármen Autós Iskola Kecskemét, Munkácsi utca 19. www.carmenautosiskola.hu.
21: Ünnepeld a Richter Safari Park 6. születésnapját június 13-án Nagykőrösön. A kalandok egész nap várnak, a buli pedig az éjszakában nyúlik. Igazi fesztivál hangulat, safari, cirkusz, vidám park és Charlie élő koncertje vár rád. Este 17:30 után a belépő mindössze 1500 forint. Sok szeretettel vár Richter József június 13-án a Richter Safari Parkban.
22: Nehogy már a bakteriális hüvelyfertőzés szabja meg, mikor mihez lehet kedvem. A Vitagin C hüvelykrém segítségével úrrá leszek a tüneteken. 3-ig számolok. A Vitagin C 1. helyre állítja a hüvely savas pH-ját, 2. gátolja a kórokozók szaporodását, 3. elősegíti a saját laktobacillusok növekedését.
23: Vitagin C tejsavval, ezüsttel és C-vitaminnal. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz. Várandóság és szoptatás ideje alatt is használható. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
24: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát. facebook.com/Rádió 1 Gong. Reklámot hallottak.
25: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
26: És most Rádió 1 Go!

0: Ez a Rádió egy gang, ahol csak igazi, ma is láger megy. Igen, tudom, múlt héten csütörtökön azt ígértem, hogy szerdán találkozunk legközelebb, de hát nem tudtam várni, úgyhogy itt vagyok. Miki helyett a mai alkalommal kivételesen egészen 2 óráig a mikrofonnál, Király Andor. Hogy a hétvége után egy kis öröm is legyen a mai napban, már is mondom, mit lehet nyerni. Amit majd pénteken sorsolunk, az egy 300.000 forint értékű 2 felnőtt, 2 gyermek részére, egy kikapcsolódás a Richter Safari Parkban, 3 nap, 2 éjszaka, luxus safari sátrakban. Napi nyereményeink 2 darab VIP belépő Balló Szögre a fesztiválra, a Balló Festre, az óra nyeremény pedig 1 darab belépő a nemzetközi BMW találkozóra. Úgyhogy most sem apróztuk el. A feladat mindössze annyi, hogy egyszer csak megszólal az iskola csengő hangja, akkor kell nekem üzenni SMS, illetve Viber számunkra 2944-0-20-ra, hogy nyerni szeretnék, és én majd valakit visszahívok minden órában. Ő lesz esélyes a nyereményeinkre. Ehhez persze csak folyamatosan figyelni, hallgatni kell a Rádió egy gongot, ahol már is az egyik nagy kedvencünkkel indítjuk a hetet. Ez lesz Lady Gaga és a Dead Dance. Ezzel kívánok mindenkinek nagyon szép napos időt. Jó rádiózást!
1: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

0: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
1: Itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy, mindig hallható valamilyen új információ, a mai alkalommal a chatbotokról lesz szó. Ugyanis a vallási kérdésekbe is belopózott a mesterséges intelligencia. Meglepően nyitottak az amerikai keresztények, de nem tudják, hogy mit gondoljanak a chatbotok válaszairól. Rendkívül ellentmondásos eredményeket hozott egy friss amerikai felmérés, a hívő keresztények 48%-a megbízik a chatbotoktól kapott spirituális tanácsokban. A felmérés alapján a válaszadók 34%-a szerint ezek ugyanolyan megbízhatóak lehetnek, mint egy valódi lelkipásztor útmutatásai. A fiatalabb generációk még nyitottabbak az új technológiára, a Z generáció tagjainak 39%-a, az Y generációnak pedig 44%-a. Úgy véli, hogy az MI és az emberi prédikátor szavai között nincs jelentős különbség a spirituális tanácsadás terén. A papok ugyanakkor jóval szkeptikusabbak, mindössze 12%-uk gondolja úgy, hogy az MI valóban támogatni tudja az emberek hitbéli fejlődését. Az amerikai hívők többsége egyszerre bízik a technológiában, és aggódik miatta. A megkérdezett keresztények 83%-a tart attól, hogy az MI félreértelmezheti a szentírást, 73% pedig úgy véli, hogy a technológia gyengítheti a vallási hitet. A katolikus egyház több vezetője is figyelmeztetett már az MI veszélyeire. A néhai Ferenc pápa korábban globális szabályozást sürgetett, 14. Leó pápa pedig a nyomdokaiba lépett az aggodalmaival. Ezek a legfrissebbek a témában. Aggódni viszont annak, aki nyerni szeretne, nem kell. Mindössze annyi a feladat, hogy az iskola csengő hallatán gyorsan meg kell keresni a telefont, bepötyögni, hogy nyerni szeretnék, és elküldeni a 29-414-020-ra. Én persze senkinek nem szeretném elterelni a figyelmét, még hogyha Hypeton meg is próbálja ezt. Vele és Norma Jean Martinnal folytatódik a jó hangulat, ez az Out of My Head, már is itt a Rádió 1-en.

Villámgyors üzenet a csengetés után. Egy rövid, de pontos mondat a telefonba. És már is tiéd az esély legújabb játékunk nyereményeire. Belépő a nyárba a Rádió 1 gongon.

0: A műsor támogatója a Nitek hűtő-fűtő klímák forgalmazója, a H&H Klíma. www.hhklima.hu.
1: Itt a Rádió egy gongon, ahol csak igazi mai sláger megy hétindítónak. Kulturális programokra hívnám fel a figyelmet. Mácsa Janikó és Vámos Zoltán ökoalkotók Kontrasztok című tárlatát ma 14 órakor nyitják meg a Bács-Kiskun vármegyei kereskedelmi és iparkamarában. Holnap eszi kezdetét a 97. ünnepi könyvfét program sorozat Kecskeméten. A nyitó rendezvényt holnap délután 17 órakor tartják, amelyen Füzi László irodalomtörténész mond köszöntőt, ezt követően az Eszterházy Péter válogatott beszélgetéseit tartalmazó Minden művészet című kötetét mutatják be, aminek kapcsán Pál Sándor Attila költőt, a könyv szerkesztőjét, valamint Martos Gábor művészetírót kérdezi a Forrás főszerkesztője. A részletes programokat egyébként meg lehet találni a Katona József könyvtár web és Facebook oldalán. Kellemes kikapcsolódást mindehhez, csak úgy, mint nálunk itt a délelőtt és részben a délután további részében, hiszen kettőig együtt rádiózhatunk, újdonságok ma is színesítik a napot. Szemfelt és Rosalind következik most a Heart Like Mine-nal.

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, ahol ismételten felhívnám a figyelmet nyeremény játékunkra ezen a héten. Ez a belépő a nyárba. Ennek tekintetében az iskola csengő hangját kell, vagy már kellett meghallani. Jöhetnek a nyerni szeretnék üzenetek SMS, illetve Viber számunkra 29 414 020-ra. Ennyi a feladat mindössze. Így van lehetőség a 300 ezer forint értékű heti főnyereményre. 3 nap a Richter Safari Parkban. De van 2 darab belépőnk a Ballószögi Fesztiválra, a Balló Festre, ez a napi nyeremény, és óránként adok egy belépőt a nemzetközi BMW találkozóra is. Uraim, mindenki előtt itt a lehetőség.
1: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
0: Egy gyors info az autósoknak. Kecskemét elkerülő szakaszán az M5-ösön, a 81-es és 83-as kilométerek között hídépítők dolgoznak, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom 2 szűkített sávon halad, óvatosan az előzéssel. Ha van egyéb info, a Forodrót 76 414 010, segítsünk együtt a többi úton lévőnek, mindenkinek jó utat. Mindjárt szó lesz a csütörtökön kezdődő foci VB-ről, addig viszont zenélünk, Ray Dalton dalára, az újdonságra, Blood Runningra, mindössze 1,5 percet kell várni.
2: Rádió 1 Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Június 8-án újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
4: Újra Shopping Week Kecskeméten a Target Centerben. Vásárolj június 4-e és 13-a között, regisztrált blokkodat online, és nyerd meg a közel 50 ezer forint összértékű nyereményt. Egyikét. Sőt, ha június 13-án kilátogatsz a kis Tesco-hoz, megpörgetheted a szerencsekereket garantált ajándékokért. Részletek www.shoppingweek.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: A műsor támogatója, az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
1: Itt a Rádió egy gongon, ahol csak igazi mai sláger megy, azokhoz a foci rajongókhoz szólok, akiknek az eseményre 4 évet kellett várni, ugyanis már csak 3 nap és kezdetét veszi az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezendő labdarúgó világbajnokság, amelyről a naponta többször jelentkező VB hírek rovatunkban igyekszünk minden fontos információt elárulni. A mai naptól egészen a döntő másnapjáig. A nyitó mérkőzést majd Mexikó és Dél-Afrika játsza csütörtökön 21 órától. A 2010-es dél-afrikai VB-n is ugyanez a két csapat játszotta a nyitó mérkőzést, akkor 1-1-es döntetlen született. 2018-ban ezüstérmes, 2022-ben bronzérmes Horvátország tegnap lejátszotta utolsó felkészülési mérkőzését a világbajnokság előtt. Luka Modricék, Csonka Bence játékvezető irányítása mellett 2-1-re verték a tornára ki nem jutó Szlovéniát. A horvátok jövő szerdán az Anglia elleni csoport rangadóval kezdik meg a szereplésüket a VB-n. Sokak szerint a 28 év után ismét kijutó Norvégia lehet az egyik meglepetés csapat. A világ egyik legjobb csatára, Erling Haaland, az első nagy tornájára készül a norvég válogatottal, amely a selejtezőn többek között Olaszországot is megelőzte, és amely tegnap egy másik VB résztvevővel, Marokkóval játszott barátságos meccset, a találkozó 1-1-jel zárult. A norvégok Irakkal, Szenegállal és Franciaországgal vannak egy csoportban, míg az előző világbajnokságon legjobb 4-be jutó és ezzel a legjobb afrikai eredményt elérő marokkói válogatott Brazíliával, Skóciával és Haitivel fog játszani. Mindenkinek nagyon jó szurkolást kívánok! Hölgyeim, a távirányítót nem érdemes elrejteni. Az időjáráshoz alkalmazkodva pedig már is folytatjuk a nyári hangulatot Lana Del Rey slágerével. Ez a Summertime Sadness. Indítom is itt a Rádió 1-en.

0: évad és nyári nyereményözön legújabb játékunkban. Belépő a nyárba a Rádió egy gongon.
1: Andó, király Andor, a Rádió egy gongból, Anikó. Tudtad, hogy én?
2: Igen, ki van írva.
1: Ismerős a száma. Közlek szinte már játszottál velünk.
2: Igen, igen.
1: Oké. Hogy indult a hétfő?
2: Hát... kicsit nyögmenyelősen, de...
1: Sokan nem szeretik ezt a napot, te?
2: Igen, én
1: se. Te se szeretem.
2: Én se szeretem, de most már szeretem, hogy visszahívtál.
1: Ilyenkor még azt látjuk, hogy milyen hosszú ez a hét. Igen, igen, és azért, mert téged sorsoltalak ki. Képzeld el, és ezzel már is esélyes vagy nyereményeinkre.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Hallottad, mik ezek?
2: Hát igazából csak kocsafuttából, csak a fődíj sorsolást hallottam, de
1: jól
2: nem
1: van.
2: Tudom, hogy...
1: Nagyon sokat mondjuk, van heti fődíjunk is, napi fődíjunk is, és ebben az órában már tudok adni egy belépőt a nemzetközi BMW találkozóra. Van férfiú a családban, aki szereti az autókat?
2: Ajaj, nagy BMW-rajongó. Igen.
1: Hát majd egy belépőt adunk, többieket majd elcsábítják.
2: Rendben.
1: Jó, na, nagyszerű. Úgyhogy ehhez is már gratulálok, és az esély, mondom, megvan, hallgass bennünket.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Hát akkor szép hetet.
2: Neked is tovább.
1: Köszönöm.
2: Szép hetet.
1: Szia.
2: Kívánok. Szia.
1: Folytatjuk természetesen a következő órában, és egész héten az iskola csengő hangját kell meghallani, megtalálni, ehhez csak figyelni kell. A Rádió egy gongot, mindjárt jövök a részletekkel, néhány perc múlva egy újabb zenei órában, amit majd kamerát kitűnő, jól ismert felvételével indítok. Ez lesz a Be Mine.
3: Be Mine.
4: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Belépő a nyárba a Rádió egy gongon. Nyakunkon a kánikula. Itt a lehetőség, hogy az egész család belevesse magát a nyári programokba. Ha velünk játszol és nyersz, esélyed lehet több fesztivál belépőre. Szállásra egy egzotikus safari parkban és egy lenyűgöző játék kiállításra is. Figyeld a vakáció kezdetét jelző kicsengetést. Üzenj a lehető leggyorsabban, ha nyerni szeretnél. Belépő a nyárba a Rádió egy gongon. A Richter Safari Park, a Kecskemét Ikon Fesztivál, a Balló Fest és az RCS Meetup nemzetközi BMW találkozó támogatásával.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
6: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 ezer forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
7: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
8: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
10: A csirkeszárny a legjobb a grillen.
11: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
10: Mondom, hogy a szárnya jó.
12: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
13: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
4: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek a
3: kaphatók a livenation.hu-n.
14: Ha jogosítványt szeretne, a Kármen Autós Iskolát keresse. Kármen Autós Iskola Kecskemét, Munkácsi utca 19. www.carmenautosiskola.hu.
15: Nehogy már a bakteriális hüvelyfertőzés szabja meg, mikor mihez lehet kedvem. A Vitagén C hüvelykrém segítségével urrá leszek a tüneteken. 3-ig számolok. A Vitagén C 1. helyreállítja a hüvely savas pH-ját, 2. gátolja a kórokozók szaporodását, 3. elősegíti a saját laktobacillusok növekedését.
16: Vitagén C tejsavval, ezüsttel és C-vitaminnal. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz. Várandóság és szoptatás ideje alatt is használható. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
17: Házépítésben gondolkodsz? A LEGO Home a generált kiviteleződ Kecskeméten és Vonzás körzetében. Szakmai tapasztalat, árgarancia. Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, LEGO Home az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
18: Szokitex lakástextil. Válogass a világ legnagyobb textilgyárainak függönyei között, és közben kóstold meg tea és kávé különlegességeinket. Ha új függönyt szeretnél, akkor nálunk jó helyen jársz, mert mi méretre varjuk, és még karnist sem kell szerelned. Szokitex lakástextil és Szemiramis kávézó. Kecskemét, Veselényi utca 10.
19: Éhes vagy? Pizza vagy grill? Rendeld meg kedvenc ételedet pár kattintással. Lokál pizza és grill. localepizza.hu.
20: Reggelente egyre több hajszál marad a párnán. Erős hajhullás, zsírosodás, viszkető fejbőr vagy korpásodás. Ne takargasd, kezeld az okát! Az Elixir Klinika bőr- és hajgyógyászati magárendeléssel, valamint Kecskemét leginnovatívabb hajgyógyászati eszközparkjával várja pácienseit. Professzionális diagnosztika, személyre szabott kezelés, látható eredmények. Foglalj időpontot még ma! elixirbeauty.hu.
21: Mindjárt itt a ballagás, és még se ruha, se ajándék. Nyugalom! A Malom központban mindent megtalálsz egy helyen. Fodrász, sminkes és a legtrendibb ruhaboltok, hogy szuperül nézzen ki az egész család. És közel 100 üzletünkben a tökéletes ajándékot is megtalálod, akár ékszert, menü, kütyüt, személyes, exkluzív vagy hasznos meglepetést keresel. Sőt, a MyWay applikációnkban még extra kedvezményeket is szerezhetsz. Hogy stresszmentes legyen a készülődés a ballagásra, Malom központ.
22: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
23: Roncsautóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük.
24: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
25: Finomíc, Cordon Bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomíc Drive, a szőlőfürtnél.
26: Ünnepeld a Richter Safari Park 6. születésnapját június 13-án Nagykőrösön. A kalandok egész nap várnak, a buli pedig az éjszakába nyúlik. Igazi fesztivál hangulat, safari, cirkusz, vidám park és Charlie élő koncertje vár rád. Este 17:30 után a belépő mindössze 1500 forint. Sok szeretettel vár Richter József június 13-án a Richter Safari Parkban.
27: Reklám hallottak.
28: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
29: Átvilágítják a Budapest-Belgrád vasútvonal teljes beruházását. Első alkalommal rendezték meg a Bácska virágai néptánc versenyt. Kánikulára számíthatunk. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Teljes körű vizsgálat indul a Budapest-Belgrád vasútfejlesztés ügyében, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Áttekintik a több mint 1000 milliárd forintos projekt szerződéseit, pénzügyi konstrukciót és közbeszerzési döntéseit, és kezdeményezték a korábban titkosított dokumentumok nyilvánosságra hozatalát is. A vizsgálat egyik központi kérdése a dollár alapú elszámolás, amely az árfolyam változások miatt jelentősen megdrágította a beruházást. A miniszter szerint technikai problémák is hátráltatják az átadást, a többi között a magyar szakaszon megmaradt szintbeli vasúti kereszteződések miatt. A kormány célja, hogy minél hamarabb elindulhasson a személyforgalom a dél-magyarországi vasútvonalon. Népviseletbe öltözött fiatalok töltötték meg a Nagy Baracskai Művelődési Házat a Bácska virágai néptáncversenyen. Az első alkalommal megrendezett eseményen csaknem 60 résztvevő lépett színpadra szólóban, párosban és csoportos formában. A rendezvény célja a hagyományőrzés mellett az volt, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítsanak a környék tehetséges táncosainak, számolt be róla a Vármegyei Lap. A fellépőket háromtagú szakmai zsűri értékelte, a produkciókat élő népzene kísérte. A szervezők azt szeretnék, hogy a rendezvény a jövőben határon túli magyar közösségeket is megszólítson, és évente visszatérő eseményé váljon. Halálos baleset történt Sándor falván. Egy idős férfit ütött el egy terepjáró a kijelölt gyalogátkelő helyen. A 85 éves bácsi elektromos kerekesszékkel akart áthaladni a zebrán, amikor a balról érkező autós nem adott neki elsőbséget, és elgázolta, számolt be róla a híres.hu. Az ütközés erejétől a férfi a kerekesszékkel együtt több mint 15 métert repült. A mentők hosszú időn keresztül próbálták újraéleszteni, de az életét már nem tudták megmenteni. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. Medárd ezúttal nem hoz esőt, frontmentes időre, sok napsütésre számíthatunk Kecskeméten, Baján és a térségben is. Legtöbb 30-31 fok is lehet, és a figyelmeztetés szerint magas lesz az UV-sugárzás. Éjszaka sem mérhetünk 16-17 foknál kevesebbet. Csapadék majd szerdától várható.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Zöldkéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most Rádió 1 Go!

Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi. Ma is sláger megy, többek bánatára, de talán sokak örömére a mikrofonnál a következő három órában egészen kettőig. Király Andor, senki ne kezdjen aggódni, Mikivel semmi baj, holnap már érkezik is. De azért a mai napon sem nélkülözzük, mindjárt mondom, hogy miért, előtte viszont a nyereményjátékról, mert ez a belépő a nyárba egészen aktuálisan, és rém egyszerű a feladat, az iskolacsengő hangját kell megtalálni ebben az órában is. Ha megvan, már is lehet pötyögni az üzenetet, nyerni szeretnék, és el kell nekem küldeni SMS, illetve Viber számokra 29 414 0 20-ra. Akit visszahívok, dumcsizunk egy kicsit, de semmilyen más feladat nincs, így lehet esélyessé válni remek nyereményeinkre. Hogy mik ezek, nem sokára mondom. Hogy jól teljen ez a fránya hétfői nap, már is jön egy feldolgozás egy nagyon jól ismert dallammal. Bibi Rexa érkezik egy olyan zenével, melynek üzenete, hogy a zene menedéket is erőt adhat nehéz időszakokban. A dal pedig erősen épít a Faithless legendás 95-ös számára, az Insomniára, de egyes vélemények szerint egy kicsikét túl erősen is támaszkodik ennek ismertségére. A dallam tehát ismerős lesz, most viszont egy picit térjünk vissza Mikihez, hiszen ő következik, és Kuti József, a kecskeméti református egyházközség parókus lelkésze, ők beszélgetnek, de azért előtte jöjjön csak az a bizonyos New Religion. Ezzel kívánok mindenkinek további jó rádiózást!

0: A műsor támogatója a Nitek hűtő-fűtő klímák forgalmazója, a H&H Klíma. www.hhklima.hu.
1: Aktuális, helyi, közéleti. Ez a téma Faragó Miklóssal a Rádió egy gongon.
2: Vendégünk Kuti József, a Kecskeméti Református Egyházközség parókus lelkész, akit köszöntök itt a stúdióban, üdvözlöm.
3: Köszönöm a meghívást, én is üdvözlök mindenkit.
2: Református gyülekezeti otthon épül a Széchenyi városban, erről beszélgetünk, és hát jó pár évvel ezelőtt már vendégünk volt, és akkor is említettük, hogy bizony lesz majd egy gyülekezeti otthon a Széchenyi városban, de most fordult abba a fázisba az építkezés, és a projekt, úgymond a projekt abba a fázisba fordult, hogy látványos, mert az elmúlt hetekben, akik a Széchenyi városban többször járnak ott a Szarvastér környékén, ugye a Széchenyi István közösségi ház melletti épületről van szó, ami most el is tűnt. Konkrétan lebontották, és ott lesz majd az gyülekezeti otthon?
3: Igen, a közösségi ház és a könyvtár mellett volt a szolgáltató ház sornak még egy eleme, ami egyébként korábban az MSZMP-nek volt az irodája. Ez régóta, talán már egy évtizede is üresen állt, és ezt az ingatlant kapta meg a Kecskeméti Református Egyházközség az MNV ZRT-től 2020-21-be. És most értünk odáig valóban, hogy elkezdődött az építkezés, és ott a Kecskeméti Református Egyházközség a Széchenyi városi közössége számára egy gyülekezeti otthont épít.
2: Igen, most a bontási munkálatokat láthattuk, teljesen le kellett bontani, tehát ez volt az eredeti terv, tehát ez egy olyan régi épület, hogy mindent úgymond a nulláról kell felépíteni?
3: Nem, de a nem hozzáértő szem tulajdonképpen ezt látja, hogy gyakorlatilag eltűnt az épület. A tartóváza, ez egy fém szerkezetes, váz szerkezetes épület, az megmarad, és az beépül az újba, de gyakorlatilag ezen kívül minden eltűnik. Ezzel együtt is ez nem egy új épületnek, hanem egy felújításnak számít, de kívülről majd egy hasonló alapterületen, hasonló struktúrában teljesen új épületet fogunk látni.
2: Hosszas folyamat volt, még idáig eljutottunk, hiszen, ahogy említettem, többször beszéltünk róla. Mi volt ennek az oka? Itt mindig ugye a közbeszerzések, stb. Ezek voltak a háttérben? Hogy lassan voltak ezek a folyamatok?
3: A lassúra azt mondanám, hogy nekünk is egy kicsit hosszúnak tűnt, és már nagyon vártuk ezt az alkalmat, de történelmi vagy egyházi szempontból ez nem lassú folyamat. Kezdem korábbról. 1977 óta, majdnem 50 éve vannak rendszeresen minden vasárnap istentiszteletek a Széchenyi városban. Tehát ez egy régi gyülekezeti mag, gyülekezeti közösség a Széchenyi városi. Nagyon sokáig a református temető sarkában lévő imaházba volt, aztán a planetáriumba költözött, aztán a Szent György iskolába, aztán legutóbb, és még most is a közösségi házba tartjuk az alkalmakat. De 2020 óta megkaptuk 21-ben ezt az épületet, ennek a tulajdonjogát, azóta elindult a tervezés, a tervezésnek a finomítása, azt is hozzátartozik az igazsághoz, hogy 24-ben újra terveztük az épületet a megváltozott gazdasági körülmények miatt. 25-ben történt a kivitelező kiválasztás, az is egy hosszú folyamat volt, és 26-ban elkezdtük, tehát nem olyan lassú ez a folyamat, egy nagy gyülekezet számára ennyi időre általában szükség is van, hogy részint a terveket, ingatlanokat megszerezze, részint a finanszírozást biztosítsa. Úgyhogy most értünk oda, hogy ez a beruházás reménység szerint 27 nyarára elkészül.

0: Téma. Beszélgetések helyi, országos és világszintű eseményekről a Rádió egy gongon.
1: Mai műsorunk vendége Kuti József, a Kecskeméti Református Egyházközség parókus lelkésze, és arról beszélgetünk, hogy református gyülekezeti otthon épül a Széchenyi városban, elkezdődtek a munkálatok, ugye elsősorban a bontási munkálatokat láthattuk és tapasztalhattuk az elmúlt hetekben, napokban. A kinézetéről mit lehet tudni, hogy a tervek alapján láthatunk fotókat, illeszkedni fog ott a, akár a könyvtár és a Széchenyi Városi Közösségi Ház épületeihez illeszkedik? Vagy igen. Ez terv is volt, hogy...
2: Igen. Tehát, hogy ez építészetileg nagyon érdekes, szerintem nagyon nehéz feladat is, részint, mert egy meglévő épület struktúrába kell ezt az utolsó elemet beépíteni, figyelembe véve az eddigi épületeknek a jellegét, nagyságrendjét, illetve nagyon közel vannak viszonylag magas épületek. Ez egy nagy ellebegő téglatest lesz, azt fogjuk látni, hogy van egy viszonylag szűk alapszint, és ahhoz képest egy szélesebb, magas világos, magas fényű téglatest. Egyébként ez hasonló, mint mellette ott van a könyvtár, illetve a közösségi ház épülete, tehát magunkra nézve irányadónak tekintettük az ott lévő ingatlanokat, vagy azoknak az építészeti kialakítását. A cél az, hogy igényes anyagokból, igényes tervek alapján egy ilyen környezetben is igényes építészeti munka készüljön el, legyen a Széchenyi városoknak közös kincse.
1: Ugye most a parkolókat elzárták ott a környéken a munkálatok miatt, de a jó hír, hogy ugye láttam, hogy azért kialakítottak egy ideglenest, az ideglenes, és akkor utána, amikor elkészül az épület. Igen.
2: Ez az önkormányzatnak is a kérése volt. Nyilván egyrészt mindenkitől türelmet és megértést kérünk, az építkezés, pláne egy ilyen nagyon erősen belakott területen mindig egy kicsit kényelmetlenné teszi ott az életet. Kérjük a Széchenyi városiakat, hogy hordozzák ezt türelemmel, reménység szerint egy év alatt szépen visszaáll az eredeti rend, és ugyanez vonatkozik a parkolásra, közvetlen környezetet parkolókkal együtt le kellett zárni, ezért kialakítottunk a beruházás részeként egy ideglenes parkolót, ami az építkezés alatt használható, utána pedig visszaáll az a korábbihoz hasonló a nagyságrendű parkoló lehetőség az ott lakók számára.
1: Milyen forrásból tud megvalósulni ez a gyülekezeti otthon megépítése?
2: Hát ez alapvetően önerős beruházás, tehát ezt a gyülekezet fogja fizetni. Sok támogató, jó tanácsot, meg segítséget kaptunk. Sok szakmai támogatás van emögött a program mögött, az önkormányzat főépítész úr részéről is, de a beruházás maga az a Kecskeméti Református Egyházközségnek az önerős beruházása.
1: Egyébként a Széchenyi Városi Gyülekezeti Mag mekkora létszám? Tehát ugye az Isten tiszteleteket most még ugye a Széchenyi István közösségi házba szokták tartani. Mekkora tényleg a létszámuk ott azon a részen?
2: Hát elég nagy közösség a Széchenyi városi. Szerintem érdemes külön számolni a felnőtteket és a gyerekeket. Én úgy látom, hogy a felnőtt gyülekezet egy évközi vasárnapon 50 és 80 fő között van. A gyerekek is 30-40-50 gyerek ott tud lenni. Tehát azért ez egy 100 fős Isten tiszteleti közösség, ami, hogyha megépül az épület, akkor valószínűleg növekedni is fog, mert egy új épület mindig hívogató a közösség számára, úgyhogy a Széchenyi városiak biztos sokan akkor fogják fölkeresni ezt a közösséget, amikor majd meglátják az új épületet.
0: Téma. Orrád és nyári nyereményözön legújabb játékunkban. Belépő a nyárba a Rádió egy gongon.

0: Téma. A Rádió egy gond közéleti műsora Faragó Miklóssal.
1: A műsor mai vendége Kuti József, a Kecskeméti Református Egyházközség parókus lelkészet. Témánk pedig az, hogy református gyülekezeti otthon épül a Széchenyi városban. Mire lehet majd még használni? Ugye nem csak Isten tiszteleteket fognak ott tartani, gondolom. Milyen terveik vannak, hogy milyen programokat valósítanak például majd meg? Mit lehet erről tudni?
2: Igen, ez magára az épületre nézve is egy fontos kérdés. A 21. sőt már a 20. században is az egyházi építkezés az tulajdonképpen a gyülekezeti otthon, gyülekezeti központ irányba mozdult el. Ez jól megfigyelhető. A főtéren lévő nagy templom az gyakorlatilag egy istentiszteleti tér, nagy létszám befogadására, ünnepélyes istentiszteleti alkalmakra készül. Ma már, és évtizedek óta már úgy van, hogy ha egy gyülekezeti infrastruktúrát épít, akkor az rendelkezik persze nagy teremmel, istentiszteleti térrel, de mindig rendelkezik kisebb terekkel, gyerekeknek, ifjúságnak, esetleg családos közösségeknek több párhuzamos helyiséggel, itt is. Az egy nagy istentiszteleti tér mellett két egyben nyitható, de külön is használható kis terem lesz egy nagy tetőterasz, mindig kell ugye szociális helység, mosdók, konyhák a szeretett vendégségeknek, tehát egy összetett épületet kér, vár és igényel a gyülekezet, ez is ilyen lesz. Az építészeknek a nagy bravúrja, hogy ezen a viszonylag kis területen, 322 négyzetméteres az egész telek, ezen egy olyan teret, hogy olyan épületet tudtak kialakítani, amelyik a nagy közösségi tereknek és a kisebb, intim, személyes közösségeknek is helyet tud adni.
1: És említette a beszélgetés előtt, hogy zajlik ugye a Széchenyvárosban az építkezés, de közben más városrészben is van aktualitás, amiről beszélhetünk?
2: Igen, ez a kecskeméti gyülekezet szerkezetére vonatkozó kérdés. A kecskeméti gyülekezet már nagyon régóta, most a történelmi részekben nem is megyek bele, hálózatos szerkezetű közösségként építi magát, aminek az az alapja, hogy a 20.-21. századi vallásosság már nem elégszik meg egy nagy centrális gyülekezeti térrel, nagyon szereti, mindenki nagyon szereti a református templomot, de személyes, átlátható, jól kezelhető kis közösségekben szereti az istentiszteleti életét megélni, meg a gyülekezeti életét megélni a 21. századi hívő ember. Ezért Kecskeméten is több egyházi vagy istentiszteleti közösséget építettünk ki, van ilyen Katonatelepen, Széchenyi városban, Völkertelepen, Kadafalván, Petőfi városban, és most a Petőfi város is tud egyet lépni, érdekes módon összecsúszik szinte időbe a Széchenyi város és a Petőfi városi ingatlan szerzés, ott egy családi házat veszünk meg, és alakítunk át ugyanennek a célnak az érdekében, hogy a Petőfi város Alsó-Széktó homokbányai területen élő reformátusoknak legyen egy minőségi olyan infrastruktúrájuk, ahol a hitéletüket megélhetik, istentisztelet, hétközi alkalmak, családos alkalmak. Ott is ugyanez készül, egy sokkal kisebb, de ugyanilyen nívós épületet szeretnénk ott is létrehozni.
1: Nagyon köszönöm, hogy aktuális információkkal szolgált nekünk, akkor még ezzel a Széchenyi városiaktól pedig a türelmet kérjük, hiszen ugye zajlanak a
2: kitartás. Egy éven belül reménység szerint kész leszünk. Mindenkit nagy szeretettel várunk.
0: Ez volt a téma. Aktuális, helyi, közéleti beszélgetések Faragó Miklóssal itt a Rádió egy gongon.

0: A műsor támogatója a 48 étterem és bár. www.48étterem.hu.
1: Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi. Ma is láger megy, már is mondom, mivel folytatjuk. De akik játszani és nyerni szeretnének, és hogy miért? Mert valakinek pénteken adunk egy 300 000 forint értékű nyereményt. 3 napot lehet eltölteni a Richter Safari Parkban, luxus safari sátorban. Ez értelemszerűen 2 éjszakát tartalmaz, de szórakozásra is van lehetőség, mégpedig a Balló Festen, Ballószögön ide adunk 2 darab VIP belépőt. Az óra nyeremény pedig egy belépő a nemzetközi BMW találkozóra. Egész nap, egész héten, minden órában az iskola csengő hangját kell meghallani.
0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Mint mindig, most is szeretnék segíteni az autósoknak. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület esetenként félpályás lezárás mellett végzik. Míg Szolnokon a Szent István Tiszahíd Budapest felőli végén a dilatációs szerkezetet cserélik, emiatt félpályás lezárást vezettek be. A 99-es kilométernél jelzőlámpa irányítja a forgalmat, így a reggeli és délutáni csúcsidőszakokban torlódásra kell számítani. Ha van egyéb info, a forró drót 76 414 010, várom. Nagyon szép napos idő van, jó világos van, úgyhogy a lámpákat le lehet kapcsolni. Kato és John is ezt teszi a következő felvételben. Ez a Turn the Lights Off. Így folytatjuk a hétfői napot itt a Rádió 1-en.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis?
5: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor...
5: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
7: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
8: A csirkeszárny a legjobb a grillen.
9: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
8: Mondom, hogy a szárnya jó.
10: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
11: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
12: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
11: Készülj a ropogós falatokra! A Metro heti bajnok ajánlatában a friss sertés bőrös császár 5 kg-os kiszerelésben. Kilója most csak bruttó 1499 forint. Június 8-a és 14-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
13: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
14: Mi? Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n. 17 000 belföldi szállás bomba jó áron.
13: Ugrunk egy bombát?
14: Szállás.hu. Úgyis te.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: És most.
0: Rádió.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: azért hallgatja a Rádió Egyet.
1: Szeretem, jó számok szólnak, földobják a napomat, jó fejek a műsorvezetők. Szoktam más is hallani, de azok nem fogták meg így, mint ti.
0: Rádió Egy gong. Csak igazi mai sláger megy.

Villámgyors üzenet a csengetés után. Egy rövid, de pontos mondat a telefonba, és már is tiéd az esély legújabb játékunk nyereményeire. Belépő a nyárba a Rádió 1 gongon.

0: és nyári nyereményözön legújabb játékunkban. Belépő a nyárba a Rádió egy gongon.
1: Belépő a nyárba a Rádió egy gongon.
2: Nagyszerű, mindent tudsz, Király Andor vagyok pontosan onnan. Levente, ugye?
1: Szia Andor, így van, Levente vagyok.
2: Olyan sok egyforma számod van a telefonszámban, hogy arra kellett figyelned, hogy elüssen.
1: Hát egy nyerőszámoló.
2: Bizonyos tekintetben igen, hiszen esélyes vagy ezzel a heti fődíjunkra 300.000 forint érték, 3 nap, Safari Park, hallottad ugye?
1: Jó hangzik, igen.
2: A gyermekek vannak?
1: Van 3, ballagás előtt állunk.
2: Hajajajaj, aha, és van a Balló Fesztre is 2 belépőn, azt ma majd 5 óra előtt sorsolom ki. Érdekel a fesztivál időszak?
1: Nagyon is, igen.
2: Na tessék, nincs is messze. És van 1 óra nyeremény is, ez már garantált, ez már a tied. Autók, motorok mennyire érdekelnek?
1: Nagyon is.
2: Melyik férfit nem?
1: Főleg a BMW-k.
2: Na igen, a BMW találkozóra 1 belépő.
1: Szuper.
2: 1 belépőt tudok átadni, ehhez már is gratulálok.
1: Uh-huh. Oké, okay, köszönöm.
2: És akkor figyelj, jött előtt is, lehet, hogy még egyszer csörgünk.
1: Rendben.
2: Kellemes napot, szia.
1: Szép napot, hello.
2: Na tessék, nem egyszerű ez a feladat, ugye? De hogy mégis mennyire az? Nem sokára elmondom, egy újabb zenei órában indul a Daily Mix, ami a legfontosabb, először föl kell ismerni az iskola csengő hangját. Jövök a részletekkel, amire pedig már nem kell sokat várni. Lady Gaga felvétele, ez az Abracadabra, itt a Rádió egy gongon.
3: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Belépő a nyárba a Rádió egy gongon. Nyakunkon a kánikula. Itt a lehetőség, hogy az egész család belevesse magát a nyári programokba. Ha velünk játszol és nyersz, esélyed lehet több fesztivál belépőre. Szállásra egy egzotikus safari parkban és egy lenyűgöző játék kiállításra is. Figyeld a vakáció kezdetét jelző kicsengetést. Üzenj a lehető leggyorsabban, ha nyerni szeretnél. Belépő a nyárba a Rádió egy gongon. A Richter Safari Park, a Kecskemét Ikon Fesztivál, a Balló Fest és az RCS Meetup nemzetközi BMW találkozó támogatásával.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Na, mi lesz a mai program?
6: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
5: Vagyis
6: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
5: És ha rock'n'roll, akkor...
6: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
7: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótablet a hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
8: A 30 éves Penny-ben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 000 forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
9: Rita Ora legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
10: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
11: Június 13 és 19 között.
10: Ez az!
11: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
12: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 489 forint, a nektarin kilója pedig csak 999 forint. Lidl. Igazán megéri.
13: Készülj a nyárra! Nézd be az Aqualink medence áruházba, és szerezd be mindent, ami a kertbe és a nyaraláshoz kell. Kész medence, gépészet, fűtés, medenceporcívó, kerti játékok, trambulin. Nyaraláshoz pedig szepteszka, pumpa, sátor és strandcikkek. Aqualink medence áruház, Kecskemét, Batthyány utca 21. Aqualink.hu.
14: Fedezd fel a Ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10 000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
15: Extrém méretű fák, különleges növények, egynyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihletet és alakítsd ki álmaid kertjét.
14: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
16: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Június 8-án újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
17: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
18: Megvetted az üdítőt a gyerek zsúrra?
19: Persze! Vettem egy üveg piroska eszencia szörpöt. Elég lesz mindenkinek. Egy üvegből 12 liter üdítő lesz. Málna, citrusmix, erdei gyümölcs és narancsízben kapható. Piroska eszencia. Mindenkinek jut.
20: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
21: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Új építésű, energiatakarékos belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük, és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com. Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
22: Finomít, Cordon Bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomít Drive, a szőlőfürtnél.
23: Az igazi komfort nem luxus. Hűtse el magát a 20 éves Bács Klíma Kft-vel.
24: Megújul a budai utcai piac vasárnapi vására. Június 14-től híres kosár néven folytatódik a korábbi Bohém piac rendezvénysorozat, amely délelőtt 8-tól 12 óráig várja önöket. A már megszokott minőségi kézműves termelői portékák és a családias hangulat mellett a szezonnyitó esemény programja a Levendula köré épül. Vásároljanak tudatosan, támogassák a helyi közösséget. Részletek a Kecskeméti piac Facebook oldalán.
3: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
25: Megkezdődtek a vízpótlási munkálatok a Solti mellékágban, új kiállítás nyílik Kecskeméten, folytatódik a hőség. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Elindultak az előkészítő munkálatok a Solti mellékág vízpótlásáért a Duna mentén. A szakemberek a következő napokban 4 szivattyú segítségével mintegy 270 000 köbméter vizet emelnek át a mellékágba, közölte a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság. A beavatkozás célja, hogy mérsékeljék a vízhiány okozta ökológiai károkat, és megóvják a természetes élőhelyeket. A Vízügyi Igazgatóság szerint a nyári időszakban szükség esetén többször is megismételhetik a vízpótlást, számolt be róla a Vármegyei Lap. A hosszú távú megoldás érdekében az érintett szervezetek már egy tartós ökológiai vízutánpótlási rendszer kialakításáról is egyeztetnek. Juliet címmel nyílik porcelán kiállítás Rátonyi Kinga vizuális művész alkotásaiból a Kápolna galériában. A tárlatot június 11-én csütörtökön nyitja meg Szabó T. Anna író. Az eseményen Bazsinka József tuba művész is közreműködik, írja a híres.hu. A kiállítás a porcelán és a költészet találkozását mutatja be, különleges lírai hangulatú alkotásokon keresztül. A galériában régebbi és újabb művekből összeállított háromdimenziós történet fogadja a látogatókat. Elkészült a Kecskeméti fürdő 50 méteres úszómedencéjének felújítása. A munkálatok során megújították a medence végfalát, valamint új korszerű rajtköveket is telepítettek. A fejlesztés célja az volt, hogy modernebb körülmények várják az úszókat, a sportegyesületeket és a fürdő vendégeit, írja a híres.hu. A nagy medencét már ismét használhatják a látogatók. A Füles Kuvik hazai állományának felméréséhez kér segítséget a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Július végéig tart a számlálásuk, ami hozzájárul a faj hazai elterjedésének pontosabb megismeréséhez. mondta rádiónknak az élő környezet minisztériumának szóvívője. Orbán Zoltán hozzátette azt is, hogy a rejtett életmódú madarat a jellegzetes hangja alapján lehet felismerni. Kánikulára számíthatunk, sok napsütéssel nem lesz front felettünk, Bács-Kiskunvár megyében legtöbb 30 fok lehet ma, a következő napokban pedig még ennél is többet mutathatnak a kijelzők. Éjszakára 11-12 fokig hűlhet le a levegő, a meteorológusok arra figyelmeztetnek, magas lesz az UV-sugárzás környékünkön is.
1: A műsor támogatója az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
5: Rádió
4: indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel, mi

0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemet.hu.
1: Itt a Rádió egy gongon, ahol csak igazi mai sláger megy. Ebben a pillanatban kezdetét veszi a hétfő délután. Már is elérkeztünk idáig. Üdv mindenkinek, a következő két órában a mikrofonnál Király Andor. Ezen a héten is jól fölhalmoztuk a nyereményeket. Nem sokára szó lesz még arról, hogy mik is ezek, van heti fődíjunk, napi fődíjunk és óranyeremény is. Mindezt az iskola csengő hangját kell meghallani. Amikor megcsörren, akkor kell felkapni a telefont, bepötyögni, hogy nyerni szeretnék, és elküldeni nekem SMS, illetve Viber számunkra 2094140-20-ra. Hogy azért ne legyen olyan egyszerű a feladat, majd úgy kell felvenni mostantól a telefont, hogy belépj a nyárba a Rádió egy gongon. Ez fontos. Tehát a hétfői nap fele már el is telt. A hét első napja, amit sokan nem szeretnek, de hogy miért és mi áll e mögött? Nem sokára megosztom. Most pedig induljon a Daily Mix, mégpedig a Milky Chance áttörést hozó slágerével, amely szám először egyébként a YouTube-on terjedt el vírusszerűen. És sok hallgató szerint ennek a zenének különleges hangulatát a folkos gitárra, reggae ritmusok és az elektronikus alapok keveréke adja. Már is mutatom, hogyan szól. Ez lesz a Stolen Else. Ezzel kívánok további kellemes napot!

0: Az egész családnak szóló nyereményekre számíthatsz új játékunkban, ha te vagy a leggyorsabb üzenetíró. Belépő a nyárba a Rádió egy gongon.
1: Ha már Budapest

Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, olyannyira, hogy a leghangulatosabb 2026-os slágerrel folytatjuk, hogy jól teljen a hét első napja, ez a hétfő is. A nap, amelyet nagyon sokan nem szeretnek, mert véget ér a hétvégi szabadság és pihenés. Ilyenkor újra vissza kell állni a munkára, az iskolára, ami sokaknak stresszt okoz. Pszichológusok szerint a hétfő gyakran a kötelezettségek és a feladatok szimbóluma, ezért érezzük nehezebbnek. A jó hír viszont, hogy a megszokott, kellemes rutin vagy egy várt program sokat javíthat a hétfő megítélésén és átélésén. Én azt mondom, álljunk így ehhez. Én pedig megteremtem a jó hangulatot most például Tóth Abigail és Accent közös felvételével. Ez a Sugar Daddy, itt a Rádió 1-en.

villámgyors üzenet a csengetés után. Egy rövid, de pontos mondat a telefonba, és már is tiéd az esély legújabb játékunk nyereményeire. Belépő a

0: Itt a Rádió egy gongon, ahol csak igazi. Ma is sláger megy, már is folytatódik a Daily Mix. Jönnek a legnagyobb kedvencek, akár az ebédhez. Jó étvágyat kívánok! Az autósokról sem feledkezem el. Egy fontos info, az M4-es autóút főváros felé vezető oldalán az M0-ás csomópontnál egy motoros karambolozott, a 24-es kilométernél a forgalmat megállították. A baleset a főpályán történt, ezért a párhuzamosan vezető kollektorágon elkerülhető a lezárt szakasz. Azonban úgy sejtem, mindenképpen torlódásra kell számítani. Ha van egyéb info, a forrodrót 76 414 010, üzenni is lehet nekem, akár várakozás közben a 29 414 020-ra.
1: Az útinformáció támogatója az MG Tormási, www.mgmotor.tormasi.hu.
0: Ide jöhet a nyerni szeretnék üzenet is, amint megszólal, vagy megszólalt az iskola csengő hangja. Ami nagyon fontos, úgy kell felvenni a telefont, hogy belépjön a nyárba, a rádió egy gongon. Mi pedig lépjünk tovább egy remek slágerrel. Taylor Swift jön az új lemezről, az Opel által.

villámgyors üzenet a csengetés után. Egy rövid, de pontos mondat a telefonba, és már is tiéd az esély legújabb játékunk nyereményeire. Belépő a nyárba a Rádió 1 gongon.

0: ünnepi és nyári nyereményözön legújabb játékunkban. Belépő a nyárba a Rádió egy gongon.
1: Tessék, Balogh Szalai Lilla.
2: Kezét csókolom, szia, tegeződhetünk?
1: Szia, igen.
2: Én Király Andor a Rádió egy gongból.
1: Igen.
2: Tudtad?
1: Tudtam, hát már minden nap szoktam veletek játszani, amikor éppen tudlak titeket hallgatni.
2: Jaj, tényleg, tehát mindig figyelsz bennünket.
1: Igen. Hát mindig, mert mindig úgy kaplak el titeket, hogy pont kocsiba vagyok, és mielőtt beindítom, már szól, mielőtt leállítom, szól, úgyhogy rájátszani, ha van lehetőség.
2: Ma is figyeltél nagyon?
1: Igen, pont munkából jöttem haza, és akkor álltam be a garázsba, megszólalt a csengő, mondom, most.
2: Na és mit lehet nyerni? Melyik tetszik? Melyik nyeremény?
1: Hát én nekem, most nem vagyok benne biztos, hogy a fődíje, de a Safari Parkos kettő felnőtt, kettő gyerek belépő, azt tetszene.
2: Megvan a kettő gyerek is?
1: Megvan, két keresztlányunk van, úgyhogy.
2: Mennyi idősek?
1: Van egy 11 évesünk, meg egy 14 évesünk.
2: Voltak már a Safari Parkban?
1: Szerintem még nem.
2: Na jó, hát ez egy nagyon jó kis kirándulás, kikapcsolódás lehet.
1: Igen.
2: Van még mellette más nyereményünk is, de azt mondtad, hogy nagyon figyelted a játékot. Hogyan kellett játszani? Mit kértünk?
1: Hát az óra nyereményé figyelni kellett egy csengő hangra.
2: Igen.
1: Ha visszalai csengő megszólalt, akkor kellett a nyerni szeretnék üzenetet elküldeni.
2: Igen. És amikor fölveszik a telefont, akkor mit kellett mondani?
1: Jó. Nyerni szeretnék.
2: Nem. Mit kellett mondani, mit kértem?
1: Rádió 1, csak így az imai felgármely.
2: Belépő a nyárba a Rádió egy gongon.
1: Akkor belépő a nyárba a Rádió egy gongon.
2: Na most mit csináljak én veled?
1: Hát, dob be a nyeremény közé.
2: Mivel nem vagyok olyan szigorú, mint a Miki, és csak helyettesítem, és ma te rontottál először.
1: Ó.
2: Tehát akkor én most ezt megbocsájtom neked.
1: Hát hálásan köszönöm.
2: Hagy halljam, akkor mit kell mondani?
1: Jaj, te nem olyan zavarba vagyok.
2: Hallom, nem baj. Én ezt most jól ki is használom. Hagy halljam, mit kell mondani?
1: Azonnal. Úristen.
2: Megvárom.
1: Belépő a nyárba, a Rádió egy gongon.
2: Szuper! Így kell felvenni a telefont. Látod, megy ez. Legközelebb figyelj jobban.
1: Igyekszem.
2: Jó, az óra nyeremény pedig a nemzetközi BMW találkozóra egy belépő. Az már a tied.
1: Ó, nagyon jó, azt is fel tudjuk használni, úgyhogy.
2: Na, úgyhogy tessék szíves bennünket jobban figyelni.
1: Hát igyekszek, csak a munkám miatt pont csak a részletekbe merülök el, úgyhogy csak a lényeget hallom meg a csengőt, de sajnos már részletekben nem mindig tudok belehallgatni, úgyhogy.
2: Indok mindig
1: csak kapok az alkalmam.
2: Na jó, már látod, milyen rendes vagyok.
1: Hát nagyon, veled még nem is játszottam egyébként.
2: Na tessék! Maradjon ez így, hallgass bennünket, és figyelj jobban, oké?
1: Így lesz, tovább.
2: Szép napot, szia!
1: Köszönöm, szép napot, szia!
2: Na hát kérem, szépen itt az idő, hogy szigorúbbak legyünk, azok is leszünk, pláne majd Tibi, aki utánam érkezik, úgyhogy fel lehet kötni azt a bizonyos nadrágot. Folytatjuk még azonban, a következő órát együtt tölthetjük. Iskola csengő hang, és úgy kell felvenni a telefont, hogy belépő a nyárba a Rádió egy gongon. Ez a fontos, de mindjárt jövök a részletekkel, valamint egy újabb zenei óra lévén Hype-on és Norma Jane Martin közös lágy. Ez lesz az Out of My Head, itt a Rádió egy gongon.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Belépő a nyárba a Rádió egy gongon. Nyakú.

0: szállásra, egy egzotikus safari parkban és egy lenyűgöző játék kiállításra is. Figyeld a vakáció kezdetét jelző kicsengetést. Üzenj a lehető leggyorsabban, ha nyerni szeretnél. Belépő a nyárba a rádió egy gongon. A Richter Safari Park, a Kecskemét Ikon Fesztivál, a Balló Fest és az RCS Meetup nemzetközi BMW találkozó támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Nézd meg a naplementét, Kecskemétet úgy, mint még soha. 38 méter magasból a város felett a Malom kilátóban, ahol 360 fokos körpanorámával tárul eléd a lélegzetelállító látvány minden nap 21:30-ig. Fedezd fel Kecskemétet madártávlatból. Malom Központ.
4: Fedezd fel a ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10.000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
5: Extrém méretű fák, különleges növények, egynyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihletet és alakítsd ki álmaid kertjét.
4: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
6: Finomíts. Cordon bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomíts Drive, a szőlőfürtnél.
7: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó.
8: Kecskemét, Napsugár utca 2.
7: Beszélsz ki autóbontó.
9: Készülj a nyárra! Nézd be az Aqualink medence áruházba, és szerezd be mindent, ami a kertbe és a nyaraláshoz kell. Kész medence, gépészet, fűtés, medenceporcívó, kerti játékok, trambolin. Nyaraláshoz pedig szepteszka, pumpa, sátor és strandcikkek. Aqualink medence áruház, Kecskemét, Batthyány utca 21. aqualink.hu.
10: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
11: Csobbanj az idei strandszezonba a Gyulai Várfürdőben. Próbáltad már? Ha igen, akkor azért, ha nem, akkor azért strandolj a Gyulai Várfürdőben. Kalandozz, csúszdázd egy hatalmasat, pancsolj a családdal együtt a fantasztikus élményekkel teli vízi gyerekparadicsomban. Gyulai Várfürdő, a hely, melynek minden cseppje vár.
12: Roncsautó átvétel. Pipoparts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipoparts Kft.
13: Tökéletes otthon Lajos Mizse szívében. Energiatakarékos, földszinti kertkapcsolatos, saját igényekre szabható új otthona várja a Juhar lakóparkban. Saját kert és belvárosi kényelem, magas műszaki tartalommal, zárt udvarral, garázsokkal, befektetésnek vagy saját részre. A Gomép vadonatúj lakópartjában a Juharban. Részletek a juhar.gomep.hu weboldalon. Gomép, a sokoldalú építő.
14: Ünnepeld a Richter Safari Park 6. születésnapját június 13-án Nagykőrösön. A kalandok egész nap várnak, a buli pedig az éjszakában nyúlik. Igazi fesztivál hangulat, safari, cirkusz, vidám park és Charlie élő koncertje vár rád. Este 17:30 után a belépő mindössze 1500 forint. Sok szeretettel vár Richter József június 13-án a Richter Safari Parkban.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
15: Biztonságosan lehet fürdőzni Bács-Kiskunvár megyében, gyalogost ütött el egy roller Kecskeméten. Idén is lesz balatoni elsősegélynyújtó szolgálat. Köszöntöm! Íme a részletek, Ármán Évi vagyok. Megsérült egy nő Kecskeméten, miután egy elektromos rollerrel közlekedő fiatal hátulról belerohant a horvát dömekörúton. A nő elesett és végigcsúszott a járdán, könnyebb sérüléseket szenvedett. A baleset után sokan ismét a rolleres közlekedés szigorúbb szabályozását sürgetik, írja a Dél Magyar. A tervek szerint az új szabályozás kötelező bukósisakot, korhatárt és egyértelműbb közlekedési szabályokat vezethet be az elektromos rollerek számára. Az elmúlt időszakban országszerte több súlyos, sőt halálos rollerbaleset is történt. Idén 8 kijelölt szabad strand várja a fürdőzőket Bács-Kiskunvár megyében. A strandokon folyamatosan ellenőrzik a víz minőségét, valamint a biztonsági és higiéniai feltételeket is. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapja szerint kiváló minőségű a víz Baján, a Sugovicánál, a Kiskunmajsai szabad strandon és a Szelidítónál. Jó minőségűnek számít a többi között a Kecskeméti, a Tiszakécskei és a Kunfehértói strand is. is. Kalmár Patricia Eszter vármegyei tiszti főorvos arra is felhívta a figyelmet, hogy csak kijelölt fürdőhelyeken érdemes strandolni, mert a nem ellenőrzött vizek baleset és fertőzés veszélyt is jelenthetnek. Idén is lesz balatoni elsősegélynyújtó szolgálat. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei július 1-től augusztus 20-áig segítik a fürdőzőket a déli part 10 strandján, mondta rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet főigazgató helyettese, aki hozzátette azt is, hogy az önkéntesek majdnem 20 éve vesznek részt a vízi balesetek, kisebb strandi sérülések vagy súlyosabb esetek ellátásában.
16: Ezeken a strandokon minimum 2, jobb esetben 3 önkéntesünk teljesít szolgálatot térítésmentesen, és az ő feladatuk az, hogy a parton vagy a vízben szerzett sérüléseket, kagylóvágásóval csípés, vagy akár rosszul lét esetén a sürgősségi beavatkozást meg tudják tenni. Kezdjék meg a szakellátást, hogy olyan fokú sérülés vagy baj van, hogy a mentőszolgálatot is kell értesíteni, vagy a mentőszolgálat kiérkezéséig biztonságban és egészségben tartsák a sérültet.
15: Medárt ezúttal nem hoz esőt, frontmentes időre, sok napsütésre számíthatunk Kecskeméten, Baján és a térségben is. Legtöbb 30-31 fok is lehet, és a figyelmeztetés szerint magas lesz az UV-sugárzás. Éjszaka sem mérhetünk 16-17 foknál kevesebbet. Csapadék majd szerdától várható.
17: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szerviz.
18: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
18: Rádió
0: Folytatódik a Rádió egy Daily Mix, az igazi mai slágerekkel. Mix

Ez továbbra is a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Már is a Daily Mix második órájával folytatjuk. Előtte viszont a legfontosabb, hogy beszéljünk a nyereményjátékról, mert ez a belépő a nyárba a Rádió egy gongon. Mi már nem sokára kicsengetünk. Amikor megszólal az iskola csengő hangja, akkor kell küldeni nekem az üzenetet, hogy nyerni szeretnék, amennyiben így van. SMS, illetve Viber számunkra 2094140-ra. Óriási nyereményeink vannak, nem sokára mondom, mik ezek. De egy fontos dolog, hogy a jelentkező közül, akit visszahívok neki, úgy kell felvennie a telefont, hogy Rádió egy gong, belépő a nyárba, ez legyen az első mondat, még csak köszönni sem kell, előre majd utána köszöntjük egymást. Örülök, hogy együtt rádiózunk, a mikrofonnál még ebben az órában Király Andor, holnap Miki már érkezik. Jöhetnek a közlekedési infók is, a forró drót 76 414 010. Mindenkinek jó munkát, dolgozzunk együtt. Most én vagyok a társ a munkában, a munkatárs. Hogy mivel próbálom kellemesebbé tenni a mai napot? Most például a román dance pop star Accent felvételével, aki a holland Szerával és a moldovai Misa Millerrel fogott össze közösen. Don't Leave, ez lesz a felvétel címe, én is ezt mondom. Rádiózunk továbbra is együtt. Mindenkinek további kellemes napot kívánok!

villámgyors üzenet a csengetés után. Egy rövid, de pontos mondat a telefonba, és már is tiéd az esély legújabb játékunk nyereményeire. Belép

0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
1: Itt a Rádió 1 Gongon, ahol csak igazi. Ma is láger megy, ismét nagyszerű nyereményeink vannak. 300 ezer forint értékben családosan el lehet menni 3 napra, 2 éjszakát lehet eltölteni a Richter Safari Parkban. Van 2 darab belépőm, a mai napra vonatkozóan, de minden napra adjuk. A Balló Festre, VIP szektorba, az óranyeremény pedig belépő a nemzetközi BMW találkozóra. Ami a legfontosabb, akit visszahívok neki, a következő szavakkal kell felvenni a telefont. Belépő a nyárba, a Rádió 1 Gongon. Ennyi. Amivel és akivel pedig folytatjuk, Éva Max, aki fellép a Foci VB előtti Countdown koncerten Los Angelesben, olyan előadók mellett, mint Major Lazer és Davido. Még van idő neki indulni. Aki viszont nem csomagol, neki már is játszom Éva Max slágerét, tehát ez a Kings and Queens most itt a rádió.

Villámgyors üzenet a csengetés után. Egy rövid, de pontos mondat a telefonba. És már is tiéd az esély legújabb játékunk nyereményeire. Belépő

0: Itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi. Ma is Láger megy, mindjárt folytatódik a Daily Mix. Előtte, mint egyébként, most sem feledkezünk meg az autósokról. Az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán a 87-es és 86-os kilométerek között burkolatjavítást végeznek. A munkaterület előtt a torlódás jelenleg 3 kilométeres. Úgyhogy sok türelmet egyébként. Remek időnk lesz egész héten. Igazi nyári hőmérsékletek, úgyhogy indulás előtt az ásványvizet senki ne feledje. Mindenkinek jó utat!
1: Az útinformációk támogatója, az autó- és motorkerékpártestékek szakértője, a Paint Brothers.
0: Folytatódik már is a klub hangulat, mégpedig Sam Felt és az örmény Rosalind közös slágerével, a Heart Like Mine, ami egy lendületes dance pop himnus. A dal különlegessége, hogy a Coldplay legendás Klux című számának hangulatát idézi meg, miközben arról üzen, egy szabad és erős szívet nem lehet megtörni. Így van? Meglátjuk, most átjön Sam és Rosa és a Heart Like

0: és nyári nyereményözön legújabb játékunkban. Belépő a nyárba a Rádió egy gongon.
1: Belépő a nyárba a Rádió egy gongon.
2: Szuper, Király Andor vagyok, pontosan onnan ez a Rádió egy gong. Kivel beszélek?
1: Szia, Ági vagyok.
2: Szia, Ági. Tudod, mit jelent ez?
1: Bekerültem a sorsolásba.
2: Hogy sikerült, így van, bekerültél. Van heti fődíjunk, napi fődíjunk és óranyereményünk is, ami...
1: Belépő a BMW találkozóra.
2: A nemzetközi BMW találkozóra. Van férfi ember, akinek tudod adni ezt a nyereményt? Vagy téged érdekel esetleg?
1: Hát a fiamat meg az unokámat jobban érdekli, az biztos.
2: Őket bizonyosan. Oké, a másik belépőt majd megveszik.
1: Úgy van.
2: Jó, ez már a tiéd, gratulálok, és lehet, hogy még ma is hívunk, lehet, hogy még pénteken is, és akkor föl tudod halmozni ezeket a nyereményeket.
1: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Jó.
2: Hallgass bennünket továbbra is, szép napot.
1: Úgy lesz,
2: szia.
1: Szép napot. Szia.
2: Így ért véget a részemről a játék a mai napra vonatkozóan, de szerdán délután újfent találkozunk. Most viszont a folytatásban Nagy Tibor érkezik majd, és természetesen vele folytatódik a játék. Belépő a nyárba a Rádió egy gongon, mindjárt mondja a részleteket. Az elmúlt 4 órában én Király Andor voltam. Szerdán délután tehát ismét jövök. Az újabb zenei óra első felvétele pedig Gay nevéhez fűződik. Ez lesz az ABCD EFU. Mindenkinek további szép napsütéses időt, kellemes délutánt kívánok. Jó rádiózást!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Belépő a nyárba, a rádió egy gongon. Nyakunkon a kánikula, itt a lehetőség, hogy az egész család belevesse magát a nyári programokba. Ha velünk játszol és nyersz, esélyed lehet több fesztivál belépőre, szállásra egy egzotikus safari parkban, és egy lenyűgöző játék kiállításra is. Figyeld a vakáció kezdetét jelző kicsengetést. Üzenj a lehető leggyorsabban, ha nyerni szeretnél. Belépő a nyárba, a rádió egy gongon. A Richter Safari Park, a Kecskemét Ikon Fesztivál, a Balló Fest és az RCS Meetup nemzetközi BMW találkozó támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
3: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
4: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
3: Mondom, hogy a szárnya jó.
5: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több bíz.
6: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
7: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
8: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
7: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
8: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 489 forint, a nektarin kilója pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
10: Szukitex lakástextil. Válogass a világ legnagyobb textilgyárainak függönyei között, és közben kóstold meg tea és kávé különlegességeinket. Ha új függönyt szeretnél, akkor nálunk jó helyen jársz, mert mi méretre varjuk, és még karnist sem kell szerelned. Szokitex, lakástextil és Szemiramis kávézó. Kecskemét, Veserényi utca 10.
11: Ha jogosítványt szeretne, a Kármen Autós Iskolát keresse. Kármen Autós Iskola Kecskemét, Munkácsi utca 19. www.carmenautosiskola.hu.
12: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Június 8-án újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
13: Deja Vu Fesztivál. Magyarország legnagyobb időutazása június 10-től 13-ig Szegeden. 4 nap, 4 évtized, végtelen emlék. Jegyek a dejavufesztivál.hu-n.
14: Megvetted az üdítőt a gyerek zsúrra?
15: Persze! Vettem egy üveg piroska eszencia szörpöt. Elég lesz mindenkinek. Egy üvegből 12 liter üdítő lesz. Málna, citrus mix, erdei gyümölcs és narancs ízben kapható. Piroska eszencia. Mindenkinek jut.
16: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
17: Roncsautóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük.
18: Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
19: Reggelente egyre több hajszál marad a párnán. Erős hajhullás, zsírosodás, viszkető fejbőr vagy korpásodás. Ne takargasd, kezeld az okát. Az Elixir Klinika bőr és hajgyógyászati magárendeléssel, valamint Kecskemét leginnovatívabb hajgyógyászati eszközparkjával várja pácienseit. Professzionális diagnosztika, személyre szabott kezelés, látható eredmények. Foglalj időpontot még ma. elixirbeauty.hu.
20: Kavics felverődés, szélvédőcsere, autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38. www.autóüvegkft.hu.
1: Finom étsz. Cordon bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finom étsz Drive, a szőlőfürtnél.
21: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
22: Reklámot hallottak.
23: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
24: Átvilágítják a Budapest-Belgrád vasútvonal teljes beruházását. Első alkalommal rendezték meg a Bácska virágai néptánc versenyt. Kánikulára számíthatunk. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Teljes körű vizsgálat indul a Budapest-Belgrád vasútfejlesztés ügyében, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Áttekintik a több mint 1000 milliárd forintos projekt szerződéseit, pénzügyi konstrukciót és közbeszerzési döntéseit, és kezdeményezték a korábban titkosított dokumentumok nyilvánosságra hozatalát is. A vizsgálat egyik központi kérdése a dollár alapú elszámolás, amely az árfolyam változások miatt jelentősen megdrágította a beruházást. A miniszter szerint technikai problémák is hátráltatják az átadást, a többi között a magyar szakaszon megmaradt szintbeli vasúti kereszteződések miatt. A kormány célja, hogy minél hamarabb elindulhasson a személyforgalom a dél-magyarországi vasútvonalon. Népviseletbe öltözött fiatalok töltötték meg a Nagy Baracskai Művelődési Házat a Bácska virágai néptáncversenyen. Az első alkalommal megrendezett eseményen csaknem 60 résztvevő lépett színpadra szólóban, párosban és csoportos formában. A rendezvény célja a hagyományőrzés mellett az volt, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítsanak a környék tehetséges táncosainak, számolt be róla a Vármegyei Lap. A fellépőket háromtagú szakmai zsűri értékelte, a produkciókat élő népzene kísérte. A szervezők azt szeretnék, hogy a rendezvény a jövőben határon túli magyar közösségeket is megszólítson, és évente visszatérő eseményé váljon. Halálos baleset történt Sándor falván, egy idős férfit ütött el egy terepjáró a kijelölt gyalogátkelő helyen. A 85 éves bácsi elektromos kerekesszékkel akart áthaladni a zebrán, amikor a balról érkező autós nem adott neki elsőbséget, és elgázolta, számolt be róla a híres.hu. Az ütközés erejétől a férfi a kerekesszékkel együtt több mint 15 métert repült. A mentők hosszú időn keresztül próbálták újraéleszteni, de az életét már nem tudták megmenteni. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. Medárd ezúttal nem hoz esőt, frontmentes időre, sok napsütésre számíthatunk Kecskeméten, Baján és a térségben is. Legtöbb 30-31 fok is lehet, és a figyelmeztetés szerint magas lesz az UV-sugárzás. Éjszaka sem mérhetünk 16-17 foknál kevesebbet. Csapadék majd szerdától várható.
22: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
23: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Nagy Tiborral. Csak

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy üdvözlök mindenkit a mikrofonnál, Nagy Tibor, folytatódik műsorunk, és folytatódik a belépő a nyárba játékunk. Aki meghallja az iskola csengő hangját, egyből üzenjen a 0629414020-asra, és ha visszahívjuk, így vegye fel a telefont. Belépő a nyárba, a Rádió egy gongon rengeteg nyereményünk van, egy csomó belépünk például az Ikon Kecskemét Fesztiválra, a Balló Festre, a Kunfehértói BMW Fesztiválra, illetve a Safari Park jóvatából két felnőtt, két gyermek részére szóló szállásunk is van a Richter Safari Parkba. Ezért is érdemes minket hallgatni, no meg azért, mert nem sokára mondom a programajánlatokat, ez pedig már Kygo és One Republic dala a Chasing Paradise itt a Rádió egy gongon.

0: Rádió 1 Gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Mácsai Anikó és Vámos Zoltán, ökoalkotók, Kontrasztok című tárlata ma 14 órakor nyílt meg a Bács-Kiskun vármegyei kereskedelmi és iparkamarában. Holnap veszi kezdetét a 97. ünnepi könyvhét programsorozat Kecskeméten. A nyitó rendezvényt holnap délután 5 órakor tartják, melyen Füzi László irodalomtörténész mond köszöntőt. Ezt követően az Eszterházi Péter válogatott beszélgetéseit tartalmazó Minden művészet című kötetet mutatják be, aminek kapcsán Pál Sándor Attila költőt, a könyv szerkesztőjét, valamint Martos Gábor művészeti írót kérdezi a Forrás főszerkesztője. A részletes programokat keressék a Katona József könyvtár web és Facebook oldalán. Kellemes időtöltést kívánunk mindenkinek!
2: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.
0: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió 1 szól.

Rádió egy csak igazi ma is láger megy. Egy szerelmes levél érkezik a következő percekben, mert maga a Bibi Rexha az énekesnő nyilatkozott így a dalról. Elmondása szerint egy kifejezetten nehéz, frusztrált és depressziós időszakon ment keresztül, amikor zenéhez fordult, és ez a dal segített neki abban, hogy újra szabadnak érezze magát. Mégpedig Fit lesz, és az Insomnia című dal, és ennek átirata. Szól is már itt a Rádió egy gongon, amely világsiker lett, mind a szakma, mind a hallgatók rendkívül jól fogadták. Bibi Rexha, Fit lesz, és a New Religion szól itt a Rádió egy gongon.

0: Az időjárás jelentés támogatója, a Nitek hűtő-fűtő klímák forgalmazója, a H&H Klíma. www.hhklima.hu.
1: Az előrejelzés szerint a délután folyamán csapadékmentes időnk lesz, erős az UV-sugárzás, 30 fokot mutathatnak a hőmérők, holnap ettől még melegebb, akár 31 fok is lehet, viszont egy hidegfront éri a térségünket, melynek hatására szerdán csütörtökön lehetnek már záporok, zivatarok, dörgés, villámlás is előfordulhat. Szerdán még 28, csütörtökön 25 fok valószínű, a hétvégén is lehet némi eső. De még addig bármi változhat. Szoktam mondani, hogy néha még azt se tudják az időjósok, hogy tegnap milyen idő volt. Minden esetre most én nagyon örülök ennek a melegnek. Ahogy a következő dalnak is, érkezik a rádió egy gongon, Ray Dalton újdonsága, egy nagy kedvenc, ez már

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
1: Hallgatóink sebességmérő útot láttak a 44-es számú főúton, a repülőtéri körforgalom, illetve a Mercis körforgalom között, illetve az 52-es számú főúton Izsák irányába. Ha van közlekedési információ, akkor ne titkolja el előlünk senki, írja meg a 0620 914 020-ra, vagy hívjon a 76-os körzet 414 010. Sziasztok, slágerével megyünk tovább, ez már a Lélo itt a rád.

0: koncentrálja kicsengetés hangjára, és üzen villámgyorsan. Belépő a nyárba, a rádió egy gongon.
1: Belépő a nyárba, a rádió egy gongon.
2: Jaj, de jó vagy, Réka! Szia! Nagy Tibor, a rádió egy gongból. Nagyon izgultál, hallottam a hangodon.
1: Igen, igen. El ne rontom.
2: Nem rontottad el. Mi ott csinálsz?
1: Ebédeltem.
2: Jaj, egészségedre. Hát kicsit későn ebédelsz.
1: Mert későn kelek.
2: Jaj, de jó neked. Mit csinálsz? Mivel foglalkozol?
1: Tanulok.
2: Még tanulsz. Jaj, de imádtam én is. Az főiskolára jársz, vagy gimisbe?
1: Még technikumba.
2: Technikumba. Na hát figyelj, az is nagyon jó. Én imádtam ezeket az időszakokat. Hajnali 3-kor, 4-kor feküdtünk, 10-kor, 11-kor keltünk, néha iskolába is jártunk. Nagyon jó volt, nagyon irigyellek. Na, ahova viszont biztosan elmehetsz, az az RCS Meetup Kunfehértói BMW találkozó, mert oda már van egy belépő.

0: jegyed, illetve a napi nyereményt hamarosan sorsoljuk, a két darab VIP belépőt a Balló Festre.
1: Rendben, köszönöm szépen.
0: Ilyen egyszerű ez a játék. Belépő a nyárban, rádió egy gongon, ezeket a szavakat kell megjegyezni, és jó szerencsével időzíteni. Itt a rádió egy gongon jönnek a friss hírek, aztán pedig Tóth Abigail, Accent és a Sugar Daddy.
2: Termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Belépő a nyárba a rádió egy gongon. Nyakunkon a kánikula. Itt a lehetőség, hogy az egész család belevesse magát a nyári programokba. Ha velünk játszol és nyersz, esélyed lehet több fesztivál belépőre, szállásra egy egzotikus safari parkban és egy lenyűgöző játék kiállításra is. Figyeld a vakáció kezdetét jelző kicsengetést. Üzenj a lehető leggyorsabban, ha nyerni szeretnél. Belépő a nyárba a rádió egy gongon. A Richter Safari Park, a Kecskemét Ikon Fesztivál, a Balló Fest és az RCS Meetup nemzetközi BNB találkozó támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Vashiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
6: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
8: És most a kérdés az ajándékfali töltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
9: Azt tudom, június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
8: Ez az!
9: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándékfali töltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
2: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
10: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 489 forint, a nektarin kilója pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
11: Szerinted tegyük ide a napozó ágyat.
12: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
11: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
12: Szállás.hu.
11: Úgy is tett.
13: Ha jogosítványt szeretne, a Kármen Autós Iskolát keresse. Kármen Autós Iskola, Kecskemét, Munkácsi utca 19. www.carmenautosiskola.hu.
14: Finomíz. Cordon Bleu, rántott hús flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomíz Drive, a szőlőfürtnél.
15: Florida, Timberland, Earth, Wind & Fire, Cascada, Inna. Igen, ők. És még sok más legenda mind ott lesznek június 10 és 13 között a Deja Vu Fesztiválon. 4 nap, ahol minden emlék életre kell. Napi jegyek és bérletek a dejavufesztivál.hu-n.
16: Újra Shopping Week Kecskeméten, a Target Centerben. Vásárolj június 4-e és 13-a között, regisztrált blokkodat online, és nyerd meg a közel 50 ezer forint összértékű nyeremények egyikét. Sőt, ha június 13-án kilátogatsz a kis Tesco-hoz, megpörgetheted a szerencsekereket garantált ajándékokért. Részletek www.shoppingweek.hu.
17: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
18: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Június 8-án újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
19: Nálad Ronaldo és Portugália a favorit, a címvédő Messiék, az újonc zöld foki szigetek, bárkinek is szurkolsz, a VB alatt a Plazma Centerben te lehetsz a nyertes. Gyere plazmát adni június 11 és július 19 között, és tippeld meg, ki nyeri a 2026-os foci világbajnokságot. Minden plazma adásnál tippelhetsz, így minél többször jössz, annál nagyobb eséllyel viheted haza a fődíjat. Egy vadonatúj okos TV. A részletekért irány a plazmacenter.hu.
20: Az igazi komfort nem luxus. Hűtse el magát a 20 éves Bács Klíma Kft-vel.
21: Házépítésben gondolkodsz? A Lego Home a generált kiviteleződ Kecskeméten és Vonzás körzetében. Szakmai tapasztalat, árgarancia. Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, Lego Home, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
22: Megújul a budai utcai piac vasárnapi vására. Június 14-től híres kosár néven folytatódik a korábbi Bohém piac rendezvénysorozat, amely délelőtt 8-tól 12 óráig várja önöket. A már megszokott minőségi kézműves termelői portékák és a családias hang mellett a szezonnyitó esemény programja a Levendula köré épül. Vásároljanak tudatosan, támogassák a helyi közösséget. Részletek a Kecskeméti Piac Facebook oldalán.
23: Reklámot hallottak.
24: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
25: Megkezdődtek a vízpótlási munkálatok a Solti mellékágban, új kiállítás nyílik Kecskeméten. Folytatódik a hőség. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Elindultak az előkészítő munkálatok a Solti mellékág vízpótlásáért a Duna mentén. A szakemberek a következő napokban 4 szivattyú segítségével mintegy 270 ezer köbméter vizet emelnek át a mellékágba, közölte a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság. A beavatkozás célja, hogy mérsékeljék a vízhiány okozta ökológiai károkat, és megóvják a természetes élőhelyeket. A Vízügyi Igazgatóság szerint a nyári időszakban szükség esetén többször is megismételhetik a vízpótlást, számolt be róla a Vármegyei Lap. A hosszú távú megoldás érdekében az érintett szervezetek már egy tartós ökológiai vízutánpótlási rendszer kialakításáról is egyeztetnek. Juliet címmel nyílik porcelán kiállítás Rátonyi Kinga vizuális művész alkotásaiból a Kápolna galériában. A tárlatot június 11-én csütörtökön nyitja meg Szabó T. Anna író. Az eseményen Bazsinka József tuba művész is közreműködik, írja a híres.hu. A kiállítás a porcelán és a költészet találkozását mutatja be, különleges lírai hangulatú alkotásokon keresztül. A galériában régebbi és újabb művekből összeállított háromdimenziós történet fogadja a látogatókat. Elkészült a Kecskeméti fürdő 50 méteres úszómedencéjének felújítása. A munkálatok során megújították a medence végfalát, valamint új korszerű rajtköveket is telepítettek. A fejlesztés célja az volt, hogy modernebb körülmények várják az úszókat, a sportegyesületeket és a fürdő vendégeit, írja a híres.hu. A nagy medencét már ismét használhatják a látogatók. A Füles Kuvik hazai állományának felméréséhez kér segítséget a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Július végéig tart a számlálásuk, ami hozzájárul a faj hazai elterjedésének pontosabb megismeréséhez, mondta rádiónknak az Élő Környezet Minisztériumának szóvivője. Orbán Zoltán hozzátette azt is, hogy a rejtett életmódú madarat a jellegzetes hangja alapján lehet felismerni. Kánikulára számíthatunk, sok napsütéssel nem lesz front felettünk, Bács-Kiskunvár megyében legtöbb 30 fok lehet ma, a következő napokban pedig még ennél is többet mutathatnak a kijelzők. Éjszakára 11-12 fokig hűlhet le a levegő, a meteorológusok arra figyelmeztetnek, magas lesz az UV-sugárzás környékünkön is.
26: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu.
27: A
26: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Nagy Tiborral. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Üdvözlök mindenkit a mikrofonnál, Nagy Tibor. Folytatódik műsorunk, és folytatódik a belépő a nyárba játékunk. Figyeljétek az iskola csengőt, és amikor meghalljátok, egyből üzenjetek a 0629414020-ra. Mondom, mik a nyeremények. Van páros belépőnk az Ikon Kecskeméti rendezvényére, van az RCS Meetup BMW találkozóra, Kunfehértóra, bérletünk, illetve sétálójegyeink, és két darab VIP belépőnk a Balló Festre is. Heti főnyereményünk pedig két felnőtt, két gyermek részére szóló 3 nap, 2 éjszakás szállás a Luxus Safari sátrak egyikébe, korlátlan VIP belépővel a Richter Safari Park jóvoltából. Úgyhogy figyeljétek az iskola csengőt, játszatok velünk, és ha van közlekedési infótok, azt is küldjétek. Jonas Brenner érkezik, ez már a Sucker itt a Rádió 1 gongon.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Villámgyors üzenet a csengetés után. Egy rövid, de pontos mondat a telefonba, és már is tiéd az esély legújabb játékunk nyereményeire. Belépő a nyárba a Rádió egy gongon.

0: Csak igazi mai slágerek minden mennyiségben. Reggeltől estig, éjjel és nappal.
1: Hú, nagyon régóta ezt hallgatom. Mert a legjobb zenéket játszátok.
0: Rádió egy gong.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy. Az időjósok szerint a délutáni órákban biztosan nem kell csapadékra számítani. Kis eséllyel lehet holnap az esti órákban egy frissítő zápor, hiszen holnap akár 32 fokig is emelkedhet a hőmérséklet. Szerdán is marad a 32 fok, viszont délután megérkezik egy hidegfront, melynek hatására jó 10 fokot visszaesik a hőmérséklet, és előre láthatólag csütörtökön, pénteken és szombaton napközben 23-24 fok lesz. Erős szélre kell számítani. És esőre is. Az viszont biztos, hogy érkezik itt a Rádió 1 gongon hamarosan Taylor Swift slágere, a The Fate of Ophelia.

0: A műsor támogatója a 48 étterem és bár. www.48étterem.hu.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Mindjárt itt a ballagás, és még se ruha, se ajándék. Nyugalom, a Malom központban mindent megtalálsz egy helyen. Fodrász, sminkes és a legtrendibb ruhaboltok, hogy szuperül nézzen ki az egész család. És közel 100 üzletünkben a tökéletes ajándékot is megtalálod, akár ékszert, menü, kütyüt, személyes, exkluzív vagy hasznos meglepetést keresel. Sőt, a MyWay applikációnkban még extra kedvezményeket is szerezhetsz. Hogy stresszmentes legyen a készülődés a ballagásra, Malom központ.
4: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
5: Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
6: Skoda. Reklámot hallottak.
0: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Útinformációk következnek. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán a 71-es kilométernél található tengelysúlymérő állomás előtt kialakult kamionsor hossza a külső sávban elérte az 5 kilométert. Mindenki óvatosan vezessen arrafelé. Trafipax is dolgozik térségünkben. Az 52-esen a Kerekegyházi lehajtónál, a 44-es számú főúton pedig a repülős körforgalom és a Mártírok útja közötti szakaszon.
1: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
0: Lilywood and the Priest lágerével folytatom, ez már a Prayer in C, itt a Rádió egy gongon.

0: Belépő a nyárba a rádió egy gongon ezen a héten, mivel hát lássuk be, itt van a nyár, rengeteg fesztiválra van belépünk. Egyrészt az RCS Meetup Kunfehértói BMW fesztiválra van egy napjegyünk, vannak sétálójegyeink is, a nap nyereménye 2 darab VIP belépő a Ballófestre, illetve ezen a héten majd még lehet nyerni az Ikon Kecskeméti fesztiváljára is egy belépőt, a főnyereményünk pedig 2 felnőtt, 2 gyermek részére 3 nap, 2 éjszaka luxus safari sátrak egyikében szállás lehetőség és VIP belépő a Richter Safari Parkba korlátlan mennyiségben. Úgyhogy legalábbis addig, amíg ott vagytok a 2 nap, 2 éjszakán keresztül, hogy ezt fogjuk majd pénteken sorsolni, ebben az órában pedig az RCS Meetup BMW találkozóra van egy belépünk. No, de ki fog elmenni?
1: Igen, hello, Ricsi vagyok.
0: Hello, Ricsi. Na, te biztos nem fogsz menni a BMW fesztiválra.
1: No, rádió egy gong.
0: Hogy kellett volna felvenni a telefont?
1: Rádió egy gong.
0: Az is, az sem lett volna rossz, de ezúttal egy belépőt akarsz a nyárba, tehát belépő a nyárba a rádió egy gongon. Ez a játékunk címe. Ez a játékunk címe. Na, majd még próbálkozz.
1: Jó, oké, okay, köszi.
0: Hát igen, Ricsi akkor biztos nem fog elmenni, de akkor próbáljunk meg valaki mást.

0: szép jó a nyárba a Rádió egy gongon.
1: És Anna Mari ott lesz! Szia, Nagy Tibor vagyok a Rádió egy gongon.
0: Szia!
1: Tiéd a napi egy az RCS Meetup BMW Fesztiválra, Kunfehértóra, ami a jövő héten kezdődik. Kivel mennél el?
0: Hát szerintem egy rokonomnak adom oda majd.
1: Na, ajándékba? Az is jó dolog.
0: Igen, igen, szereti ilyenekre menni.
1: Viszont még van napi nyereményünk is, a Ballófestre egy páros VIP belépő, illetve még 25-2 gyermekre részére szóló, a Richter Safari Parkban nem olyan régen épült luxus safari sátrakba egy kikapcsolódás. Azért ez érdekesen hangzik.
0: Na, igen, igen.
1: Na, azt még megnyerheted. Vannak gyerekek már?
0: Igen, van egy kisfiam.
1: Na, hát akkor még valami haver szerezetek mellé, vagy unokatesót, vagy valaki. Persze, igen. Hogyha nyertek, és akkor vehettek. Oké, Anna Mari, köszi, hogy velünk vagy, tartsd a telefont, mindjárt megbeszéljük a részleteket.
0: Köszönöm, szia.
1: Belépő a nyárba, és a következő órában sorsoljuk a nap főnyereményét, a páros VIP belépőt a Ballófestre, úgyhogy izgulja mindenki, aki játszott velünk, és maradjatok velünk, mert a híreket követően ez a dal érkezik.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Belépő a nyárba a Rádió egy gongon.

0: szállásra, egy egzotikus safari parkban és egy lenyűgöző játék kiállításra is. Figyeld a vakáció kezdetét jelző kicsengetést. Üzenj a lehető leggyorsabban, ha nyerni szeretnél. Belépő a nyárba a Rádió egy gongon. A Richter Safari Park, a Kecskemét Ikon Fesztivál, a Balló Fest és az RCS Meetup nemzetközi BMW találkozó támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövess be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Június 8-án újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
4: Innovatív technológia és kiemelkedő hatékonyság. BYD C-Lion 5 DMI és C-Lion 7 modellek most 0% THM-mel érhetőek el a JP Autó. A tájékoztatás nem teljes körű, az ajánlat visszavonásig érvényes. További részletek Kecskeméten, a Malomközpont P1-es szintjén, vagy a byd.jpauto.hu oldalon.
5: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
6: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
7: Éhes vagy? Pizza? Vagy grill? Rendeld meg kedvenc ételedet pár kattintással. Lokál pizza és grill. Lotolepizza.hu.
8: Ünnepeld a Richter Safari Park 6. születésnapját június 13-án Nagykőrösön. A kalandok egész nap várnak, a buli pedig az éjszakában nyúlik. Igazi fesztivál hangulat, safari, cirkusz, vidám park és Charlie élő koncertje vár rád. Este fél hat után a belépő mindössze 1500 forint. Sok szeretettel vár Richter József június 13-án a Richter Safari Parkban.
9: Kavics felverődés, szélvédőcsere, autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autoüvegkft.hu.
10: Finomít, Cordon Bleu, rántott hús, flekken, minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg! Finomít Drive, a szőlőfürtnél.
11: Szereltessen vonóhorgot autójára. Vonóhorog típusonként 5 féle választékban. Felszerelés telephelyünkön. CarMax Kft. Kecskemét Dunaföldvári út, a 4-es kilométerkőnél az Osannal szemben. Telefon 30 91 59 316. www.carmax.hu.
12: Tökéletes otthon Lajos Mizse szívében. Energiatakarékos földszinti kertkapcsolatos saját igényekre szabható új otthona várja a Juhar lakóparkban. Saját kert és belvárosi kényelem, magas műszaki tartalommal, zárt udvarral, garázsokkal, befektetésnek vagy saját részre. A Gomép vadonatúj lakóparkjában a Juharban. Részletek a juhar.gomep.hu weboldalon. Gomép, a sokoldalú építő.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
13: Biztonságosan lehet fürdőzni Bács-Kiskun vármegyében, gyalogost ütött el egy roller Kecskeméten. Idén is lesz balatoni első segélynyújtó szolgálat. Köszöntöm! Íme a részletek, Ármán Évi vagyok. Megsérült egy nő Kecskeméten, miután egy elektromos rollerrel közlekedő fiatal hátulról belerohant a horvát dömekörúton. A nő elesett és végig csúszott a járdán, könnyebb sérüléseket szenvedett. A baleset után sokan ismét a rolleres közlekedés szigorúbb szabályozását sürgetik, írja a Dél Magyar. A tervek szerint az új szabályozás kötelező bukósisakot, korhatárt és egyértelműbb közlekedési szabályokat vezethet be az elektromos rollerek számára. Az elmúlt időszakban országszerte több súlyos, sőt halálos rollerbaleset is történt. Idén 8 kijelölt szabad strand várja a fürdőzőket Bács-Kiskun vármegyében. A strandokon folyamatosan ellenőrzik a víz minőségét, valamint a biztonsági és higiéniai feltételeket is. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapja szerint kiváló minőségű a víz Baján, a Sugovicánál, a Kiskun-Majsai szabad strandon és a Szelíditónál. Jó minőségűnek számít a többi között a Kecskeméti, a Tiszakécskei és a Kunfehértói strand is. is. Kalmár Patricia Eszter vármegyei tisztifőorvos arra is felhívta a figyelmet, hogy csak kijelölt fürdőhelyeken érdemes strandolni, mert a nem ellenőrzött vizek baleset és fertőzés veszélyt is jelenthetnek. Idén is lesz balatoni elsősegélynyújtó szolgálat. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei július 1-től augusztus 20-áig segítik a fürdőzőket a déli part 10 strandján, mondta rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet főigazgató helyettese, aki hozzátette azt is, hogy az önkéntesek majdnem 20 éve vesznek részt a vízi balesetek, kisebb strandi sérülések vagy súlyosabb esetek ellátásában.
14: Ezeken a strandokon minimum 2, jobb esetben 3 önkéntesünk teljesít szolgálatot térítésmentesen, és az ő feladatuk az, hogy a parton vagy a vízben szerzett sérüléseket kagylóvágásóval csípés, vagy akár rosszul lét esetén a sürgősségi beavatkozást meg tudják tenni. Kezdjék meg a szakellátást, hogy olyan fokú sérülés vagy baj van, hogy a mentőszolgálatot is kell értesíteni, vagy a mentőszolgálat kiérkezéséig biztonságban és egészségben tartsák a sérültet.
13: Medárt ezúttal nem hoz esőt, frontmentes időre, sok napsütésre számíthatunk Kecskeméten, Baján és a térségben is. Legtöbb 30-31 fok is lehet, és a figyelmeztetés szerint magas lesz az UV-sugárzás. Éjszaka sem mérhetünk 16-17 foknál kevesebbet. Csapadék majd szerdától várható.
1: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Nagy Tiborral. Csak igazi mai slágermej.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy üdvözlök mindenkit a mikrofonnál, Nagy Tibor. Belépő a nyárba, játékunk elindult ezen a héten, és következik a fődíj sorsolás. Két darab VIP belépőt lehet nyerni a Balló Fesztre, ami jövő héten szombaton lesz, úgyhogy aki ma játszott velünk, az már nagyon izgulhat. Aki pedig szeretne elmenni erre a rendezvényre, az még a hét hátralévő részében minden nap nyerhet. Illetve az is nyer, aki minket hallgat, mert nem sokára érkeznek a foci VB hírei. A hétvégén indul a világbajnokság, úgyhogy mi már hozzuk is a legfrissebb híreket néhány perc múlva. Előtte viszont jöjjön Teddy Swims, ez már a Loose Control, itt a Rádió 1 Gongon.

0: A VB hírek támogatója, a Nitek klímák forgalmazója a H&H klíma. www.hhklima.hu.
1: Már csak 3 nap és kezdetét veszi az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezendő labdarúgó világbajnokság, amelyről naponta többször jelentkező VB hírek rovatunkban igyekszünk minden fontos információt elárulni, a mai naptól egészen a döntő másnapjáig. A nyitó meccset Mexikó és Dél-Afrika játssza csütörtökön, magyar idő szerint 21 órától, Mexikóban már érezhető a futballláz, viszont az első találkozó helyszínéül szolgáló Mexikóváros számos problémával néz szembe. Több nemzetközi felmérés alapján Mexikó fővárosa top 3-ban van a világon a forgalmi dugók mértékét rangsoroló listán. A Nemzeti Sport helyszíni beszámolója alapján ezt súlyosbítja a június 1-én kezdődött tanársztrájk. A demonstráció részeként a tüntetők elfoglalták a belvárosi utcákat, felverték sátraikat és addig nem tágítanak, amíg érvényt nem szereznek követeléseiknek. Többek között béremelést és korábbi állami nyugdíjrendszer visszaállítását követelik a mexikói tanárok. Becslések alapján 5,5 millió turista fog Mexikóba utazni a világbajnokság miatt, így fel van adva a lecke a rendezőknek a zavartalan lebonyolítást illetően. A nyitó meccset egyébként a legendás Azteca stadionban, hivatalos nevén Estadio Banorte-ban rendezik, amely a világ első olyan stadionja lesz, amely 3 különböző világbajnokságnak is otthont ad. Itt rendezték az 1970-es és 1980 hatos világbajnokság döntőjét. Pelé 3. VB címe és Diego Maradona Anglia elleni legendás kézzel szerzett gólja is ehhez a stadionhoz kötődik. Ezek voltak a Rádió 1 Gong VB hírei.
0: A VB hírek támogatója, a Nitek klímák forgalmazója a H&H klíma. www.hhklima.hu.

0: igazi mai slágerek.
1: És a legfontosabb, hogy te is itt vagy velünk.
0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Mai sláger megy.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Zöldkéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
1: Ma még csapadékmentes időnk lesz, a holnapi napon az esti órákban lehet egy-egy rövidebb zápor, zivatar, holnap 32 fok lesz, szerdán is marad még a 32 fokos csúcs, de este biztosan megérkezik az eső, így csütörtökön, pénteken, szombaton a hidegfronti hatás mellett napközben már csak 23-24 fok valószínű. Itt a Rádió egy gongon pedig jön egy újdonság, Nagy Bogi, Dash és Metzger Viki új dala, a Jó leszek újra című dal.

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Na, mi lesz a mai program?
2: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
1: Vagyis?
2: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
1: És ha rock'n'roll, akkor...
2: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
3: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
4: Június 13 és 19 között.
3: Ez az!
4: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
5: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
6: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
5: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárol csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
7: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
8: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát bZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
9: Elindult a Pepita Boom. Szurkoljunk együtt! Vásárolj június 18-ig és nyerj értékes ajándékokat! Lego focis újdonságok és világbajnok Lego árak várnak. Rengeteg ajánlat az egész családnak. Irány a pepita.hu.
10: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
11: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
12: Már országosan elérhető a Rossmann Express átvétel. Rendelj online, és akár másfél órán belül átveheted csomagod az általad választott üzletben. Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Online rendelés, bolti átvétel. A legjobb kombináció. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
13: Ne maradj le az év legmenőbb időutazásáról! Deja Vu Fesztivál Szegeden, június 10-13, Florida, Timberland és te! DejaVuFesztivál.hu.
14: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás? Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
15: Brill Kft. Kecskemét. Halasi út 32.
16: Skoda. Nagyidei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Hogy senki ne maradjon le, meghosszabbítottuk. Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. A kampány ideje alatt 50% szemüveglencse kedvezménnyel várjuk kedves vásárlóinkat. Személyre szabott multifokális szemüveglencséinkkel élesen láthat minden távolságra egy szemüveggel. Tapasztalja meg ön is a tökéletes látás élményét. Jelentkezzen be most a Trendoptikában, Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
17: Csobbanj az idei strand szezonba a Gyulai Várfürdőben. Próbáltad már? Ha igen, akkor azért, ha nem, akkor azért strandolj a Gyulai Várfürdőben. Kalandozz, csúszdázd egy hatalmasat, pancsolj a családdal együtt a fantasztikus élményekkel teli vízi gyerekparadicsomban. Gyulai Várfürdő, a hely, melynek minden cseppje vár.
18: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
19: És most!
1: Rádió X!

0: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
1: Az útinform jelentése szerint az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán a 87-es és 86-os kilométer között burkolati javítást végeznek. A munkaterület előtt a torlódás meghaladja a 3 kilométert. Trafipax is lehet a 44-es számú főúton a Mártírok útja és a repülős körforgalom között, valamint az 52-es számú főúton a Kerekegyházi lehajtó térségében. Itt a Rádió 1 gongon pedig jön Taylor Swift újdonsága, ez az Opelite.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Jön a napi fődíj sorsolás, mert a mai napon eddig csak az RCS Meetup Kunfehértón megrendezésre kerülő nemzetközi BMW találkozóra lehetett belépőt nyerni. Most viszont van 2 darab VIP belépünk a Balló Festre, ami jövő héten szombaton lesz. No de ki a szerencsés?
1: Igen.
0: Szia, Nagy Tibor vagyok, a Rádió 1 gombol.
1: Szia, Réka vagyok.
0: Hallottál, Réka?
1: Nem.
0: Azt hittem visszadőltél egy kicsit, lehet, hogy tanul szépen.
1: Nem, itt az önéletrajzomat írom.
0: Ó, figyelj csak, dobjál félre mindent, mert jövő héten szombaton ott leszel a Balló Festen is, 2 darab VIP belépő a tiéd.
1: Úristen, köszönöm szépen.
0: Ezzel most lehet, hogy nem segítettem az önéletrajzírásban.
1: De egy kis kikapcsolódás.
0: Az biztosan meg lesz. Sok sikert kívánok hozzá, és jó szórakozást nektek a Balló Festre.
1: Köszönöm szépen.
0: Reméljük sikerül megérni azt az önéletrajzot, és reméljük jól fogja magát érezni majd a Balló Festen. Én pedig köszönöm mindenkinek a megtisztelő figyelmet, én búcsúzom, hiszen a műsoridőm lejárt. Hamarosan kezdődik a Live Mix, lesz ma is esti kívánság műsor, Diszkosít és World is My Radio Show, holnap 6-tól 10-ig Balázséka lehet ébredni, 10 óra után pedig Faragó Miklós lesz újra itt a Rádió 1 gong mikrofonja mögött, és lehet újra nyerni tőle RCS Meetup belépőket és Balló Fest belépőket is. A fődíjunk pedig, ne felejtjük el, hogy a Richter Safari Parkba 2 felnőtt, 2 gyermek részére luxus sátrakban való pihenés kikapcsolódási lehetőség. Nagyon menő. Nézem mindenki utána. Én pedig búcsúzom, Nagy Tibor vagyok, mindenkinek további a rádiózás kívánok, a viszonthallásra. Sziasztok!
2: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Belépő a nyárba a Rádió 1 gongon. Nyakunkon a kánikula. Itt a lehetőség, hogy az egész család belevesse magát a nyári programokba. Ha velünk játszol és nyersz, esélyed lehet több fesztivál belépőre, szállásra egy exotikus safari parkban és egy lenyűgöző játék kiállításra is. Figyeld a vakáció kezdetét jelző kicsengetést. Üzenj a lehető leggyorsabban, ha nyerni szeretnél. Belépő a nyárba a Rádió 1 gongon. A Richter Safari Park, a Kecskemét Ikon Fesztivál, a Balló Fest és az RCS Meetup nemzetközi BMW találkozó támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
6: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
5: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
7: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most 10 dekagram kométa olasz felvágott csak 299 forint, az 1,75 literes Coca-Cola mindössze 679 forint. Coop, a jó szomszéd! További részletek coop.hu.
8: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
9: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
8: Akkor irány az Érdi Autócentrum, Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100 000 forintos wellness utalványt.
9: Veri az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
10: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keres

0: minket a pilkington.hu-n, vagy a 0680 200 200-on.
1: Autóüveg Pilkington.
2: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: J-A-E-C-O-O Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko, egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
5: A csirke szárnya legjobb a grillen.
6: Dehogy is, a csirke mellnél nincs jobb.
5: Mondom, hogy a szárnya jó.
7: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
8: Ünnepeld a Richter Safari Park 6. születésnapját június 13-án Nagykőrösön. A kalandok egész nap várnak, a buli pedig az éjszakába nyúlik. Igazi fesztivál hangulat, safari, cirkusz, vidám park és Charlie élő koncertje vár rád. Este 17:30 után a belépő mindössze 1500 forint. Sok szeretettel vár Richter József június 13-án a Richter Safari Parkban.
9: Innovatív technológia és kiemelkedő hatékonyság. BYD C-Lion 5 DMI és C-Lion 7 modellek most 0% THM-mel érhetőek el a EPA autónál. A tájékoztatás nem teljes körű. Az ajánlat visszavonásig érvényes. További részletek Kecskeméten, a Malomközpont P1-es szintjén, vagy a byd.epauto.hu oldalon.
10: Megvetted az üdítőt a gyerek zsúrra?
11: Persze! Vettem egy üveg piroska eszencia szörpöt. Elég lesz mindenkinek. Egy üvegből 12 liter üdítő lesz. Málna, citrusmix, erdei gyümölcs és narancsízben kapható. Piroska eszencia. Mindenkinek jut.
12: Melegfront UV figyelmeztetés hátán. A nyári melegben igazán nagy kincs egy jó légkondi. Szuper hírünk van ezzel kapcsolatban. Ugyanis plazmaadással most akár te is nyerhetsz egyet. Ha nem csak a Plazma Centerben szeretnéd élvezni a hűs, légkondicionált levegőt, teljesíts 10 plazmaadást július 31-ig, hogy részt vehess az augusztusi sorsoláson, és tied lehessen egy vadonatúj klíma beszereléssel együtt a H&H klíma jóvoltából. A részletekért irány a plazmacenter.hu.
13: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Június 8-án újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
14: Június 10-től 13-ig újra megáll az idő Szegeden. Deja Vu Fesztivál, a 90-es és 2000-es évek legnagyobb legendái. Jegyek dejavufesztivál.hu.
15: Pizza vagy hamburger? Frissen sült vagy girosz? Egy kat és vacsora. Lokál pizza és grill. www.localepizza.hu.
16: Keresed a biztonságot a változó világban? A Termosztárnál korszerű munkakörülmények és összetartó csapat vár. A városnak hőenergiát adunk, a munkádnak megbecsülést. Jó fizetés, stabil munkahely. Tervezz hosszú távra. Jelentkezz a termosztár.hu per karrier oldalon.
17: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
18: Roncsautóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük.
17: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
19: Megújul a budai utcai piac vasárnapi vására. Június 14-től híres kosár néven folytatódik a korábbi Bohém piac rendezvénysorozat, amely délelőtt 8-tól 12 óráig várja önöket. A már megszokott minőségi kézműves termelői portékák és a családias hangulat mellett a szezonnyitó esemény programja a Levendula köré épül. Vásároljanak tudatosan, támogassák a helyi közösséget. Részletek a Kecskeméti Piac Facebook oldalán.
20: Reklámot hallottak.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul a Rádió egy Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Jamina, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
2: Tűpontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, innentől bulizunk hétfő ide, hétfő oda, mellettem Jamina a lemezjátszóknál. Hello drága Jami, boldog évfordulót kívánok először is.
3: Jaj, de cuki vagy, köszönöm szépen. Hello mindenkinek először is. Én pedig elnézést szeretnék a hangom miatt kérni mindenkitől. Nem beteg vagyok, hanem ez a nyári Jamina hang.
2: De cuki vagy, szexi, nyugi. Imádni fogják a hallgatók, mert perverzek.
3: Nem magadból indulj ki, Geri. Okay. Szóval tényleg elnézést, bocsánat, tényleg ez a nyár végéig csak rosszabb lesz.
2: 0623-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Nézni is tudjátok, a műsort élőben megyünk az online felületeinken. Sok zene, kevés duma, ez vár rátok ma is a Live Mixben, kezdjük el?
3: Így van, kezdek is Purple Disco Machine is a Wonderful Life-al. Hangerőket magasra, itt vagyunk veletek. A

0: Hey, this is Purple Disco Machine, and you are listening to Radio 1.
1: Igazi mai slágerek, élőben mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix. Minden hétköznap délután 5-től 6-ig a Rádió 1-en.

0: A Rádió 1 egyik nagy slágere 2026 nyarán, Alex Kenji és a Bambolé, a Rádió 1 live mixben mellettem ma Jamina élőben a lemezjátszói mögött. Két fontos közlekedési információ. Két baleset Budapesten, az egyik a Róbert Károly körúton történt a Lehel utcánál az M3-as kivezető felé, a másik pedig a budai oldalon a 11. kerületben a Budafoki úton a Lágymányosi utcánál. Nagyon vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Egy Viber üzenet egy régi kedves ismerőstől. Eper szedés közben hallgatunk titeket a gyerkőccel. Üdvözlettel a térd műtött Ádám Miskolcról.
1: Valahogy sejtettem, hogy ő az. De jó nektek, és mi látunk is egy képet egyébként róluk. És ő nekik küldtük ezt, hiszem most szülés megindítom.
0: Ott voltunk a szülésnél, beindítottuk.
1: Figyelj, szép gyerek lett.
0: Jól sikerült. Ebben azért a mi kezünk is benne van.
1: Így van, igen. Jó időtöltés nektek.
0: Igen, és nagyon nagyok, jól néz neki az eprek, reméljük, hogy finomak is lesznek.
1: Meg a kisfiú is nagyon nagy már.
0: Nagyon cuki, tényleg. Igen. Úgyhogy jó egészséget nektek is, jó eperszedést. Mi érkezik most, Jami?
1: Amivel tovább megyünk, az egy nagyon kedves dal számomra, hiszen Sofival közösen gondoltuk újra a tanított Tikaram Twisting My Sobriety dalát. Ez pedig nálunk a Holograms címet kapta. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en.
2: Rádió

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a Rádió 1 live mixet halljátok. Igazi nyár van, 30 fok körüli hőmérsékleten még most is, szinte mindenhol az országban, és hogyha valakinek nem lenne melege, hát Jamina is begyújtott. Ez volt a Field of Fire tőled és Tolvaj Renitől.
1: Igen, szexi lett, és tényleg egy tüzes, forró, akár a videóklip, akár szerintem a dal is, úgyhogy nagyon szeretjük, és köszi, ha ti is szeretitek.
0: Senki nem cenzúrázza élőben úgy a Breaking Meat topiktól, ahogy Geri és a Jamina. Nagyon szépen köszönjük! Tudatos volt és összedolgoztunk.
1: Nem lehetett kihallani, remélem, úgyhogy akkor jól dolgoztunk, Geri.
0: Így van, SMS és Viber számunk 0620-311-111. Megyünk tovább.
1: Így van, egy 140 BPM-es dal következik. Ilyenkor a fesztiválokon egyébként sokkal magasabb fokon égünk, szerintem jobban elbírjuk ezeket a dalokat, tehát mindenki annyira szabad ilyenkor, hogy tényleg szeretünk egy kicsit felpörögni, és nagyon tetszik Sam Feld és Rosalind közöse ez a Heart Like Mine, ami tényleg egy 140 BPM-es dal, és ez most itt fog megszólalni a rádióba. Úgyhogy menjünk ezzel tovább, jön tehát Sam Feld és a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en. At the turntables now.

igazi mai slágerek élőben mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix. Minden hétköznap délután 5-től 6-ig a Rádió 1-en. At the turntables now. Yamina.

0: itt a Rádió 1, és benne a Rádió 1 live mixi, amin állt a lemezjátszói mögött az elmúlt jó egy órában. Gőzerővel, tombon a nyár, rengeteg a fellépés?
1: Hát igen, ezt a hangomon is halljátok, szóval ez mind annak a következménye már. Tényleg az van, hogy ilyenkor nálunk már hétvége és hétköznap között nem sok különbség van, megyünk tényleg hétfőtől vasárnapig, úgyhogy igen, hála Isten, sok a buli, sok helyen tudunk találkozni.
0: De jó, drága Jami, mi pedig találkozunk ugye a World is My Radio Show-ban, és holnap után este 9-től.
1: Így van, jövök vissza hozzátok szerdán, és akkor addig tovább jó hallgatózást és jó bulit nektek itt a Rádió 1-en, szevasztok!
0: Maradjatok, a Rádió 1 kívánság műsor kezdődik mindjárt Tóth Abigéllel és Accenttel. Rögtön pörög a Sugar Daddy, hívható SMS és Viber számunk 0620 311 111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
4: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
3: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Na, mi lesz a mai program?
6: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
5: Vagyis
6: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
5: És ha rock'n'roll, akkor...
6: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
7: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
8: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
7: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
9: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
10: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
9: Akkor irány az Érdi Autócentrum, Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100 000 forintos wellness utalványt.
10: Very az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
11: Ha sportfogadás, akkor vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé. 100 000 forint.
12: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a vegas.hu-n.
13: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
14: Autóüveg Pilkington.
15: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
16: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
15: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
17: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
18: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Az 1 literes 1,5% zsírtartalmú Riska UHT tej csak 164 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
19: Elindult a Pepita Boom. Szurkoljunk együtt. Vásárolj június 18-ig és nyerj értékes ajándékokat. Lego focis újdonságok és világbajnok Lego árak várnak. Rengeteg ajánlat az egész családnak. Irány a pepita.hu.
1: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
10: Ami hallhatóan

0: Friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 489 forint, a Nektarin kilója pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
1: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
2: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
3: Lecserélnéd a régi járgányt? Akkor váltsd az új autóval büszkén suhanós örömöt valóra. Vagy felújítanád a lakást? Váltsd a megújítós otthonátalakítós ötleteidet valóra. Bármi is a célod, kalkulálj a Raiffeisen személyi kölcsönnel. THM 9,9%-től 19,6%-ig. Legjobb kamatunk új ügyfeleknek is jár. További részletek a kondíciós listában és a Raiffeisen.hu-n. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
4: És most a kérdés az ajándék falitöltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándék falitöltővel viheti haza?
5: Ó, ezt tudom. Június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
4: Ez az!
5: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándék falitöltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
6: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a Sweet Chili és a Cheddar Sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
7: Reklámot hallottak.
8: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Reklám.
9: Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. Jelentkezzen be most a Trendoptikákba!
10: Készülj a nyárra! Nézd be az Aqualink medence áruházba, és szerezd be mindent, ami a kertbe és a nyaraláshoz kell. Kész medence, gépészet, fűtés, medenceporcívó, kerti játékok, trambulin. Nyaraláshoz pedig szepteszka, pumpa, sátor és strandcikkek. Aqualink medence áruház, Kecskemét, Batthyány utca 21. Aqualink.hu.
11: Fedezd fel a Ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10 000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
12: Extrém méretű fák, különleges növények, egynyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihletet és alakítsd ki álmaid kertjét.
11: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
13: Újra Shopping Week Kecskeméten, a Target Centerben. Vásárolj június 4-e és 13-a között, regisztrált blokkodat online, és nyerd meg a közel 50 000 forint összértékű nyeremények egyikét. Sőt, ha június 13-án kilátogatsz a kis Tesco-hoz, megpörgetheted a szerencsekereket garantált ajándékokért. Részletek www.shoppingweek.hu.
14: Szállj be idén is az időgépbe! Deja Vu Fesztivál! Június 10-13, Szeged, Florida, Timbaland és a legnagyobb legendák. Jegyek és info dejavufesztivál.hu.
15: Finomic, Cordon Bleu, rántott hús, Flecken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomic Drive, a szőlőfürtnél.
16: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Új építésű, energiatakarékos belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon www.smaragdapartman.com. Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
17: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
18: Házépítésben gondolkodsz? A LEGO Home a generált kivitelezőt Kecskeméten és Vonzás körzetében. Szakmai tapasztalat, árgarancia. Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, LEGO Home, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
19: Az igazi komfort nem luxus.
10: Hűtse el magát a 20 éves Bács Klíma Kft-vel.
20: Vágj bele most, fizes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
21: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
7: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
22: És most!
7: Rádió
22: E! Indul! A Rádió egy kívánságműsor Juhász Gergővel és az

0: could break my heart.
1: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek a stúdióban, Juhász Geri. Este 8-ig szokás szerint várom a kéréseket, üzeneteket, köszöntéseket, vagy bármit, ami kikívánkozik. Jolkorit kéri a mai első telefonáló. Hogy hívnak?
2: Szabolcs vagyok.
1: Szabolcs, hello, és kinek menjen ez a dal?
2: A kislányomnak.
1: Akkor már szól is nektek a Stay a Little Longer itt a Rádió Egyen. Szuper nyári hetet kívánok.
2: Szép estét.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggelt

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: A Rádió 1-et halljátok, friss közlekedési információk jönnek. Baleset történt nemrég a fővárosban, a Pesti alsó rakparton, a március 15-e téri lehajtónál, az Erzsébet hídnál. Összeütközött két autó a Rákóczi úton is, a Barostéri felüljáró előtt, az M6-os autópályán pedig olaj került a burkolatra, a főváros felé Bátaszék térségében, a 160-as és a 161-es kilométer között. Itt emiatt van dugó, mindenkinek jó utat! Jennifer Lopez és David Guetta végre összehoztak egy szenzációs közös dalt, ezt kéri a következő telefonáló. Hogy hívnak?
1: Ildikó vagyok, és keresztanyikámnak küldeném, aki kint él Németországban, és ezen a meg, hogy nagyon szeretem, és hogy hiányozom.

Getta tehát 27 éve mondja a slágereket, David Getta pedig immár 42 esztendeje, hiszen ő már a 80-as évek közepén is fellépett különböző párizsi klubokban, szóval ha úgy tetszik, akkor 69 évet töltöttek már el a showbizniszben. Ők érkeznek egy közös dallal, Jennifer Lopez, David Getta, Save Me Tonight, csak itt

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Záporok, viszont marad az igazi nyár 33 fokos csúccsal.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Kesmírt kéri a következő telefonáló, aki nem más, mint
2: Zoli.
0: És kinek küldjük?
2: Páromnak, Kittinek.
0: Üzensz neki valamit?
2: Hogy nagyon szeretem.
0: Kesmír és a Wild Ride. Ma este a tiétek. Jó hetet!

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Ma este 9-től Metzger Vikivel és Kollárral jön majd a World is Mine Radio Show élőben. Rengeteg friss megjelenést hozunk nektek. Tulajdonképpen végig fogjuk venni, hogy milyen zenékre bulizunk majd idén a nagy nyári fesztiválokon. És most is Metzger Viki jön még hozzá az Édennel, amit Nagy Bogival és Miss Mooddal készített közösen. Gyula, kinek menjem?
1: Ajkára szeretném küldeni a családomnak, testvéreimnek és a páromnak.
0: Már indítom is, szuper nyári hetet kívánok nektek!
1: Nagyon szépen köszönjük, szia!

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 kívánság műsort halljátok. Csaba a következő telefonáló. Parancsolj!
1: Ray Dalton köszönhet egy kémhez számot.
0: Ray Dalton, nagyon jó. Kinek menjen?
1: Csanyinak és a kollégáknak, akik ipari alpinista szakot végeztek és dolgoznak benne.
0: Én pedig biztos vagyok abban, hogy meghozzuk a munkakedvet mindenkinek Ray Daltonnal. Jön a Blood Running itt a Rádió 1-en. Kitartás!
1: Köszönöm!

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Tika, jó volt újra látni és ölelni. Hívd fel, ha tudsz. Puszi, Viki. Ezt SMS-ben kaptuk. Tibor pedig itt van a vonalban, ő Kámrádot kéri. Kinek menjen?
1: A páromnak.
0: Őt hogy hívják?
1: Bianca.
0: Na akkor pörög is nektek mindjárt a Be Mine. Be Mine. És persze várom a további kéréseket is, a telefonszámunkat tudjátok.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés.

0: Jel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek ford.hu.
1: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
2: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
3: Autóüveg Pilkington.
4: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig.
5: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
6: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
7: Dehogy is. A csirkemellnél nincs jobb.
8: Mondom, hogy a szárnya jó.
9: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
10: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
11: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági öveiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univert!
12: Spórolj az Euronics nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronics.hu oldalon. A TCL 139 centis Eiza díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, illetve a készlet erejéig. Euronics. Ez ennyi.
13: Reklámot hallottak.
14: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: Reklám.
15: Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. Jelentkezzen be most a Trendoptikákba!
16: Itt a megújulás ideje! Kezd a tetővel! Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
17: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
13: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu.

0: Radio 1.
1: On Radio 1.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Radio
1: 1! Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi Mari Sláger.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi ma is sláger megy, és ma is nagyon sokan hívjátok a Rádió 1 kívánság műsort. Halló, halló!
1: Jó, Sanyi vagyok, Püspök Arányból.
0: Sanyikám, de jó a kedved meg a hangod így hétfő este. Minden rendben? Mit csinálsz?
1: Kicsit locsolgatok.
0: Amihez ugye szuper az idő.
1: Igen, igen, igen.
0: Te ugye Püspök Ladányban élsz, ott most hány fok van?
1: 25.
0: Süt a nap még most is nagyon?
1: Igen, tökéletesen.
0: Köszi a helyzetjelentést, meg is támogatom.
2: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarirtó termékek támogatták.
0: Na és akkor Sanyi, mit kérünk ma?
1: Szemfertől kérnék egy zenét.
0: Aki ugye ott volt a Rádió egy születésnapi fesztiválján, és ott voltál te is.
1: Igen, igen.
0: Hogy tetszett Szemfeld?
1: Szuper volt.
0: Kinek küldjük?
1: Páromnak, Anikónak.
0: Na akkor Szemfeld és a Heart Like Mine már pörög is nektek itt a Rádió 1.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 kívánság műsort halljátok. Angelika, mi újság?
1: Boldogság van, öröm, úton vagyok haza a páromhoz.
0: Jaj, de jó, neki küldesz dalt?
1: Igen, Rének a legújabb számát szeretném küldeni.
0: Egy üzenet a párodnak?
1: Imádom mindennél jobban.
0: Én pedig remélem, hogy hamarosan nem csak a párod, hanem a férjed is lesz. Where is my husband? Ré, nektek énekel most itt a Rádió 1-en. Sok boldogságot!
1: Köszönöm.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggel

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután. Ébren tart.
2: Mert nagyon jók vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik, de amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

0: a Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Halló, halló!
1: Szia, Dávid vagyok. Martin Garrix-től kérnék szépen egy számot.
0: Szia, Dávid! Intézem neked természetesen. Kinek menjen?
1: Páromnak.
0: Ő hol van most? Még dolgozik, vagy már otthon?
1: Jelenleg otthon, már letette a munkát.
0: Martin Garrix, Butterflies, ezt akkor most nektek játsszuk itt a Rádió Egyen. Jó hetet!
1: Jó, köszönöm!

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hú, mert csúszuk elek a számok azért. Tehát nálam állandóan nettól. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni. Nálatok mindig vannak

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor, halló, halló.
1: Beszi vagyok, szia. A Regálitől szeretnék valamit kérni, és üzenem neki, hogy hallgattam már élőben is a Budapest Parkban, és nagyon király volt.
0: De jó fej vagy, Betty, nagyon örülök, hogy te is ott voltál az idei Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Lilinek átadom az üdvözletedet mindenféleképpen, és akkor ő jön most a Blue Heart-tal itt a Rádió 1-en. Jó hetet!
1: Szuper, szuper,

0: Rádió 1-et halljátok, utánam Diszkós Hit, 9-től pedig World is Mine Radio Show élőben egy csomó vadi új zenét mutatom majd be nektek, Metzger Vikivel és Kollárral. Ma őket terelgetem a lemezjátszók mögé, Juhász Geri kijelentkezik, egy óra múlva találkozunk. Ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Srácok, engem nem zavar a cash.
3: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
4: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
2: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
6: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a 2-es típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
7: Hajló.
8: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van?

0: A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
1: Visszatért a Best for You a KFC-be! 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért! Várunk a KFC-ben!
2: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
3: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával, az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
4: Reklámot hallottak.
5: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
6: Nagy Idei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Hogy senki ne maradjon le, meghosszabbítottuk. Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. A kampány ideje alatt 50% szemüveglencse kedvezménnyel várjuk kedves vásárlóinkat. Személyre szabott multifokális szemüveglencséinkkel élesen láthat minden távolságra egy szemüveggel. Tapasztalja meg ön is a tökéletes látás élményét. Jelentkezzen be most a Trendoptikában, Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
7: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
8: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
4: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu.
9: Balázsék ma sem szomorkodtak, íme a legjobb reggeli pillanatok.
10: Több tetanuszt kaptam, mint amennyi kólát hittam. Tényleg, és akkor a tetanusz az megvan.
11: Bizony.
10: Segben nagyon fáj, izomba bele, bam, mindenre tetanusz. Mindenre tetanusz.
12: A legfontosabbat felejtettem elmesélni, a fogaimat. Bocsánat, teljesen, nem kihető. Gyerek fogaim vannak, kicsit az ománcon látszik, hogy nem olyan szépek. 2 évesen 2 maréklegóval leindultam a lépcsőn. És van egy csiga lépcső a házunkban.
11: És a legót pedig nem engedjük el.
12: Úgyhogy a második lépcsőn ugye rosszul léptem, és legurultam a lépcsőn, ráharaptam a lépcsőfokra, visszatolta a felső fogsoromat. És elájultam. Kérdeztem, hogy amúgy elvittetek a kórházba, hogy nem kellett, jobban lettél.
10: Elmúlt a beszédhibát. Azóta tökéletes.
9: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: Diszkósík. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
14: Disco! Disco Show! DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
15: Hello, hello! Szevasztok, srácok! Kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió 1 esti show-ja, a Diszkósít Radio Show, méghozzá 3D-ben, DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
16: Szevasztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, én is köszöntök mindenkit, FM-en, weben, applikáción keresztül itt vagyunk veletek, élőben ráadásul, YouTube csatornán és a TikTokon is.
17: Ladies and gentlemen, madame, herman, andesi, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, miért tisztelt, nagy érdemű publikum, jó magam, Hanvai PG, és itt leszek egészen este 9-ig.
15: Most pedig kezdünk méghozzá az igazi mai sláger egyik legnagyobbikával, bár én Alex Kenji mint hogy sokkal jobban szeretem a pressure-t, amit Nagy Alival készített, és abban több is volt, mint ebben a Bamboléóban, vagy Bambolé, vagy mi ez. Mindegy, a lényeg az, hogy indul a diszkosító a Rádió Egyen. Jó szórakozást kívánok mindenkinek!
10: Bambulja!
15: Bambulja le az, ha innentől egy órán keresztül minket.
10: Nem, bambulja le!

0: és velem Hanvai Pincsivel.
1: Jönnek az ünnepetek, névnaposok, már többek között a Medárdok, Ágnesek, Elgák, Helgák, Izabellák, Kerubinák és Médák, szülőnapos pedig az ismerőseim közül Koniorcik Ábel, Jani Klaudia, Dr. Szabó Marian, Reiner Ildi, Kovács Katalin, Kun Benedek és Pozsonyi Attila. Isten éltesse az ünnepelteket!
2: Én most szombaton Dunaújvárosban játszom, ezt még nem mondtam, egy nyári nyitott szórakozó helyen, ahol

0: Eljött Balaton Mária fürdőre, gyerekek, zseni volt a buli, majd mesélek róla még.
1: Én Becsésen egyébként a focipályát ismerem, na azt nagyon, minden kedden ott vagyok, de őt nem tudom kihívni, hallod, ott lakik Becsésen, és nem tudok
2: kihívni. Nem menjen kettő, összetöri magát, érted, ki fog utána elmenni, ilyen
1: furcsa lépetet.
0: A lábam olyan vékony, hogy kiszúrja a seggemet, nem szabad.
2: Egy biztos egyébként, amikor vasárnap írt az Attila, hogy a héten legyünk félőben, én annyira, de annyira megörültem, mert elfelejtettem a holnapi dátumot, ami 6-ó 9-dik, és életem egyik legfontosabb dátuma egyébként, erről majd fogok mesélni, előre még nem, mindig rajtam van az átok a prikézsia. Annyira fontos, hogy mindent elfelejtettem, azt is, hogy én már akartam nektek mondani, hogy ne legyünk a héten abszolút élőben.
1: Hát így 50-hez közelebb, szerinted?
2: Felesd el, egy biztos, hogy a holnapi nap az nekem annyira fontos, hogy hihetetlen, szóval köszönöm, hogy szóltál miatt.
0: Oké, okay. Na hát akkor most pedig jön I'm an Angel itt a Rádió Egyen a Diszkosítben, kétszer is ment Balaton Márián, ahol a buli után a tulajdonossal beszéltem telefonon, és elnézést kért, hogy kint halk volt a zene. Folyamatosan jöttek az emberek, hogy nyom már föl, nyom már föl! Én meg hiába toltam, ő lehúzta a másik oldalon. De nem, annyira hangos volt a monitor, tehát nem az ő hibája volt, részben a sajátomat vittem, tehát a sajátomat, és olyan hangos volt, hogy nem hallott, hogy mi van ki.
1: Szóval két jó szól az elég.
2: Tehát az megvan, hogy a bárány saját kontrolládat visz, mert hogy az hallja.
0: Kettőt.
2: Amúgy itt van kint, és el van írva a neved.
0: Így van.

0: vasárnapi napon lesz még nyáron, ha minden összejön, akkor arról is hamarosan beszámolunk, de egy biztos, legközebb július 2-án játszunk majd együtt a Ráckevei Dunapart Fesztiválon, amelyet támogat a Rádió 1 is.
1: Nagyon-nagyon fontos, hogyha a diszkosít rendezvények felől érdeklődtek, akkor menjetek fel a Facebook oldalunkra, és csekkoljátok le az eseményeket, mert jó néhány esemény már be van ütemezve, programozva. Még mindig nem értem ki egyébként, hogy mikor, hol leszünk pontosan, mert van egy csomó ilyen, hogy is mondjam, ilyen rendezvény, amiről nem beszélget.

0: Rádió egy csak igazi mai diszkos trét, és nagyon sokan vagyunk a stúdióban, de a lényeg, hogy itt van DJ Junior, Bárányat és jó magam Hanvai PG. Búcsúzunk ma estére.
1: Én azzal búcsúzom, hogy Dunai Városban szombaton ibizai klasszikusokat fogok játszani, Demfon Schulza. 99-ben kezdtünk a Szigeten, és igen, a Pacsában is játszottunk meg jó néhány helyszínen. Most ezeket a zenéket felelemenítjük, ezeket fogjuk pörgetni. Minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon, meg a Facebookon. Én ezzel búcsúzom.
0: Én most szombaton várok mindenki.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Imádni fogjátok velünk ezt a következő három órát. Nyár van, Metzger Viki szürke trikóban. Hello Viki!
1: Haszta mindenit, hello mindenkinek, sziasztok, szia Geri!
0: Nagyon jó a szín, nagyon boldog születésnapot, nagyon boldog évfordulót, és remélem, hogy jó volt a Szabi.
1: Nagyon szépen köszönöm, nagyon kedves vagy, nagyon jó volt a Szabi, és az évfordulónkra is köszönöm szépen a férjem nevében is, nagyon megünnepeltük, de most már ugye itt vagyok újra, úgyhogy nyomjuk izomból.
0: A szín az valami elképesztő. De
1: köszönöm. Igen, hát azért igen, megvolt a napsütés rendesen krétán.
0: Úgyhogy Vikit láthatjátok is, élőben megyünk a következő három órában, az online felületeinken nézni is tudjátok a World is Mine Radio Show-t. Isteniek lesznek a zenék, kezdjük el.
1: Bizony, itt is van már a háttérben Joel Corey, Stay a Little Longer, csak itt a Rádió 1-en. World is Mine Radio Show.

0: Óriási sláger lesz idén nyáron a fesztivál szezonban Gordo és a Loco Loco a Rádió 1-en. A World is Mine Radio Show-ban mellettem Metzger Viktória élőben a lemezjátszói mögött. Sziasztok, ez egy SMS, János vagyok, nagyon tetszenek Metzger Viki zenéi, boldog születésnapot kívánok neki, és nagyon tetszik az új száma, amiben a kedvencem Miss Mood énekel.
1: Ó, tényleg, a Gerikém, ezt mennyire tudtad ezt elcsípni most?
0: Nem ma kezdtem. Van egy ilyen érzékem, tényleg, van olyan, amikor valaki nagyon jól elkapja, hogy ír egy SMS-t, ami egy dallal kapcsolatos, és általában ezek az SMS-ek akkor jönnek, amikor a DJ pont igyekszik feltenni ezt a dalt.
1: Aj, hát ez nagyon-nagyon-nagyon jó volt hallani. És hát igen, az új dal az Hasít, ugye Nagy Bogi és Miss Mooddal a közös kollabum, az Éden címet kapta, és a Rádió egy születésnapi fesztiválon elő is adtuk élőbe. Nagyon-nagyon aranyosak voltatok, megtapsoltátok a csajokat, meg tényleg láttuk, rengeteg videót kaptunk egyébként, rengeteg sztoriba jelöltetek minket, úgyhogy ezután is szeretném megköszönni. És hát 2 hetes ugye a dal, és képzeljétek el, hogy már 550 ezer hallgatásnál járunk, úgyhogy azt gondolom, hogy 2 hét alatt ez zseniális szám, és nagyon-nagyon hálásak vagyunk. Köszönjük a rengeteg pozitív kommentet, üzenetet. Tényleg azt gondolom, hogy ez magáért beszél.
0: Így van, úgyhogy le a kalappal, hölgyek. Csak egy kulissza titok, egy info mindenkinek, amikor volt az országos rádió premier, és itt volt a Miss Mood, akkor én el is mondtam, hogy kb. Úgy éreztem magam, mint hogy egy podcastben lennék, vagy mint hogy egy ilyen stand-up estet látnék. A Miss Mood, ő mindig ilyen? Egyébként?
1: Igen, azért a Dóriról azt kell tudni, ugye ez a hivatalos polgári neve, hogy a TikTok csatornája az ugye nagyon durván jól megy, és hát imádják a tartalmait, mert ő egy showgirl.
0: Így van.
1: Szóval most a pasi lenne, mondanám, hogy showman, de nem, ő egy showgirl, mindig nagyon-nagyon jól adja. De hát a Bogi is, én egyszerűen őt is nagyon imádom, úgyhogy van köztünk egy ilyen nagyon jó barátság, és szerintem akkor a legjobb együtt dolgozni és zenét csinálni, amikor még barátok is vagytok mellé, mert akkor tényleg öröm és boldogság van.
0: Abszolút így van, úgyhogy érkezzetek akkor most ti így együtt.
1: Bizony, jön az Éden tőlünk, Metzger Viktoriától, Nagy Bogitól és Miss Moodtól, csak itt a Rádió 1-en. At the turntables now. Victoria Metzger.

0: Tiszta nyár ez a dal, Bob Sinclair, Kiesze és az I Can Wait. A rádió egyen a World Is Mine Radio Show-ban, mellettem Metzger Viktória élőben a lemezjátszói mögött, mint mindig ilyenkor hétfőnként, két teljes órában. Hello Viki még egyszer.
1: Hello mindenkinek, sziasztok.
0: Kollár is jön még Viki után, szintén élőben 11 és éjfél között, és pár perc az Éden című dal kapcsán mondtál egy nagyon érdekes dolgot, ugye ezt Miss Mooddal és Nagy Bogival csináltátok. Jót tesz a közös munkának az, hogy barátok, barátnők vagytok. Neked ugye a férjed Gaben is a zeneiparban dolgozik. A házasságotokban ez ugyanúgy előny egyébként, hogy ugyanazzal foglalkoztok mind a ketten?
1: Abszolút, és azért is előny, mert nem ugyanazzal végül is, mert megmondom őszintén, hogy tök jó, hogy én egy DJ vagyok, de Gabi ugye egy előadó a férjem, ő egy rapper. És megmondom őszintén, azért örülök neki, mert nincsen például szakmai konfliktus, hogy ő jobban tud valamit, mint amit én gondolok, hogy én jobban tudom. Úgyhogy ebből nincsenek ilyen viták, megmondom őszintén, viszont én sem szólok bele, hogy rappeljen. Viszont tökre megértjük azokat a dolgokat egymásnál, hogy későn érünk haza, megértem a lányrajongókat, ő megérti a fiúrajongókat, hogyha úgy van, szóval ilyenből soha nem volt konfliktus, ugye? Pont beszéltük adáson kívül nemrég, hogy idén leszünk 7 éve együtt, és én azt gondolom, hogy a jó párkapcsolat titka az a kommunikáció, és ez nálunk annyira szuperül megvan, hogy azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb dolog.
0: Jaj, de jó! Ti is nyugodtan kérdezzeteken Vikitől, megtehetitek SMS-ben, vagy Viberen 0623 111 111. Mivel megyünk tovább?
1: Bizony, hogyha barátság, akkor ugyanúgy nálad mutatunk be Nagy Bogival és Dessel közös zenei Jól leszek újrára az én saját remixemet, és ugye ebből készült egy remix EP, egy house-osabb és egy rádió egyesebb, egy rádió egy barát délutára, és most a house-osabb verziót hoztam el estére, úgyhogy érkezik tőlem ide a rádió egyre Jól leszek újra, Metzger Viktória remixben, csak is a World Is Mine Radio Show-ban. At the turntables now, Victoria Metzger. Victoria Metzger. World Is Mine Radio Show.

0: Ami a fellépőket illeti, most csak a DJ-ket mondom, David Guetta, Carl Cox, Martin Garrix és Peggy Gou.
1: Színes társaság, igen. Nálam a Lénárd volt.
0: Ja, és náluk még Elton John is fellépett.
1: Jó, bocsánat, nálam nem volt még egy extra fellépő.
0: Szerinted ők ilyenkor kérnek gázsét?
1: Nem tudom, de azt akartam kérdezni tőled, hogy szerinted milyen lehet egy ilyen esküvő, akik zenével foglalkoznak? Mert nálunk csupa olyan vendég volt, akik zenével foglalkoznak, tényleg nagyon sok DJ barátom volt ott, ugye Gabiéknak is, zenekarokból, például ott volt a Halott Pénz is, és pont az volt a legviccesebb, ugye a Marsáko Dávid, nagyon jó barátunk, hogy senki se akart táncolni, csak a legvégén, amikor már mindenki mata volt, nyilván hajnal háromkor, akkor táncoltunk, de hogy aki ebben van, a zenei szakmában, az inkább beszélgetni szeret, azt vettem észre.
0: Ez egy nagyon nagy igazság, és szerintem valószínűleg ez náluk is így volt, és nyilván nem csak ilyen A kategóriás sztárok voltak ott, hanem a zenei
1: iparban. Csak buliba találkoztok, igen, nem? És zene van, buli van, és amikor van egy esküvő, és ott is az van, akkor azért úgy vágyna az ember egy kis társaságra, nem?
0: Én biztos vagyok abban, hogy ha készültek fotók, akkor ott ezek a celebek, meg producerek, dalszerzők ültek ott külön egy asztalnál, és dumáltak egész
1: jó,
0: este.
1: És akkor mondok még egy viccet, például az is tök vicces volt a mi esküvőn, és kíváncsi vagyok, hogy a Dua Lipáján volt-e ilyen, hogy nálunk például rengeteg BSV szám ment le. Saját zenékre bulizott mindenki, akik ott voltak, olyan zenékre bulisztunk, és annyira röhögtünk, hogy úristen, hát milyen társaság ez, a saját zenékre bulizunk, na most ott lehet, hogy lement 46 David Guetta és Dua Lipa sláger, Carl Cox a végén meghúzta afterbe, úgyhogy elég extra lehetett.
0: Hát Elton John tuti elénekelte a Cold Heartot, és tudja, hogy mindegyik DJ játszott valami jó Dua Lipa.
1: Igen, és sanszos, hogy az Elton az elején volt. Én azt gondolom, hogy hajnal 4-kor már nem nyomta.
0: Sok boldogságot az ifjú párnak. 0623-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Megyünk tovább.
1: Igen, stílusosan a Cry For You érkezik Side Piece-től. Azt gondolom, hogy sokan siratják most Dua Lipát. Elkelt. Úgyhogy ezzel folytatódik a World is Mine Radio Show. World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Metzger Viktória.

0: mondtuk, hogy ma is isteniek lesznek nálunk a zenék a Third Is Mine Radio Show-ban. A Rádió Egyen, ez volt az Another és a Talk To You, mellettem Metzger Viktória élőben a lemezjátszóknál. Szia Viki, ez pedig egy SMS, egyszerűen fantasztikusak a mixek, jó érzéssel tölt el hallgatni. Puszi, Miki a klímás.
1: Jaj, hát nagyon szépen köszönöm, tehát akkor jó érzéssel hallgatod ezt a harmóniát, amit így viszek két órában. Nagyon örülök neki, és hát a második óra se lesz külön.
0: Szerintem nem is kellett volna az esti kávé, itt van Viki, aki olyan ritmust ad az embernek, hogy pörgött, mint egy búgócsiga. Szép estét nektek, Jóci Debrecenből.
1: Ó, köszönöm szépen, Jóci Debrecen, nagyon-nagyon szeretem, és hát majd a Campus Fesztiválon is fogunk találkozni.
0: Így igaz, nagyon sok fesztiválon bulizhatok még a Rádió egy DJ-kel, erről majd jönnek a részletek hamarosan adásban, valamint az online felületeinken. Nagyon rövidet pihenünk, aztán pedig jövünk vissza.
1: Bizony, bizony, nem menjetek sehová.
2: A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is My Radio
3: Show is coming back. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió Egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: este 10 van, hello mindenkinek, elképesztő energiákkal indítjuk szokás szerint a hetet, ebben még mindig Metzger Viktória segít nekünk, hello Viki!
1: Hello mindenkinek, sziasztok!
0: Viki után 11-től pedig szokás szerint Kollár is jön még szintén élőben, zseniálisak lesznek a zenék, menjünk tovább!
1: Bizony, itt is van a második óra kezdőzenéje, Alex Kenji és a Bambolé, csak itt a Rádió 1-en! At the turntables now, Viktória Metzger.

0: Itt a Rádió 1 és a Word is Mine Radio Show. Élőben mellettem Metzger Viktória lemezjátszóknál, ezt az SMS-t figyeljétek. Sziasztok, úristen, de jó a zene. Köszi, Kollárnál szerintem már be fogok pisilni. Ja. Üdvözletem, Matahari.
1: Előtte menj el WC-re.
0: Én nagyon szeretem, hogyha valaki ennyire laza, ennyire szókimondó, és így megírja azt, ami ott van benne.
1: Hát igen.
0: Köszönjük. És ma még csak hétfő van.
1: Hát igen.
0: És még csak épp elkezdődött a nyár. Húzós lesz a nyár, gyakorlatilag összekészében majdnem minden napra jut egy fellépés?
1: Hát ilyen heti négyeket megyek ötöket. Van, amikor hatot hetet, szóval igen, innentől kezdve nagyon-nagyon durva lesz. Azért próbáltam kihasználni ugye a szülinapom hetét, hogy egy picit tudjak rápihenni itt a nagy nyári hajtásra, mert legközelebb, azt néztem, szabad szombatom, az talán novemberben lesz, egy. Ja nem, várjál, decemberben.
0: Jesszus Mária, addig mind foglalt?
1: Igen, péntek van még egy 4-5 darab, de az is évvégén, november-decemberben, úgyhogy én erre az évre egész szépen betábláztam magam.
0: Hajrá! 0-20-3-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel lendülünk tovább?
1: Hát azért előtte még elmondom, hogy mögöttünk David Guetta volt DaBaby-vel, ez egy egészen friss megjelenés, most pedig egy nem annyira friss megjelenés, de rendszeresen hallhatjátok itt a Rádió 1-en a Stadium X-el és Sam Gray-el közös trackünket, a Let You Let Me Go-t, egészen pontosan Bárány Attila verziójában érkezik most itt a Word is Mine Radio Show-ban. At the turntables now. Victoria Metzger.

0: Jennifer Lopez és David Guetta, ideje volt már ennek a kollabnak, ez volt a Save Me Tonight a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban. Sziasztok, nagyon jól nyomjátok, de így soha nem fogok tudni elaludni, csak így tovább, hajrá, üzeni nekünk Adrián.
1: Jaj, de jó. Bocsánat, még mízbe vagyok. Mondja csak, Gerikém.
0: Drága Adrián, ez a feladatunk, ezért vagyunk itt minden este 9-től, hogy ti ne tudjatok elaludni, mármint könnyen. Sziasztok, boldog születésnapot kívánok neked, Viki. Éljél még meg sok szépet és jót. Üdvözlettel, Tibi Debrecenből.
1: Jaj, de édes vagy, hát imádlak. 39 éves lettem, egyébként én nem szégyellem a koromat, egyébként nem is érdekel a kor, megmondom őszintén, én úgy vagyok vele, hogy annyi vagyok, amennyinek belül érzem magam. Úgyhogy képzeljétek, lesz majd egy nagyon extra megjelenésem, egy interjú, ahol kérdezték, hogy jövőre 40 éves leszek, és mit szólok hozzá nőként, mert hogy a nőknél ez egy ilyen, egy ilyen ijesztő szám, és mondtam, hogy úgy semmit, mert... Hála Istennek mindig azt kapom, hogy amúgy nem nézek ki annyinak, amennyi vagyok. Úgyhogy ez egy tök jó visszajelzés, meg ugye így fejben is örök gyerek vagyok, úgyhogy nem érdekel a kor. És köszönöm még egyszer, hogy felköszöntöttél.
0: Magadat belülről mennyinek érzed egyébként?
1: Hát, agyilag megálltam ilyen 28-30 évesen. De viccet félretéve. Viccet félretéve, nagyon sokat komolyodtam az elmúlt években, de az biztos, hogy én még mindig egy nagy gyerek vagyok.
0: És nagyon nagy DJ vagy.
1: Ó,
0: nagyon
1: nagy szépen, Geri.
0: Úgyhogy jöjjön is ezek közül a következő.
1: Bizony, azt még azért szeretném elmondani, hogy az előző track, ugye Jennifer Lopez, David Guetta közösen, nekem erősen hajaz egy picit Calvin Harris és Rihanna közösére, ugye ez a This is what you came for.
0: Igen, az alap.
1: Nekem nagyon arra emlékeztet. Úgyhogy most egy Rihanna mashup-pal megyünk tovább, jön a The Monster, amit ugye Eminem megvetett el, és egy Avicii alappal jön. Úgyhogy ezzel folytatódik a Birdies My Radio Show.

0: Kato és a Turn the Lights Off hétfő este a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Mellettem Metzger Viktória élőben a lemezjátszói mögött, és hát jó látni, hogy nem kapcsoltátok még le a világítást ilyenkor. Gyorsan beindítottuk a hetet, pattognak a cérnák a polcon. Na, hideg az nincs a műhelyben, az biztos. Gyorsabban szárad a ragasztó. Ölelés, Ruci mester.
1: Azt a mindenit, de jó neved van.
0: Jó munkát, ő ugye. Igen, ruhák készítésével foglalkozik, profi varró. Olyan jók a zenék, amiket játszotok, hogy hiába hétköznap, meg kellett fognom a sörömet, mert nagyon jól érzem magam, csak így tovább. Holnaptól Szabin vagyok, üdvözlete Dani Balmazújvárosból.
1: Az mennyire jó holnaptól, kettől. Igen. Akkor neked a hétfő az még nem jó, de a kedd az a... az a jó pihenő.
0: Bizonyám. De jó neked, Dani, irigylünk, és pihent ki magad, reméljük, hogy utazol, reméljük, hogy strandolsz majd nagyokat. Viki pedig kezdi a finálét, aztán pedig jön Kollár, úgyhogy jön Viki, egy jó erős, bő 10 perc.
1: Bizony, bizony, háttérben már Baby Rexai készül, hogy énekelhesse a fét lesz. Úgyhogy én nagyon-nagyon kedvelem ezt a trackit, egyébként óriási sláger lett, és képzeljétek el, hogy nagyon-nagyon sok támadás kap most Baby Rexa kommentekbe, hogy miért ontja magából a slágereket. Emberek, hát örüljünk már neki egy kicsit. Annál több jó dal születik, ugye azért ő mostanában mindent elvállal, amilyen nagy himnusz jellegű régi track, ugye, és újra hozzányúlna, de szerintem ez pont egy olyan, amihez hozzá kellett nyúlni, zseni. Úgyhogy ő érkezik most itt a háttérben, Baby Rexa. At the turntables now, Viktória Metzger. Viktória Metzger. World is Mine Radio Show.

0: Ez volt Sonny Fodera, D.O.D. és a Think About Us a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Egy SMS, sziasztok, én is Szabin vagyok kettől, ugyanúgy Balmazújvárosban. Üdvözletel, Andris!
1: Azt a mindenit, hát neked is akkor már jó pihenést.
0: Így van, Balmazújváros, ez egy jó hely. Viki nem lesz Szabin, Viki eddig volt Szabin, nálad az igazi nagy nyári hajtás az most, vagy mostanában kezdődik.
1: Igen, igen, igen. Hát ugye ki tudtam azért kölcsönözni egy-két hetet, de ja, hát most már újraindul. Amúgy el tudnék nyaralni egész évben, mindig mondom otthon. Csak bénám pénztárcával. Hát azon nem bírom.
0: Na, milyen lesz a hét?
1: Hát jó lesz, mert kilométerben nem lesz hiány. Pénteken Pécsre megyek, aztán szombaton meg Miskolcra. Úgyhogy az ország két végeztem. Vasárnap Gabriel Dancerrel és Blanchal forgatjuk a legújabb dalunknak a videóklipjét. Ugye ezt is előadtuk a Rádió 1 születésnapon. Nagyon szerettétek, köszönjük szépen, és majd ugye itt lesz a premierben nálad.
0: De jó, várlak titeket majd legközelebb is. Viki, nagyon köszi a hétindítást, jövő hétfőn találkozunk.
1: Úgyis van, jók legyetek, sziasztok, innentől jön Kollár.
0: Bizony, nincs reklám, megyünk tovább élőben.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: is Mine Radio Show starts now.
1: Hello mindenkinek innentől, tehát Kollár a házban, full élőben, szevasz Balázs.
2: Kezdi csokolom, drága rádió, egy derék jártam itt, a nyár második hétfőjén vagyunk, és már látom is a következő Rádió 1-es bulinak itt a flyerét mögöttem a tévén. Majd a Dunapart Festen leszünk július 2-től 4-ig Ráckevén, úgyhogy nincs megállás, jönnek a Rádió 1-es bulik, itt a nyár.
1: Így igaz, 0-20-311-111, ez pedig az SMS és Viber számunk. Na, akkor induljon a mai utolsó egy óránk, hajrá!
2: Rúgjuk be az ajtót, jön a Cry for You és a Side Piece, ezzel folytatódik a World is My Radio Show.

0: De jó erősen kezdjük a hetet. Köszönjük, hogy ma is itt vagytok, és a World is Mine Radio Show-t hallgatjátok a Rádió 1-en. Mellettem Kollár a lemezjátszói mögött. Ez igen, Kollár, ma este nem lesz több korlát. Robbanjon, üdvözletel Norbi.
1: Hát, erre pedig több tippem is lett volna, hogy ezt kiírhatta, ugyanis a drága barátaim engem nagyon előszeretettel szólítanak korlátnak Kollár helyett.
0: Értem.
1: Úgyhogy ez áll a dolog mögött. Köszi szépen, igyekszem felrúgni a korlátokat mindig.
0: Egy Viber üzenet, csővász, humánus, fain, favorit, huncutok. Nini, hát kivetődött erre. Régi törzs hallgatótok visszacsöppent, ez megjósolhatatlan fordulat volt. Működésbe lépett a muri, ász a banzáj, szárnyal a kedv, minduntalan hozzátok a formát. Zeng a kecó, hangműhelyben a két baró, Csákó, üdvözlete Buzz Driver.
1: Esküszöm, tudtam követni, köszönjük szépen, hogy itt vagy.
0: Én nagyon nehezen, pedig én láttam így sorról-sorra leírva a Buzz Driver, nagyon köszönjük. 0-20-3-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Egy nagyon különleges dal jön, erről beszél a félzenei szakma itthon, meg most már külföldön is.
1: Abszolút, egy egészen elképesztő, szerintem műalkotás következik most a World is Mine Radio Show-ba, ugyanis egy magyar vonatkozású dal, Beatport Number One, meg szerintem az összes elektronikus zenei kategóriának a Number One-ja jelenleg, legyen az Afro House, House Club zene, bármi. Ez a Move Into The Sun, aminek Gangó Gabriella? Gangó Bernadett? Szerintem Gangó Bernadett, rosszul mondom. Gangó Bernadett miatt magyar vonatkozása is van a dalnak, egészen elképesztő, hogy Hugelig is eljutott. Move Into The Sun szerintem a nyár slágere, ezzel folytatódik a World is Mine Radio Show.

0: Nem ez játszói mögött Kollár ilyenkor hétfőnként, 11 és éjfél között mindig önállunk az állandó rezidens. Szevasz Kollár még egyszer!
1: Jó estét, drága rádió, egy így van, hogy Geri is mondta 2020-ban is, nyáron is, télen is, ősszel is, szavasszal is. Hétfő este én zárom itt a World is Man Radio Show-t, ami nekem még mindig végtelenül megtisztelő.
0: És hát nagyon-nagyon sok az üzenet. Sziasztok urak, már épp, hogy lefeküdtem volna aludni e nehéz nap után, de rájöttem, ki a lemezlovas ezen a szép estén. Jó lötyögés nektek még erre a maradék fél órára. Barátom, majd óvatosan hazafelé üdvözlettel, Bézsé.
1: Bézsé. Zsombikám, köszönöm szépen, hogy itt vagy, ezt picit le kellett fordítani magamba. Köztese, hogy itt vagy tényleg.
0: Aztán bejelentkezett Era, aki a hét mindegyik napját elnevezte, hogy is fogalmazom, hát a Kámaszútra alapján. Sziasztok fiúk, a mai zenétek Mr. élére vasalt oltásához ad energiát, hogy a hedonista hétfő esetleg átcsapjon káró kedbe. Puszi Era. A ked az nem káró, hanem valami más, csak azért olvasom kárónak, hogy... És nagyjából be tudjátok helyettesíteni az egyik magánhangzót valami másban.
1: Én lennék Mr. élére vasalt, ez tetszik különben, ez nem rossz. DJ élére vasalt.
0: Eránál nagyon zajlik az élet, imádjuk. Sziasztok, mindenki vagy Szabira megy, vagy Szabiról jön, csak én vagyok olyan balfácán, hogy csütörtökön indul, aki csütörtökön indul 4 hetes kiküldetése Kazahsztánba. Mindegy, állsz a műsor, mint mindig, hadd dübörögjön, üdvözlettel a miskolci bolond vegyész.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagy, szép hetet neked is.
0: Sziasztok, papikám, ezt rendesen oda tetted, kell is az ilyen pörgős zene, így az éjszakás műszak. Elején. Remélem nem lesz lassítás, üdvözlete, Petya.
1: Hát egyáltalán nem tervezek lassítani, főleg, hogy hamarosan az utolsó fél órát tapossuk, ami tőlem mindig a kemény zenéket jelenti, úgyhogy maradj velünk, köszönjük, hogy itt vagy.
0: SMS és Viber számunk 0623111111. Mr. élére vasaltat, nem csak hallgatni, hanem nézni is tudjátok, mert hogy megyünk élőben a YouTube csatornánkon és az applikációnkban is, és akkor menjünk tovább.
1: Köszönöm szépen, ezt szerintem nem mosom le magamról egy darabig, ezt a Mr. élére vasaltat, de hát ennyi baj legyen. Bob Sinclairrel megyünk tovább, aki maga mellé ölelte KSI és megcsinálták 40 éves évforduló alkalmából az I Can't Wait-et, és szerintem nagyon jól tették. Imádom Bob Sinclairt, az egyik legnagyobb kretén a szakmába. Ezzel folytatódik a World is Man Radio Show.
2: A lemezjátszóknál Kollár! World is Mine.

0: Sam Felt, Rosalind és a Heart Like Mine a Rádió Egyen a World is Mine Radio Show-ban. Sam Felt fantasztikus volt idén a Rádió Egy születésnapi fesztiválján. Kollár állt a lemezjátszók mögött az elmúlt egy órában. Atya úr, Isten, mennyi üzenetünk van. Halé, nagyon jók a zenét, csak így tovább, nekem is jobban megy így a festés. Üdvözletel, Norbert.
1: Hál' Istennek, jó festés neked, köszönjük, hogy itt voltál.
0: Sziasztok, srácok, nem akarjátok hajnal kettőig nyomni? Még van 200 kilométerem Dover kikötőjéig. Üdvözletel a 8 centi srác. A 8 centi nem arra utal, amire mindenki
1: gondolom,
0: gondol.
1: Gondolom. Jó utat neked ezen a nem 8 centis úton még.

0: Nek a daytime partiján találkoztunk.
1: Igen, most már nekem is megvan, és neked is nagyon köszi, hogy hétről hétre itt vagy, és sok sikert neked a DJ-skedéshez.
0: Így van, Kinga, drukkolunk neked, és milyen szimpatikus húzás volt tőled, hogy eljöttél erre a bulira.
1: Tényleg, ja, természetesen. Megnéztem a Zsombit, csinált ugye a Pulmex daytime partit Budapesten, és abszolút jól sikerült, úgyhogy gratulálok neki innen is.
0: Így van, nagy taps Pulmexnek, nagyon szeretjük őt, és tényleg tök jó volt a buli. Már tudom, hogy mi hiányzott a ma esténből, hát a kollár. Puszi nektek, Andi.
1: Köszönöm szépen, nagyon kedves vagy. Örülök, hogy itt voltál.
0: Mivel telik majd ez a következő egy hét? Fellépések, stúdiózás, tanulás, vagy együtt ez a három?
1: Hűha, hát valami ilyesmi egyébként, mozgalmas hetem lesz, azon gondolkozom, hogy hova megyek hétvégén. Hova megyek hétvégén? Nem fogom tudni fejből, de ezer millió helyen leszek hétvégén, úgyhogy remélem találkozom esetleg veletek is rádióhallgatókkal. Köszönöm szépen a kitüntető figyelmet, jövő héten folyt köv.
0: Így igaz, nagyon köszi, hogy itt voltatok velünk ma is, a teljes mai adást vissza tudjátok hallgatni a mixek.radio1.hu-n és a mobil applikációnkban. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao!
2: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben, csak itt a Rádió 1-en.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és én tudom, hogy mivel kell kezdeni. Haha, hello mindenkinek! A mikrofonnál Király Tamás egy ilyen nagy nyári kedvenccel. Június 9-én Alex Kenji és a Bambolé, a telefon, Viber és SMS számon pedig 0620 311 111. Na kezdjük!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

Ez a Rádió Egy csak igazi mai sláger, mert egy Viki elképesztően jó volt tegnap is, a World is Mine-ban pont hallgattam be fel a rádióba. Viszont pont ezért is jutott eszembe, hogy hozok most egy olyan dalt, aminek ezt a verzióját ő készítette. Nagy Bogi és Dash, és a Jó leszek újra, DJ Metzger Viki remixében, csak itt.

0: said forever, now I drive alone past your
1: street. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

pedig csak igazi mai sláger megy, Balázséknál pedig ma is folytatódik a játék, ami tegnap óriási sikerrel indult el, a nagy focis játékuk. Ez viszont bizony egy csomó extra tudást azért igényel a focival kapcsolatban, de ha képben vagyunk, akkor nyerhetünk naponta akár 100 000 forintot is. De Dienki, Kéti pedig Slow Kong Káma, ez pedig az igazi mai sláger.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy a Well Hello-nak pedig már több mint 10 éves hagyománya, hogy minden évben megtörti a Budapest Parkot, idén is így lesz. Ez a dátumuk egyébként most, augusztus végén lesz, akkor lehet ott velük bulizni, és azért is szerettem az ő koncertjeiket a parkban, mert hogy mindig készülnek valami extra, volt már, hogy helikopterrel érkeztek meg, és hát biztos, hogy lesz idén is valami nagyon extra. Na most viszont, nagyon extra, ami jön, Bibi Rexha! Egy korábbi Faithless dal, teljesen újra gondolt verziójával. Ez a New Religion, itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak így.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, már egy óra után járunk, aki üzenne 0620-311-111 a számunk. Egy dologban viszont nyugodtan lehet mindenki biztos, a legnagyobb kedvenceket hozom. Például jön majd regálili újdonsága ebben az órában, ahogy Joel Corey-é is, de készülök Taylor Swift-tel, Lady Gaga-val, most pedig Martin Garrix-el, ez a nagy kedvenc tőle, a Butterflies. Kellemes éjszakát!

0: ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a Rádió 1 DJ pedig folyamatosan készítik a jobbnál jobb dalokat, és igen, ezeket a dalokat ők írják, sokszor ők is hangszerelik, mint hogy ennél a dalnál is. Regál Lili esetében a legújabb kedvencük a Hia Mi, amit már is indítok.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hia Mi, fogadj!

a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Nagyon nagy divatjuk van a rooftop partiknak, amikor egy tetőre csinálnak bulit, és ez sokszor jól is néz ki, na de ha ezt New Yorkban csinálják, akkor azért legyünk őszintén, egy picit jobban néz ki, picit magasabbak az épületek. Hát Joel Curry a hétvégén pont egy ilyet csinált, az egyik New Yorki felhőkarcoló tetején. Nagyon menők a fotók, az Instagram meg lehet nézni. Ez pedig az igazi mai slágere, Joel Curry a Galantisszal, a Stay a Little Longer, amit már is indítok. Oh,

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázsik pedig ma is játékkal pörgetik fel a reggelt, amin akár 100 000 forintot is lehet ma nyerni. Azért egy pici focis tudás kell, mert hogy focival kapcsolatos kérdéseket tesztek fel. Párbajban ugye két játékosnak, aki többre tudja a helyes választ, az fog nyerni, mondom, akár 100 000 forintot. Taylor Swift jön, az igazi mai sláger az Oplight, amit már is indítok.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, 25 gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi